0: Istennek drága ígéjét, a Bibliát tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ősrégi történet mai tanulságai sorozatunkat, azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónás. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot, milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
1: És így jutott a szönnét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik 3 nap, 3 éjjel a Cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fullat mélyből pincetűz, ha támad. És könyörge Jónás az ő urának a halból.
0: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetett. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival, a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az Urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangéliumi mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán. És az ő lelkében félni kezdi az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is. Sokszor ilyen csodával határos módon. Egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünk. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvéreim. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Megkeressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig, annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik vagy ellentmondanak, hiszen amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezedbe. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját, te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott, nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték, óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két kémnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlőkült. Ha az emberek óriások, hát nézzed, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terejád az ígéret földjén. Ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kémtársai beszámoltak erről. Mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát. Az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosított a biztos, Ó, hányszor mentünk már tönkre ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció, és földhöz ragadt szegények lett. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk, és váradalmunk összeomlott. De ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak, amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket? Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége, amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtette. És mint teremtő rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörés szenved a tengere. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók sűjesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárust, hanem a süllyedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? Ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az embernek. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára, Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvöt lehet. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. Ahhoz, hogy Jónás hinni tudjon, vállalnia kellett ezt a bizonytalan állapotot. Ezt a bizonytalan biztonságot. Mert a hal gyomrában Isten prófétájának, Jónásnak éppen a biztosított léte szűnt meg. Ezért kérdezi Jónás Babits Mihály szavai szerint a következőket.
1: Én, ki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hány kódó vizet, s nyálkás húzzálaiba zárt a cet.
0: Mi volt Jónás számára az egyetlen lehetőség? De imádkozott Jónás Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Isten sokszor kénytelen a mi lehetőségeinket is leszűkíteni egyetlen lehetőségre. Mert jaj, ha sok lehetőségünk van, a sok lehetőségek közepette veszünk el. Mert itt is igaz az a régi magyar közmondás, hogy sok bába között elvész, meghal a gyermek. Ezért Isten ezeket a lehetőségeket sokszor leszűkíti egyetlen lehetőségre. És azért szűkítette le Jónás esetében, hogy a prófétai megbizatással ellátott ember a szolgálatát el tudja végezni. Azért szűkíti le Isten sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől, hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről, a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? Mert a felház bezárt lehetőségei között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani. Amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok, kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felbarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a cett gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül előle, mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt. Úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
1: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
0: Jónás itt a hal gyomrában, ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől, és ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanul. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meg látni. A Jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító írt. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a

0: jutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halál szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt, ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten temploma. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt, és mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad. Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét, és nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
1: Bezároltattál, Uram, engem, sarak aljába sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél, mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tenger viharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, és ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
0: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt, és megrendült, és elmondta a hitvallást ételét, jaj, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza,

0: mennek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett valakivel, aki rátámadt úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával, harcolunk az ő törvényével. Ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt ma is, testvéreim, átkarolva üdvözítőnk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a halgyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
1: De te kiemelted életemet a sírgödődből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
0: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba, ha megtanul ellátni Isten templomáit. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás, bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi vetületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
1: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
0: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Várj csak, ne siessd el. vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvéreim! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni és elrejtőzni az ő színe elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten. Ismer az Isten. Szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. És feltesszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában Istent dicsőíteni.
1: De én magasztaló énekkel áldozom néked.
0: Mit vall Jónás az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen, azáltal a megvállás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babics fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalomtétellel zárja.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne ami vele történt, az tulajdonképpen ő érette is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk van. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószék szolga, az az igazi íge hirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja, önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az íge hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden íge hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezet. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
1: Csapkodj hát! Csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem. Mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
0: S mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavai. Jövő atyám! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepette. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalat. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
1: Az Úr ad szabadulást.
0: Az Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában. El tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr át szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése, terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten aszerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe, hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helene, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában dergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Istent? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet? Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt egykor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor, ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében. Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányítsad tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben, te előtt. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helységért. Ennek a helységnek minden lakójáért, ennek a helységnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helységnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad, és mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek vatrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából mindenkor.

Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szánsz Károly Zsolt, és ma egy újabb lépést teszünk meg a Jézus megismerése, Jézus tanításainak felfedezése terén. Ezért nagyon sok szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Meglepő és nagyon váratlan az, amikor Jézus életében hol emelkedőket, hol mélypontokat látunk, ami az emberek elismerését, ami az emberek elfogadását illeti. Jézus földi szolgálatában az egyik leglátványosabb esemény az, amikor Jézus bevonul diadalmasan Jeruzsálembe életének végén. Jézus szamárháton ülve utazik, a húsvéti ünnepre utazó sokaság pedig ünnepélyesen köszönti. Ruháikat leteríték előtte, mások pálmaágakat dobálnak az útra, és hangosan kiáltják, hogy Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében, Hozsánna magasságban. Elképesztő, fantasztikus hangulat és öröm uralkodott ezen a népen, amelyik éppen az ünnepre vonult Jeruzsálembe. Ennek ellenére tudjuk, hogy Jézus életében a vég felé tartunk, földi életének a vége felé tartunk, és azt is tudjuk a Szentírásból, hogy néhány napon belül Jézust elfogják, és a városban összegyűlt nép azt fogja kiáltani, feszítsd meg. Volt-e bármilyen előjele annak, hogy Jézust elfogják, kihallgatják, és végül megfeszítik?
1: A János evangélium a 11. fejezetében találjuk Jézus legnagyobb csodáját, amikor feltámasztotta Lázárt. Ugye eddig is támasztott már halottakat, de ez volt az alkalom, amikor megkérdőjelezhetetlenül, tehát egy nagy nyilvánosság előtt tette, és egy 4 napos halottat támasztott fel. Ez annyira ellenszenvet váltott ki az amúgy is ellenséges szellemű papokban, vallási vezetőkben, Jeruzsálemben, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy megy, hogy feltámassza Lázárt, ugye Betániában, ami egy nagyon közel, tehát egy néhány kilométerre van Jeruzsálemtől, a tanítványok észlelik azt, hogy ez Jézus számára veszélyt jelent. És a János evangélium a 11. fejezet, a 7. versétől ezt olvasom, és azután mondta a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. És mondanak neki a tanítványok, Mester, most akarnak téged megkövezni a judabeliek, és újra oda mész. És Jézus így felelt, nem 12 órája van a napnak, ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. Tehát a tanítványok is érezték azt, hogy fokozódik a Jézus iránt való ellenszenv, ellenségeskedés, és érezték azt, hogy ez most végletes is lehet Jézussal szemben, hiszen legutóbb is meg akarták kövezni, meg akarták ölni, amikor a sátoros ünnepen bizonyságot tett magáról. Azt megelőzően, amikor a Betesdai tónál meggyógyította a 38 évben betegségben szenvedő embert szombaton, szinte meg akarták ölni. Főként János építi fel úgy az evangéliumot, hogy ahogy Jézus az ünnepekre megjelenik Jeruzsálemben, érezhető, hogy egyre inkább ellene vannak, és egyre inkább el akarják őt tenni láb alól.
0: Mitől féltek ennyire Jézus ellenségei? Miért gyűlölték őt annyira? Miért nem tudták elfogadni őt annak a lelkivezetőnek, aki őket vezetni akarja, de nem feltétlenül ki a római birodalom szorítása alól, hanem az ég felé, a Jóisten felé akarja vezetni őket, és arra nyitja meg az utat, hiszen ugye a csodáiban, mint a tanításaiban Jézus mindegyre utalt arra, hogy ő lelki vezető, nem pedig politikai vezető.
1: Ilyen szempontból a vallási vezetők és a tanítványok elvárásaiban tulajdonképpen nem volt különbség. Mindketten mást várt, vagy mindkét csoport más várt Jézustól, mint amit Jézus hozott. és nem tudják felfogni sem egyik, sem másik csoport azt, hogy Jézus tulajdonképpen mit akar tenni. Ugye visszatérve kicsit az előző kérdésedhez még egy annyit hozzáfűznék, hogy volt előjel annak, hogy Jézust el akarják tenni lábalól. Maga Jézus, amikor Cézária Filippiben van a tanítványokkal, és amikor a tanítványok megértik azt, hogy ő az Istennek fia, kijelenti nekik azt, hogy ettől a perctől kezdve készüljenek arra, hogy Jeruzsálembe fog menni, és ott őt meg fogják ölni. Tehát ez egy egyértelmű kinyilatkoztatás volt részéről, de a tanítványokról teljesen lepergett ez a dolog. Miért? Azért, mert nem így akarták, nem így képzelték el. Tehát, hogy miért nem akarják elfogadni sem a tanítványok, s a vallási vezetők meg főként Jézust egy alázatos messiásnak, egy szenvedő messiásnak, ugye, ahogy megjelenik Ézsaiás könyve 53. fejezetében, hogy szenvedő az Úr szolgája. Azért, mert ez az önző emberi természettel ütközik. Tehát a tanítványokban is erőteljes az önzés, a papokban is erőteljes az önzés, minden emberben ez az önzés erőteljes. A kérdés csak az, hogy ezt az önzést mennyire tudja, vagy mennyire hagyja az ember, hogy Jézus Krisztus áttörje az ő erejével.
0: Nagyon megdöbbentő az, amit mondtál. Tehát annyira erős volt a saját elvárásuk Jézus felé, hogy amit Jézus maga mond, az elmegy a fülük mellett, vagy lepereg róluk, azaz nem veszik tudomásul azt, amit Jézus tanít, amit Jézus mond, csak azért, mert olyan erős az, amit ők elvárnak Jézustól, és ez arra enged következtetni, hogy a mindennapi életben ma is történet hasonló, azaz nem fogjuk fel a valóságot csak azért, mert mi egy torz képet alkottunk róla, és mások az elvárásaink?
1: Nagyon fájdalmas, ugyanakkor nagyon mélyen elgondolkoztató valósággal szembesülünk e kérdés kapcsán. Hát, ahogy fogalmaztad, lehet az, hogy Isten egy dolgot mond, és mivel, hogy előítéleteink vannak, nem látjuk azokat? Vagy nem halljuk, nem észleljük azokat, nem jut el a tudatunkig. És ez az egyik legfájdalmasabb és a legrettenetesebb dolog az ember életében. Rettenetesebb volt, és ma is az. Tehát, hogy valami előttünk van, és az előítéletünk miatt az illető dolgot nem látjuk. Mi azt látjuk, ami a fejünkben van, nem azt, ami a szemünk előtt van. És azt halljuk meg, ami a fejünkben van, nem pedig azt, ami a fülünkön keresztül árad befele. A kis herceg írója fogalmazott a kis regénynek az írója egy gyönyörű, szép, közismert mondatot, hogy igazából az ember csak a szívével lát helyesen. A vallási dolgokban is ez pontosan így van. Tehát, hogyha az ember a szívében nyitott Krisztus felé, szívét átadja ő neki, csak akkor érzékeli, csak akkor látja meg az igazi fontos dolgokat, akkor hallja, akkor fogja fel az igazi fontos dolgokat. Mindannyian vakok és süketek vagyunk. Ha csak Jézus Krisztushoz nem jövünk ezzel, hogy kérjük, hogy nyissa meg szemünket, nyissa meg fülünket, lássunk, halljunk másképpen, mint ahogy önmagunkban erre képesek vagyunk. Ez a tanítványokkal is meg kellett történjen. Ugye még a feltámadás után is ott van Jézus előttük, ők abban a tudatban vannak, hogy Jézus meghalt és nem támadhatott fel, és ott van előttük, és nem látják. Ott van mellettük. Jelentős, lényeges vonásbeli átváltozás Jézuson nem történt. És mégsem ismerik fel.
0: Ugyanez van Máriával a kertben.
1: Máriával a kertben, ugye, hogy úgy gondolja, hogy a kertész. Tehát mikor az ember egy dologban, egy rögeszmében megakadt, ott jöhet bárki eléje, mert nem hisz annak. És ugyanezt mondja Jézus egy másik történetben, amikor arra kérik, hogy jöjjön el valaki, és tegyen bizonyságot az igazságról. És Jézus azt mondja, hogy ha az igének nem hisztek, annak se hisztek, hogyha valaki a halottak közül támad fel. Tehát bármilyen csoda, bármilyen mértékű lehet, ha a hitetlenség az ember elméjét, szívét elborítja, akkor az ember semmit nem ért az egészből. És a tanítványok tulajdonképpen semmit nem fogtak fel az egészből. És mégis azért bennük volt valahol egy pislogó gyertyafény, ami a vallási vezetőkben már nem volt, és ez a pislogó gyertyafény különböztette meg őket, és különbözteti meg ma is a világot, teljesen hitetlenekre, illetve olyanokra, akikben még újra gyújtható a hit.
0: A történetben jeruzsálemi bevonulása után Jézus a napot a templomban töltötte, majd visszavonult Betániába a tanítványokkal együtt. Másnap reggel ismét visszatért a templomba. Útközben egy fügefa ligeten haladt át, éhes volt, és a Márk evangélium a 11. rész 13. versének beszámolója szerint, meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, oda méne, ha talán találna valamit rajta. De odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem találna, mert nem vala fügeérésnek ideje. Úgy tűnik, hogy ebben a kertben, ahol Jézus járt, ha bár nem volt fügeérésnek ideje, egy fa megelőzte a többit. Ezen a fán már levelek voltak, és amint tudjuk, a fügefa természetéhez tartozik, hogy még a levelek kibomlása előtt megjelennek a növekedő gyümölcsök. Ezért, amikor Jézus a szép, dús, lombozatú fához közeledik, akkor ő ott egy elvárással közeledik, gyümölcsöt keres, viszont a látszat nagyon csalóka volt. Jézus keres a gyümölcsöt, de azt mondja az evangéliumi beszámoló, hogy levélnél egyebet semmit nem talált. Ekkor Jézus megátkozta a fügefát, ami másnapra ki is száradt. Most nagyon meglepő, megdöbbentő az, amit Jézus tesz, mert mindeddig azt láttuk, hogy a csodák által Jézus helyreállított, sosem pusztított. Éppen ezért ez a tette egyedülálló volt. Milyen célt szolgált az, amit Jézus tett? Miért kellett megátkozni a fügefát? Milyen lecke van bele rejtve, bele sűrítve ebbe a történetbe?
1: Tehát valóban az egész Szentírás arról szól, hogy Isten építeni jött. Ő építette fel a világunkat, Sátán az, aki rombol. Jézus Krisztus különösen, aki jött kinyilatkoztatni az atyát, minden tettében épített. A romba dőlt életeket építette. Az Isten ereje által. Ő az építője, az alkotója az egyháznak is. Soha nem látjuk Jézust, hogy rombolna, hogy bármit tönkretenne. Nagyon nagy figyelemmel viseltetett a környezete iránt, az emberek iránt. És Jézus az irgalmasságban gyönyörködik. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, olvassuk Ezékiel könyve 33. fejezet 11. versében. Jézus számára pusztítás, az ítéletmondás hallatlan volt. Viszont kegyelmében, szeretetében fellebbenti a jövő fájtlát, és megmutatja, hogy milyen sors vár az emberre, aki nem szakad el a bűntől. Tehát ennek a fügefa megátkozásnak lelkiüzenete van, mely egyrészt a zsidó nép jövőjét vetíti elő, másrészt pedig a meg nem tért világnak a sötét jövőjét mutatja be, hogy milyen sors vár arra az emberre, aki találkozott Jézus Krisztussal, de nem fogadta előtt.
0: Köszönöm szépen, hallgassunk meg egy zenei számot, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megdöbbentő az, hogy egy erkölccsel nem rendelkező növényt Jézus felelősségre von azért, amit tett. Példázva egy embernek, vagy akár egy népnek is a sorsát. Mi vezetett oda, hogy Izraellel szemben, a választott néppel szemben a Jóisten ilyen drasztikusan járjon el? Meg voltak számlálva Izraelnek, mint népnek a napjai? Nem volt több esély a megtérésre? Változtathattak-e még a sorsukon, vagy eljutottak egy olyan pontra, ahonnét már nem volt visszaút, úgy, ahogy egy, ahogyan egy ember is eljuthat egy olyan pontra, ahol már nem tud visszafordulni?
1: Izrael népe ekkor nagyon-nagyon közel volt ahhoz a ponthoz, ahonnan számára már nem volt visszafordulás, mint népnek. Még nem lépték meg azt a pontot. Éppen ez az oka annak, hogy Jézus Krisztus itt még egy tanítást nyújt számukra a megátkozott fügefában. Jézus mindig annak beszél, annak az embernek, akinek még van esélye. Akkor van a legnagyobb gond, amikor Isten már elhallgatott. Kis profétáknál találunk ilyen kifejezést, hogy még most is szól az Úr. Vagy még most is így szól az Úr. Vagy később látjuk azt, hogy Jézus például az ő szenvedés történetében egy szót sem szól Heródeshez. Mert Heródes számára már nem volt Istennek szava. Tehát amikor egy nép már átlépte a határát a kegyelemnek, ott Isten már nem beszél többet. Elmondta az utolsó szót is, már nincs több mondani valója számára. Maga az, hogy szól, hogy egy üzenetet közöl ez a megátkozott fügefán keresztül is, még az Isten kegyelméről, még az Isten megbocsátásának a lehetőségéről szól. Ugyanakkor nagyon-nagyon közel volt Izrael népe, mint nép ahhoz, hogy lezáruljon számukra a különleges elhivatás, és bizonyos értelemben a kegyelem is. Hogy mi vezette őket ide? Az önzésük. Tulajdonképpen két világnézet, két univerzális törvényszerűség létezik. Az egyik a szolgálatnak a törvényszerűsége, ezt tanuljuk Istentől. Isten szolgált, teremtett, alkotott, boldoggá tette az embert, életét kész odaadni az emberért, szolgál. Ezzel szemben az ős ellenség várja, hogy szolgálják, illetve önmagát felmagasztalja. Az önzésben él, az önzésnek él, önmagáért él. Ez a kép, ez a két kép küzd világunkban. Az önzésnek és a szeretetnek, az önfeláldozásnak a világa. A világ mindenségünkben. Az igazi harc, az önzés, a szolgálat, valamint az önfelmagasztalás között zajlik. A zsidó nép, bár Isten kiszolgált őket évszázadokon keresztül, mégis teljesen az önzésükbe süllyedtek bele. Azt a mannát jelképes értelemben, az Istennek beszédét, amit a Jóisten azért adott nekik, hogy továbbadják az emberiségnek, ők megtartották maguknak, elrejtették, és megromlott. Ők nem éltek az emberiség áldására. Amikor a Jóisten elhívta az ősatyjukat, Ábrahámot, azt mondta, hogy te benned megáldatik a világ minden népe. És ez nem csak azt jelentette, hogy a te benned, vagy te belőled születő mesiásban megáldatik majd az egész világ, hanem azt is kellett volna jelentse, hogy minden fizikai leszármazottjában, minden zsidóban, Izsáknak minden gyermekében meg kellett volna áldasson ez a világ. És ma is ezt jelenti a keresztények számára, hogy akik azt mondjuk, hogy Ábrahám a mi atyánk, arra hivattunk el, hogy mi bennünk megáldasson ez a világ. Nos, a zsidók ezt nem tették. És nagyon könnyű ma, 2000 évvel később értékítéletet mondani fölöttük. A valóság az, hogy ma sem éli senki Isten törvényét, aki nem másoknak szolgál. Ugye egyesek nagyon kiváló keresztényeknek hiszik magukat, de nem értik, hogy mit jelent Istennek szolgálni. Úgy terveznek, úgy tanulnak, ahogy nekik jól esik. Minden cselekedetükben önmagukat tartják szemük előtt. Ami az idő múlását, vagy az idő kihasználását illeti, csak annyiban értékes számukra, amennyiben önmaguknak gyűjthetnek. Az élet minden dolgában ezt a célt követik. Nem másoknak, hanem maguknak szolgálnak. Ugye miközben Isten úgy teremtette a világot és az embert, hogy ne önmagának, hanem a másiknak éljen, és az embertársainak lehetséges módon segítsen, ezzel szemben az emberiség nagy részében az én annyira óriási, hogy minden mást eltakar. És az ilyen ember hasonlít a fügefához, amely nagyra tartotta magát, de nem volt gyümölcse mások számára. Megtartják az Isten tiszteletet külsőségekkel, bűnbánat nélkül, hit nélkül, vallják, hogy engedelmeskednek az Isten törvényének, de nem szolgálják az embereket, beszélnek, de nem cselekszenek. És Jézus Krisztus ezt mutatta be, hogy a kérkedés, amennyire utálatos az Isten szemében, a gyümölcstelen élet mennyire megvetett Isten szemében, ha az ember nem terem gyümölcsöt Isten dicsőségére. Ezt akarta Jézus kifejezni a megátkozott fügefával.
0: Nagyon komoly leszkék vannak belesűrítve ebbe a történetbe. Azzal hasonlóan, ami itt történt ezzel a fügefával, Jézus korábban már elmondott egy példázatot, egy hasonló példázatot, egy terméketlen fügefáról, amit a szőlős gazda ki szeretett volna vágni. A Lukács evangélium a 13. fejezetében található ez a példázat. És fontosnak tartom, hogy a példázat előtti bibliaverssel kezdjem az olvasást, hogy megértsük az üzenetet, vagy megértsük azt a tanítást, amit Jézus akart példázni ezzel a példázattal. A Lukács evangélium a 13. rész 5. versétől ezt olvasom. Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondá, vala egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találja. És mond a vincelérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is, hiába. Az pedig felelvén mondani ki, uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, még körös körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó. Ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ez a példázat ugyanarról az üzenetről szól. Azaz, van esély arra, hogy valaki gyümölcsöt teremjen, van esély egy népnek, hogy engedelmes életet éljen, és betöltse azt a hivatását, amire a Jóisten elhívta. Isten türelmes, ugyanakkor ő egy korlátot is szab, korlátot szab a bűnnek, korlátot szab az engedetlenségnek, korlátot szab akár a választott népnek is, és megszabja, hogy meddig mehet, és meddig nem, és azután el kell számolni a tetteiről. Erről lenne itt szó?
1: Hogy el kell számoljon az ember a tetteivel, vagy egy nép el kell számoljon a tetteivel, az azért az elmúlt években, vagy évtizedekben elég idegenszerűnek tűnt a keresztény világ számára, a nyugati gondolkozás számára, hiszen hozzászoktunk, kialakítottunk egy olyan bálványképet Istenről, aki szeret ugyan, tehát, hogy maga a szeretete, a jósága az megvan, viszont megfeledkeztünk arról, hogy ő igazságos is. Isten nem irgalmas. Bizonyára irgalmas, de igazságos is. És éppen ezért fontos az, hogy lássuk azt a képet, amelyet a Jóisten magáról mond. Az egyik legkifejezőbb kép az Isten jelleméről, hogy ő benne hogyan ötvöződik a megbocsátás, az irgalom, a hosszú tűrés és az igazságszolgáltatás. Mózes második könyve 34. fejezetében van megírva, amikor Mózes kérte Istent, hogy mutassa meg önmagát neki, mármint Mózesnek, elvonul az Isten dicsősége Mózes előtt, és Mózes megérti az Istennek a lényegét, és a következőképpen kiáltott fel. Második Mózes, 34. fejezet, 6. versétől. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsánat hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Tehát miközben olyan sok nyelvfordulattal, olyan sok nyelvi eszközzel kifejezi azt, hogy Isten kegyelmes, Isten hosszú tűrő, azt is elmondja róla, hogy de ennek a hosszú tűrésnek van egy határa, nem hagyja a bűnt büntetlenül, és ha a bűnös el nem tér az ő bűneitől, akkor Isten ezzel az embert el fogja számoltatni. Tehát ő egyrészt igazságos, ő megbünteti a bűnt, erről külön beszélhetnénk, hogy hogyan tette ezt meg, de ami az embert illeti, ha az ember el nem tér az ő bűneitől, akkor Isten büntetése az embert utoléri. Hogy nem azonnal? Az egy egész másik kérdés. Hogy évtizedekig tűr Isten akár egy generáció életében? Hát azt látjuk. Akár Jeremiás profétának a szolgálatát, ha megvizsgáljuk, hogy évtizedekig profétált és kérte a népet, hogy térjen, szálljon magába, térjen észhez, akár Ezékiel profétának a szolgálatát figyeljük, szintén a 34. fejezetben találkozunk ott is ezzel a képpel, hogy Isten nem akarja bűnösnek a halálát, hanem akarja, hogy megtérjen, és ha megtér, akkor élni fog. Akár Jézus Krisztus életét és szolgálatát figyeljük, ugye Keresztelő János elkezdte néhány évvel hamarabb a szolgálatot, előkészítette a Jézus jövetelét, Jézus meg 3,5 éven keresztül szolgált, tehát itt mindenképpen egy évtizednyi, vagy jó néhány év nagyon világos, egyértelmű isteni hanggal találkozott a világ, Isten választott népének a világa leginkább, amelyet elutasítottak. És hadd tegyük hozzá, hogy az ítélet még ekkor sem éri utol a zsidó népet, hiszen eltelik még mintegy 4 évtized, amikor majd Titus római császár Krisztus után 70-ben lerombolja Jeruzsálemet. Tehát Isten nagyon kegyelmes, nagyon türelmes. Évtizedekig tud tűrni egy ember életében. De van az egész folyamatnak, van az egész elnézésnek egy pontja, egy határa, amelyet Isten nem nézhet el, nem hunyhat szemed fölötte, nem léphet át.
0: Nagyon komoly és mély gondolatok ezek, hiszen Isten türelmét, hosszú tűrését a bűnös ember felé másik irányból nagyon könnyű megítélni, és azzal vádolni a Jóistent, hogy miért nem lép közbe, miért nem vett már véget ennek a szenvedésnek. Ugye sok alkalommal tapasztalunk vagy fizikai szenvedést, vagy ellenségeskedést, vagy nyomorúságot, amiket az emberek egymásnak okoznak, és arra számítunk, hogy az igazságos, szerető Isten közbelép, és megakadályozza a gonoszt, hogy elvégezze az ő gonoszságát. De ne feledkezzünk meg Istennek eme hosszú tűréséről, amit a bűnös felé nyújt, alkalmat adva nem csak arra, hogy megtérjen, de alkalmat adva arra is, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy a bűn maga hova vezet, és milyen károkat képes okozni. A másik dolog, amit kiemelnék, kihangsúlyoznék abból, amit elmondtál, hogy Isten az ő igazságossága alapján nem teszi kiváltságosabbá a zsidó népet ebből a szempontból. Nekik is megszabta a határt, és korlátot állított fel az engedetlenségük útjában. Voltak figyelmeztetései Istennek Izrael felé, amelyek mellett csak úgy elmentek és nem figyeltek oda? Valamilyen módon Isten tudomásukra hozta, hogy eljön az idő, amikor el kell számolniuk tetteiknek következményeivel. Az a tény, hogy nem lehet tovább játszani ezzel a kiváltságos helyzettel, amiben voltak, hanem ez is lejár egy idő után, ha nem cselekszenek, nem viselkednek Isten elvárásai alapján.
1: A Szentírás egyik legértelmű kijelentés Istenről az, hogy Isten nem személyválogató. És a Isten gyermekeinek, a Isten kiválasztottjainak az egyik legnagyobb kísértése az, hogy úgy gondolja, hogy mégis őket valahogy

0: valahogy elképzeli, hogy ő majd valahogy másképpen lesz besorolva. És a Szentírás egyik legegyértelműbb tanítása az, hogy nem személyválogat az Isten. Tehát zsidót és pogányt, keresztényt és nem keresztényt egyformán fog Isten megítélni mindenkit. Sőt, aki több kinyilatkoztatást kapott Istentől, lásd a zsidók, aki kapták az Istennek igéjét, állandóan előttük volt az ige, hogy ezt is olvassuk, hogy milyen tekintetben különbe a zsidó a pogánytól. Akkor Pál azt mondja erre, hogy hát minden tekintetben különbek, először is, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédét. Tehát ez megkülönböztetett állapot, hogy valaki hallja, tudja az Istennek beszédét, az életnek törvényét, az igazság útját ismeri. Most az ilyen ember annál inkább kellene Isten szolgálja. Vagy hogy a származásuk is különleges volt, ugye tudták azt, hogy Ábrahámnak a fiai, az övék az atyák. Ebben is megkülönböztetettek. Ez mind arra kellett volna őket késztesse, hogy még inkább Isten akarata szerint éljenek. Folytathatjuk ma a kereszténységgel ugyanezt a gondolatot. De hát a keresztények nem különbek ebben a világban, mint a nem keresztények? De ilyen bizonyos tekintetben igen. Van szentírásunk, van Jézus Krisztusról fogalmunk. Halljuk most is az Istennek igéjét. Tehát megkülönböztetett állapotban vagyunk. De éppen ebből a megkülönböztetettségünkből várja el Isten azt, hogy az életünk is különlegesen gyümölcstermű legyen. S ha nem, ha meg nem tértek, mindjárt elvesztek, mondja Jézus Krisztus. Ráadásul a zsidók, és mi ma is, mi a keresztények, fokozzuk az állapotunkat azzal a ténnyel, hogy leveleink vannak. Akár csak a fügefának levelei voltak. Nincs gyümölcs rajta, de van levél. És ez félrevezető tud lenni. Mert a gyümölcs hamarabb kell jelenkezzen a fügefán, és a keresztény életében is hamarabb kell jelenkezzen az igazi gyümölcs, mint maga a látszat. Mit használ kereszténységem? Mit használ látszat kereszténységem? Ha nem a szerint élek. Vannak olyan keresztények, akikről Pál is beszél, akiknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét. És az ilyeneket pedig került. Sokszor az ember önmaga is ilyen, hogy a látszatra ad, de az igazi kegyesség az életéből hiányzik. Úgyhogy jó az embernek néha még önmagát is elkerülnie. Szóval mindez ott volt, mindebben úgy a zsidók, mint a mai keresztények, mi magunk is megkülönböztetett állapotban vagyunk Isten szemében. De ha mindez a dolog nem alakítja át Isten népét különleges emberekké, szeretetteljes, önzetlen, szolgálatkész emberekké, akkor igaz az, amit Hózsás proféta mond, hogy romlásodra lett Izrael. Tehát az Istennek jósága, az ige hallgatás, minden, ami romlásunkra lett. Óvjon ettől a mindenható jó Isten.
1: Köszönöm. Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Tehát nagyon tanulságos az, ami történt Izraellel, és az, ami történt a fügefával. Nagyon tanulságos a mai keresztény élet számára megérteni, hogy felelősséggel tartozunk azon világosság miatt, amit Isten kinyilvánít, kinyilatkoztat számunkra, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, ha Isten elhív egy különleges feladatra, és megállt, felkészít rá, képesítesz bennünket arra. Önmagában ez nem egy olyan kiváltságos helyzet, ami mentesít bennünket az engedelmesség alól. És nehogy egy hamis biztonságérzetünk alakuljon ki arra, hogy ebben a kiváltságos helyzetben a Jóisten most eltekint az általános elvárások felől. Nem elég egy erős lelki tapasztalat a Jóistennel ahhoz, hogy utána állandóan biztonságban érezzük magunkat egy egész életre. Nem elég meglátni Istennek csodáit az életünkben, és utána abban bízni, hogy ez garancia arra, hogy felettünk soha nem fogy el Istennek türelme és kegyelme, bárhogyan élhetünk ezután, mert Isten valamikor jelen volt az életünkben. Ki lehet esni Istennek kegyelméből, bármilyen nagy az, hogy milyen körülmények között és mikor, esetleg erről, ha mondanál még, hiszen egyfelől ott van Istennek igazságossága, másfelől ott van Istennek hosszú tűrése és szeretete. Hogyan ötvöződik, hogyan találkozik mindez az ember életében, hogyan próbálja Jóisten megtenni a lehetetlent is, mindent azért, hogy az embert üdvözítse, és hol tud beleszólni ebbe a megváltási tervbe az ember, hogyan tudja keresztül hozni Istennek eredeti tervét rá vonatkozva.
1: Nagyon finom és nagyon-nagyon nagyító alá vetendő dolgok ezek, amikről itt szót ejtettél. Tehát egy olyan ember, aki Istenhez tért, az eltérhet még tőle? A Szentírás ezzel kapcsolatosan is egyértelműen beszél. A már említett Ezékiel könyvének a szakaszát hadd újból itt is idézzem. Ezékiel könyvének a

0: 33. fejezetéből pontosítok itt. Tehát a 33. fejezetéből azt mondja Isten, hogy élek én, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen az ő útjáról és éljen. És itt elmondja azt, hogy ha valaki vétkezett, de megtér abból, akkor Isten elfogadja. De elmondja azt is, hogy ha valaki megtért, de eltér az ő igazságából, és erre lehetőség van. Tehát, kedves hallgatóink, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert a kereszténység egy jelentős része tanítja azt, hogy aki egyszer Krisztusnak odaadta magát, az többet el nem szakadhat tőle. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Úgy itt egyértelműen azt látjuk, hogy van lehetőség arra, hogy valaki az igazságtól eltérjen. Azt mondja a 18. vers, Ezékiel könyve 33. fejezet 18. verse, amikor az igaz elfordul az igazságától és gonoszságot cselekszik, meghal amiatt. Tehát meghal amiatt. Pál apostol is beszél olyan emberekről, akik a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Tehát az ember el tud szakadni az Isten kegyelmétől. Még a megtért ember is el tud szakadni az Isten kegyelmétől. És az egyetlen reménységünk az, hogyha óráról órára, sőt percről percre feltekintünk Jézus Krisztusra. Ránézünk, úgy, ahogy a kereszten levő Lator elismerte azt, hogy ő méltán szenved, és kéri Jézustól, hogy legyen irgalmas ő hozzá. Tehát reális esélye van az embernek elszakadni Jézus Krisztustól. Sőt, a legnagyobb bűn, a legnagyobb vétek, ami létezik ezen a földön az, amikor valaki megkóstolta az eljövendő világnak az erőit, vagyis a Szentlélek hatalmasan munkálkodott az ő életében, és az ilyen ember alább hagy, belefárad a hitben növekedésre, ben. És akkor azt mondja erre a zsidókhoz írott levélben az apostol, hogy az ilyen ember magának feszíti meg az Úr Jézus Krisztust. Az ilyen ember az első szeretetet elhagyta. És az a mondásom, mondja Isten a keresztények ellen ma, hogy az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Feltehetjük a kérdést, honnan tudhatom azt, hogy elhagytam az első szeretetemet, vagy nem? Kérdezd meg magadtól, hogy mikor szeretted legjobban Istent? És ha erre a válaszod nem az, hogy ma, hanem az, hogy valamikor a tegnap, akkor azt jelenti, hogy az első szeretetedet elhagytad. Légy buzgóságos, térj meg, emlékezzél meg az előbbi cselekedeteidről. Tehát nagyon lehetséges az, hogy az ember letérjen az első szeretetről, és elhagyja Istent. És ez óriási figyelmeztetés egyrészt a már keresztények számára, hogy nem-e eltértünk, nem-e letértünk az igazi hitről, nem-e valahogy az időnek múlásával meghidegült a szívünk, a szeretet kihűlt belőlünk. Ugye ez volt a kérdésednek az egyik része, ezzel próbáltam megválaszolni. Másrészt pedig szintén nagyító alatt vizsgálva azt a dolgot, hogy Jézus küzd minden egyes emberért. És vannak olyan emberek, akik elhagyták az első szeretetet, de vannak olyanok, akiket most szólít meg az első szeretet. És Isten küzd, és lehet, hogy utoljára szólítja meg. És dönteniük kell, hogy ezt a szeretetet befogadják a szívükbe, vagy elutasítják. Kedves hallgató, éretted is küzd Istennek lelke. Küzd, hiszen Jézus Krisztus a te életedben is helyet akar találni magának. Úgy, ahogy a zsidó néppel küzdött éveken keresztül, hogy elfogadja Krisztust az élete urának, úgy éretted is küzd Istennek lelke. Senki kívülről nem tudja megállapítani más életében, hogy hol van az a pont, amikor egy ember átlépi a kegyelemnek a küszöbét, amelyet soha többé nem léphet át. Amikor elutasítja az Istennek kegyelmét, de Isten látja, és Isten tudja. És ezért mondja az íge, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Mikor utasíthatom el Istennek kegyelmét? Ma. Mikor fogadhatom be? Most. Jézus itt áll előttünk is, mint a fügefa előtt. És azt mondja, hogy vagy megtérsz, és elkezded az igazi gyümölcsöket teremni. Az alázatosságnak, a szeretetnek, az irgalmasságnak a gyümölcseit. Vagy pedig meg vannak számlálva a napjaid. De legyen mindannyiunknak a kérése az, hogy Isten könyörüljön rajtunk, és legyen segítségünkre Jézus Krisztus által, hogy megteremjük ő benne az örök életnek a gyümölcseit. Hogy vegyük észre a békességünket szolgáló dolgokat, hogy Krisztus keserű könnyeket hullat érettünk, akik nem sírunk önmagunkért. Hogy ugyanaz a végzetes kemény szívűség nyilvánul meg bennünk, mint ami elpusztította a farizeusokat. Ha nem tér meg a bűnös, tudnia kell, hogy a visszautasított kegyelem összes következménye már a küszöbön áll. Ugyanúgy történik minden lélekkel, aki ugyanazt az utat járja. Az Úr kijelenti, hogy romlásodra lett. És vajon ez a rádióbeszélgetés épülésedre lett, vagy romlásodra lett? Neked kell erre a kérdésre válaszolnod.
1: Igen, nem lehet elmenni az evangélium mellett egy személyes választás, egy személyes döntés nélkül. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és kívánom, hogy minden kedves hallgatóban Isten tegye éretté a figyelmeztetést, ugyanakkor szívét indítsa meg minden hallgatónak arra, hogy nyitott gondolattal, nyitott elmével és szívvel fogadja Istennek hívását. Isten gyönyörködik az irgalmasságban. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörköd a hitetlen halálában. Olvassuk Ezékiel proféta könyve 33. rész 11. versében. A pusztítás munkája, az ítéletmondás Isten számára egy halatlan cselekedet. Kegyelmében és szeretetében viszont fellebbenti a jövő fájtlát, és megmutatja az embernek a bűn útjának következményét. Isten szereti az embert, a megváltását akarja. Krisztus által garantálta, hogy minden lehetőt megtesz, hogy az embert megváltsa, de ha az ember elutasítja Istent, ő tiszteletben tartja döntését, és az ember végül azt kapja, amit választott. Isten nélkül pedig nincs örök élet, nincs beteljesedés, csak fájdalom, szenvedés, pusztulás, és végül örök halál. Itt élet-halál kérdésről van szó, éppen ezért olyan fontos a személyes döntés. Lehet valakinek a szívében megszületett a jó döntés, viszont halogatja annak végbevitelét. Ne feledjük, a jó választásának halogatása az egy rossz választás. István, jó Isten áldjon meg a mai beszélgetésért.
0: Ő áldjon meg mindannyiunkat, az egész világot.
1: És köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmét. Sok szeretettel visszavárjuk Önöket a készülékek közelébe a jövő héten is. A viszonthallásra.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mind

Újját eszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben, aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, a kedves hallgatóinkat. Ez itt a Reménysugár. Egy műsor, ahol őszinte beszélgetésekben keressük a hit helyét a mindennapokban. Kérdésekkel, tapasztalatokkal és személyes történetekkel. Mai adásunk különleges, hiszen hit történeteket hallhatunk fiataloktól. Olyan történeteket, amelyek valóságosak, és éppen ezért közel állhatnak hozzánk. Vendégeim ma Harsán Ottó lelkipásztor, valamint két fiatal, Filip Hajnal és Szabó Énok. Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy csatlakoztatok hozzám a mai beszélgetésben.
1: Mi is köszönjük a meghívást, és köszöntjük a nézőket, hallgatókat, mindenkit.
0: Ebben a beszélgetésben arról lesz szó, hogy hogyan válik személyessé a hit, és milyen kérdésekkel, küzdelmekkel találkoztatok ti a hit terén az életetekben, illetve milyen döntéseket hoztatok, amikor ezekkel találkoztatok. És ez alapján fel fogjuk fedezni azt, hogy mit jelent ma Istennel járni. Kezdjük is az elején a beszélgetést, ami nem lenne különleges, ha nem ismernénk meg titeket közelebbről. Egy néhány gondolatban, mondatban röviden mutatkozzatok be.
1: Engem Szabó Énoknak hívnak, 21 éves vagyok, és dolgozom, és szabad időmben talán legjobban olvasni szeretek, és mostanában így még a természetben sok időt tölteni.
2: Filip Hajnal vagyok. 20 éves, Székről érkeztem, viszont mostanában az időm nagy részét Kolozsvárt töltöm, ugyanis első éves egyetemista vagyok, illetve emellett gyerekekkel foglalkozom, zongorát tanítok nekik.
3: Harsán Ottó Norbert vagyok, lelkészként dolgozom, Zilahon lakunk a családommal, és Bürgezden, Vérvölgyön, Kerestelken, Somjon szolgálok, voltam Énoknak lelkésze, úgyhogy örülök, hogy most együtt szolgálunk.
0: Én is nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy még közelebbről megismerjük azt, hogy hogyan gondolkodtok ti a hitről, és kik vagytok valójában. Egy ilyen kvízszerű kérdéssorozatot készítettem elő nektek, amire szeretném, hogyha röviden és gyorsan sorjára válaszolnátok. Két opcióból kell választhatok egyet, és több ilyen kérdésem lesz. Hogyha az imaház vagy a természet közül kellene választhatok, akkor Énok, te mit választanál?
1: Na, talán a természet.
2: Nincs természet.
3: Szintén.
0: Biblia telefon applikációban, vagy Biblia könyvformában, papíron?
1: Könyvformában.
2: Könyvformában.
3: Ugyanaz.
0: Isten dicsőítés közösségben, vagy csendes ima?
1: Inkább csendes ima.
2: Inkább Isten dicsőítés közösségben.
3: Közösségben, igen.
0: Ebben már egy kicsit különböztök. Hit vagy bizonyíték?
1: Számomra hit.
2: Hit.
3: Hit.
0: Remény vagy türelem?
1: Remény.
2: Úgy szint.
3: Igen, remény.
0: Reggeli ima vagy esti ima?
1: Inkább reggeli.
2: Esti ima.
3: Reggeli.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
1: Rövid.
2: Hosszú ima.
3: Hosszú.
0: Kedvenc bibliai szereplő, hogyha van?
1: János apostol.
2: Jobb.
3: Pál apostol.
0: Csoda vagy tanítás?
1: Tanítás.
2: Tanítás.
3: Tanítás.
0: És ezt a mondatot egészítsétek ki, úgy érzem magam, mintha iskolában lennénk, de ezáltal egy kicsit jobban megismerkedünk egymással. Amikor imádkozom a akkor imádkozom a legtöbbet, amikor?
1: Csüggett vagyok.
2: Szomorú vagyok.
3: Hiányzik Isten.
0: Rátérek a következőkben személyesebb kérdésekre, és mi mindig ott tartunk, hogy először jobban meg szeretnénk ismerni azt a hátteret, amiben ti felnevelkedtetek. Milyen közegben nőttetek fel? Ebben jelen volt-e a hit, vagy nem? Milyen mértékben igen, milyen mértékben nem? És mit jelentett számodra gyerekként Isten?
1: Hát én igazából félig adventista családban nőttem fel, szóval nem volt idegen a hit, mert minden szombaton imaházba jártunk. De valahogy ennek ellenére bennem nem ragadt meg a hit, és nem fogott meg semmi így a vallással kapcsolatban. Elég rossz gyerek voltam, eléggé lázadó, kiváltképpen tinédzser koromban, akkor sokszor hallani sem akartam róla, de szóval nem volt jelen nagyon Isten az életemben fiatalként, sajnos.
0: Jelen volt, de nem tulajdonítottál neki nagy fontosságot.
1: Igen.
0: Hajna?
2: Hát adventista családban nőttem fel, és ez nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy a hit kialakuljon az életemben. A szüleim minden nap olvastak bibliai történeteket lefekvés előtt, illetve mindig motiváltak, hogy az imaházba vegyem ki a részem, leginkább a zenei szolgálatokba, és ez nagyon meghatározta azt, hogy kialakuljon egy bizonyos istenkép az életembe.
0: Énok, a te életedben mikor vált valódivá a hit? Mikor kezdett gyökeret hagyni az életedben? Valami megváltozott benned ebben az időszakban? Így röviden be tudnánk minket vezetni ebben az élettapasztalatodban?
1: Hát nekem úgy 18 éves korom körül változtak meg a dolgok ezen a téren kb. Akkoriban úgy voltak mélyebb pontok az életemben, és akkoriban kezdtem el úgy igazán őszintében imádkozni, meg olvasni a Bibliát. És hogy mi változott meg akkor bennem, talán azután nem mertem már így magamban bízni, magamra támaszkodni, mert láttam, hogy hova vezet, és nem mertem tovább magamra támaszkodni. És valahogy elkezdtem érezni azt, hogy hiányzik Isten az életemből, hogy élhetetlen az életem nélküle.
0: Miben érezted ezt a hiányt, vagy hogy fedezted fel a hiányt?
1: Hát, sok mindennel foglalkoztam, sok hobbim volt, és valahogy nem adott örömet, nem adott semmi boldogságot, nyugalmat. És valahogy ez az Istennel való kapcsolat adta meg, és akkor így alakult.
2: Nekem inkább 16 éves koromban fordult át nagyon a hit életem. Addig mondhatni beleestem abba a csapdába, ha nevezhetem így, ami ugye úgy hangzik, hogy akik hívő, illetve keresztény családba születnek, ahol erős a hit, fennáll a lehetősége, hogy az adott fiatal egy ilyen langy meleg állapotba kerüljön, tehát hogy az adott hitelveket úgymond megszokásból tartsa. Úgyhogy a fiatalkorom mondhatni így telt, és amikor beléptem a serdülőkorba, akkor volt egy elég nagy törés az életembe, ami úgy nagyon megváltoztatta a gondolkodásomat, és akkor úgy nagyon úgy volt egy fordulópont, hogy elgondolkoztam azon, hogy nincs szükségem Istenre, illetve a hitre. Viszont mivel az addigi tapasztalataimból kiindulva, mégis akartam egy kis esélyt adni neki, és emlékszek arra a pillanatra, hogy úgy zokogtam a Biblia előtt, és én nem hiszek abba, hogy ha kinyitom a Bibliát, amilyen ige előjön, akkor az most úgy van, viszont tényleg az volt, hogy kinyitottam, és azt írta, hogy tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. És akkor határoztam el, ugye, hogy megkeresztelkedek, nyilván arra még vártam 2 évet, viszont hogy akkor indult be ez a folyamat, hogy már a hitet saját meggyőződésből tartottam.
0: Mennyire fontos az, hogy egy szülő már a gyerekei életébe is bevezesse a hit életét, a gyerekeket úgy nevelje? Ugyebár itt látunk 2 élettapasztalatot, ami hasonlít egymáshoz, mert gyerekkortól foglalkoztak Hajnallal és Énokkal is a szüleik, a hit életüket próbálták nevelni szépen. Viszont az élet nem mindkettőjük életében látunk különbségeket, látunk hasonlóságokat is. Ott te fontosnak tartod azt, hogy a szülők mindennek ellenére foglalkozzanak a gyerekeikkel, és egy hitbeli nevelést is adjanak nekik?
3: Természetesen. Az ifjúkor az a magvetés időszaka, és hogyha ők nem foglalkoznak velük, hogyha ők nem ültetik el a nemes magvakat az elméjükben, ha ők nem mutatják be a jó Istent a gyermekeik előtt, később sokkal nehezebb lesz nekik, és ezen kívül tudjuk azt, hogy egy megműveletlen kert gazott, bogáncsot, mindenfélét termel. És Sátán is hozzá fog járulni ahhoz, hogy az ő gondolatvilágát besugalja abba a kis szívbe, elmébe. akkor, amikor Jézus Krisztus a Földön járt, elmondta a magvető példázatát, és a magvető példázatát, pontosabban a búza és a konkoly példázatára gondolok itt, ennek a példázatnak az alkalmazásaként megláthatjuk azt, hogy lehet a szívatalaj. És Isten mindenképp szeretné az ő magvát elvetni minden egyes ember szívébe. Azonban van valaki, van egy ellenség, aki konkolyt szeretne vetni bele, és ezt meg kell előzni. Tehát semmi sem védi jobban egy fiatalt, mint az, hogy hogy az ígét az ő szívébe rejtse. Ezt mondja a Zsoltár író, hogy hogyan őrizheti meg az ifjú az ő utát, hanem a te ígédnek megtartása által. És ez segít. Később döntéseket fog kelleni hozzanak, amikor beér a fejük lágya, meg stb. És elkezdődik egy személyes kapcsolata jó Istennel. De viszont azok az alapok, amiket megkapnak gyerekkorban, azok segítenek végül, hogy tudjanak dönteni. Láttak valamit egy családban, a családjukban, és én szerintem nagyon áldottak vagytok, én is áldottnak érzem magam. Egyesek azt mondják, hogy ez egy hátrány a lánymelegség miatt, de én úgy látom mégis az én életemben is, hogy áldás, mert hogyha nem ezen az úton ismertem volna meg a Jóisten, lehet, hogy sokkal jobban zültem volna, nagy valószínűséggel, és sokkal nehezebb lett volna megtalálni az igazságot.
0: Hogy látjátok, a szülők hogy tudnak segíteni a gyermekeiken annak érdekében, hogy a gyerekek életében a hit az valódivá váljon? Ti, nektek mire volt szükségetek, hogy mit vártatok el, mit tanácsolnátok a szülőknek, hogyha így lehetne fogalmazni, mert közelebb álltok ahhoz az időszakhoz?
1: Hát szerintem talán a legfontosabb dolog, amit egy szülő tud tenni, az a helyes példamutatás, hogy amit vall, azt élje is, mert a gyermekek azok olyanok, hogy ha tudat alatt is, de mérlegelnek és figyelnek, hogyha a szülő mond egy valamit, de csinál mást, akkor nem adnak tekintélyt neki, nem adnak hitelesítést annak, amit mond. És szerintem ez a legfontosabb, hogy helyes példát mutassanak.
2: Egyetértek én is énokkal, nagyon fontos az, hogy ahogy élnek, azt, tehát ne csak tehát amit mondanak, azt ugyanúgy meg is éljék, viszont nyilván teljes mértékben nem befolyásolhatják egy fiatal döntését, de maga az, ahogy a fiatal látja mondjuk a szüleinek mondjuk a házasságát, vagy azt, hogy hogyan beszélnek egymással, mégis fel kell keltsen benne egy olyan tudatot, hogy azért mégis egy keresztény családban azért mégis csak áldás van. És így ő is el tud indulni egy olyan úton e felé, tehát a hit felé.
0: Felfedeztük azt rólatok, hogy a jelenben, a ti életetekben a hit azért már valódivá vált. Valahogy egy személyes, egy közeli kapcsolatba kerültetek Istennel, és érdekelne az, hogy hogyan fogjátok fel ezt a kapcsolatot, miben látjátok, mit tesztek azért, hogy megvalósuljon. Hogyha ezt a kérdést tenném fel, Énok, neked, hogy mit jelent számodra ma személyes kapcsolatban lenni Istennel, akkor mit válaszolnál rá?
1: Hát az első gondolat, ami eszembe jutott, az, hogy mindent. Mindent ez jelent, mert hogy említettem az előbb is, sok hobbim volt, és rengeteg időt, meg rengeteg energiát fektettem sok mindenbe, de valahogy az a nyugalom és az a boldogság, amit az Istennel való kapcsolatban kaptam meg, semmi máshoz nem fogható, és valahogy ez hozott nekem nyugalmat és boldogságot a mindennapokban, szóval számomra mindent ez jelent.
0: A hobbik, amiket élveztél gyerekkorodban, azok olyan gyerekkori aktivitások voltak, amiket a többi gyerekek is játszottak, így ez befolyásolt téged, hogy azokat végezte, és hogy ilyen különálló hobbik voltak, amiket egyszerűen szerettél végezni?
1: Hát részben igen, részben nem. Például videójátékozni más barátaim is szoktak, vagyis régebben csinálták, de fotóztam például, nem igazán voltak fotós barátaim. Szóval is.
0: Is. És ezek ellenére az Istennel való kapcsolatot másképpen élted meg, mikor összehasonlítottad ezekkel a hobbikkal.
1: Igen, az valahogy sokkal többet nyújtott, mint csak egy sima földi dolog.
2: Nekem az Istennel való kapcsolat egy áldás szerintem az én életemben, mert annyira jó tudni azt, hogy akár egy nehezebb nap után van valaki, aki meghallgat, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell elinduljak azon az adott napon, vagy úgy alapból az életnek az útján. És hát őszintén nem is tudom, hogy Isten nélkül hogyan működne ez, ha nem lenne vele kapcsolatom.
0: Mondtad azt, hogy volt egy olyan pillanat hajnal a te életedben, amikor kételkedtél, vagy fogalmazhatok így, hogy kételkedtél, vagy inkább azt, hogy elvágtad a kapcsolatot Istentől, vagy azon az úton indultál el?
2: Tehát az Isten létezésében abban soha nem kételkedtem, viszont inkább abban, hogy ő valóban jó-e. Inkább az ő jóságát kérdőjeleztem meg, mert nem értettem azt, hogyha ő jó, akkor miért nem szereti azokat az embereket, úgymond miért nem segíti meg mindenben azokat az embereket, akik őt követik.
0: És ebben a kételkedésben hova jutottál, vagy milyen utat vett az életed, hogyan gondolkodtál?
2: Őszintén egy nagyon nagy ürességet éreztem, mert rengeteg kérdés volt az elmémben, hogy most akkor mi értelme volt az eddigi hitnek, hogyha az Jóisten valóban nem is annyira jó, mint amennyire bemutatták nekem, viszont egy idő után rá kellett jönnöm arra, akár múltbeli tapasztalatokból tanulva, hogy attól függetlenül, hogy az életünk nem egy mesebeli lét, ezt a Biblia nem ígérte amúgy se, hanem inkább azt ígérte az Úr, hogyha őt követjük, akkor van reménység, és hogy van igenis érték abban, hogy ő áldozatot hozott értünk, és hogy majd egyszer egy jobb világ vár ránk, és ez úgy megadott egy békét a lelkemnek, ez a tudat.
0: Hogyha nem jöttél volna rá erre, akkor milyen irányt vett volna az életed? Hova haladt volna? Van egy elképzelésed, vagy gondolkoztál ezen valaha?
2: De valószínűleg akkor nem ülnénk most itt. Hát erre igazából bele se szeretnék gondolni, de valószínű, hogy már nem a hit útját taposnám.
0: Énok, a te életedben voltak olyan pontok, amikor úgy érezted, hogy a te gyerekkorodat úgy jellemezted, hogy azért rebellisebb voltál, azért a határokat toltad, de nem tudom, ebben az időszakban hittél Istenben, nem hittél Istenben, azon felül, amit tanítottak neked otthon, vagy az imaházban, amit felfedeztél róla, illetve volt olyan pillanat, amikor tudatosan esetleg ellenálltál a hitnek?
1: Hát, így gyerekkoromban valahogy nem is nagyon érdekelt, nem is nagyon akartam tudni róla, szóval nem tudom, hogy mondhatom azt, hogy kételkedtem akkor, de itt 18 éves korom után nem igazán kételkedtem, akkor már így meg voltam győződve, hogy létezik, ő van. Úgy lehet volt, hogy gyenge volt a hitem, és bizalmatlan voltam, de nem tudom, ha azt kételkedésnek lehetne hívni.
0: És mi volt az a dolog, ami annyira megerősítette, hogy egy ilyen nem törődöm életből ekkora helyet nyerjen az életedben Isten, vagy ekkora fontosságot nyerjen az életedben Isten? Ez első helyre kerüljön.
1: Hát, igazából szóval voltak mélyebb pontok az életemben, és még tisztán emlékszek, amikor így elkezdtem legelőször imádkozni, akkor úgy imádkoztam, hogy ha az Úr van, és ha ő létezik, akkor segítsen meg ebből a helyzetből, hogy ki tudjak menni. És azután már nem igazán kételkedtem, meg nem, azután már sok minden megfordult.
0: Megkaptad azt a segítséget, amit kértél Istentől?
1: Igen, igen.
0: És ebben láttad az élő jelenlétét Istennek, tehát hogy nem egy ilyen elképzelt dolog Isten, hanem jelen van az életedben.
1: Igen, segít. Akkor már úgy nekem is az életem részévé vált, és úgy tapasztalatból tudtam, hogy ő van, és nem csak úgy egy olyan vallási dolog, hogy...
0: Hogyha nem tapasztaltad volna meg, ha nem adta volna Isten ezt a tapasztalatot neked, hogy válaszoljon az imádra, akkor hogyan képzeled el, hol tartanál az életben?
1: Hát nem akarom inkább elképzelni. Szóval ha kételkedtem volna, és nem nyitottam volna meg a szívem az Úr felé, az felmérhetetlen nagy rossz döntéseket hozhatott volna, amik életem végéig is kihatásra lettek volna rám, szóval inkább ne is gondoljunk bele.
0: Otto, mit tehet egy fiatal, amikor kétségei vannak Isten kapcsán, Isten létezése kapcsán, vagy olyan dolgok kapcsán, amiket a Bibliában talál, de nem tud eligazodni rajtuk?
3: Nem is olyan rég fedeztem fel én is a profétaság lelkébe az orvosságot ezekre a kételyekre, amik felnőtteket, erős hitbéli embereket is kínoznak ezek a kételyek, kérdések, pont mint Tamást, őt mindig a kételyek gyötörték, hogy vajon akkor hogy is van, van is, nincs is. Nemrég olvastam azt, hogy akkor, amikor kételjeink vannak, erre az orvosság csupán egy. Tekintsünk vissza az addig kapott világosságra. Úgyhogy ez egy olyan konkrét dolog, ami a személyes életemben is segít. Akkor, amikor elkezdek bizonytalan lenni, akkor, amikor elkezdek kételkedni, akár az elhivatásomba, akár milyen téren, akkor egyszerűen azonnal visszagondolok azokra a tapasztalatokra, azokra az olvasott kincsekre, információkra, amiket már kaptam, világosságokra, és ezek megerősítenek. Vissza lehet tekinteni az Istennel szerzett tapasztalatokra is az életben, és ez megerősít akkor, amikor aggódunk, megerősít akkor, amikor kételkedünk abban, hogy van-e Isten, vagy nincs. Sőt, hogyha valakiben nagyon erősek ezek a kételyek, hogy van-e Isten, vagy nincs, azt tudom tanácsolni, hogy kérje a jó Istentől, hogy mutassa meg. És várja azt, tehát ide bátorság kell, várja azt, hogy egy tapasztalaton fog átmenni, amiben meg fogja látni Isten láthatatlan kezét. Ezen kívül különféle kételyekre, különféle irányokra az életben nagyon-nagyon jó a Bibliát tematikusan kutatni. Tehát keresd meg azt a bizonyos témát, ami érdekel, például a siker témája, vagy bármi más, a bűn kezelésének a témája, hogyha a lelkiismeret furdalásaid vannak. Tehát tematikusan keresd meg azt, hiába olvasod minden regényt a Bibliát, az segít feltérképezni az egészet, de nem ad válaszokat a kérdésekre. Úgyhogy a Bibliának ez az elhivatása, hogy megerősítse a hitünket. Nekünk táplálnunk kell a hitünket, máskülönben elveszítjük. Éppen ezért a rendszeres bibliaolvasás megerősít minket hitben. Vannak más dolgok is, amik táplálják és erősítik a hitünket, az Istennel szerzett tapasztalataink, a minőségi keresztény zene, ami Istennel kapcsol össze, és sorolhatnék sok minden. Tehát érdemes ezeket a témaköröket is kikutatni, hogy mi az, ami megerősíti a hitedet. Mert Jézus még a tanítványoknak is azt mondta, hogy kicsiny hitűek. Tehát ez azt jelenti, hogy a hitben mindig lehet fejlődni, a hitet meg lehet erősíteni, és igen, van egy részünk benne.
0: Hajnal, neked mi volt a legnagyobb kérdésed Istennel kapcsolatosan, vagy a hit terén? Volt-e ilyen kimagasló kérdésed, amire hosszabb időn keresztül kerested a választ?
2: Hát ugye az előbbi kérdésben is említettem egy kicsi részét, hogy az Isten jóság, illetve hogy valóban szereti az embert. Sokáig ugye nem értettem azt, hogy miért van ennyi nyomorúság a Földön, hogyha Isten valóban szereti az embereket. Viszont akkor rá kellett jöjjek, hogy egy szülő is, hogyha rosszat tesz a gyerek, akkor ugyanis megfenyíti, vagy megengedi, hogy viselje a következményeit, de attól, hogy gondok vannak az életünkben, vagy a környezetünkben, azon azt jelenti, hogy Isten rossz, vagy nem visel gondot rólunk.
0: És ezt hogy fedezted fel, ezt a választ? Segített valaki, hogy ráérezzél erre a válaszra, hogy megértsed, vagy hogy állt össze a fejedben?
2: Ez csak Krisztus által. Mármint, hogyha az ember kérdései vannak, akkor vagy valakiről kérdései vannak, akkor ahhoz kell forduljon, és meg kell kérdezze, hogy valóban ilyen vagy, és én is ezt tettem, és ha nem is szemtől szembe, de megkérdeztem az Urat, és szemben látható jeleket adott, amiket ugye kértem tőle. Hát most nem ilyen misztikus dolgokra kell gondolni, de kértem, hogy bizonyos dolgokba adjon jeleket, vagy segítsen meg, és ő pont így tett, ami nekem elég volt bizonyítéknak.
0: Énok, a te életednek mi volt a legnagyobb kérdése Isten kapcsán?
1: Hát talán a legnagyobb is az, ami így a legjobban megpróbált, az, hogy ő csak is olyan dolgokat ad meg és enged meg az életembe, amik a javamra válnak. Hogyha kérek valamit, akkor ő nem adja meg, ha nem válik javamra is. Ez így sokszor így megingatta a hitemet, nem is tudom, hogy mondjam, hogy megpróbált.
0: Uh-huh. És hogy jutott el békességre ennek a kérdésnek a kapcsán?
1: Hát, a válasz erre az, hogy a hit és a bizalom. Mert rábízom az utam, és tudom azt, hogy ő látja az elejétől a végéig az életemet, és tudja azt, hogy mit enged meg, és rábízom.
0: Mit szoktatok tenni azokban az esetekben, amikor nem érzitek azt, hogy Isten rögtön válaszol, vagy hogy ott van, jelen az életedben, nem kapod meg a jelt, nem kapod meg az imádra a választ? Ezt hogy szoktátok feldolgozni, hogy szoktátok felfogni, és hogy szoktátok megoldani ezt a helyzetet lelkileg?
2: Ez nagyon érdekes, de ezen én is amúgy régen sokat gondolkoztam, hogy vajon ezzel Isten tanítani akar nekem valamit. És akkor jöttem rá, hogy kiskoromban én nagyon türelmetlen voltam, de hogy így mindent azonnal akartam. És egy időben, amikor sokat imádkoztam egy bizonyos dologért, hogy az Úr mutassa meg nekem a helyes utat, nagyon sokat kellett várjak a válaszra. És akkor jöttem rá, hogy ezzel ő tanított nekem egy türelmet, úgymond, tehát formálta maga a karakteremet, illetve segített abba is, hogy majd a jövőbe ezt a, úgymond a hasznomra tudjam formálni.
1: Persze, sajnos túl sokszor már előfordult, hogy nem éreztem, és hogy kételkedtem, hogy ő velem van, vagy nincs, de így visszanézve az éveket, annál szebb gondolat nincs, amikor így látom azt, hogy minden nehéz pillanatban velem volt, soha nem hagyott el, és ez nagy bátorítás ad a jövőre nézve is.
0: Tehát, hogy utólag össze tudtad kapcsolni a fonalat, látod a kis apró puzzle darabokat, amik elvezettek téged valahova, és akkor láttad ezekben Istennek a jelenlétét.
1: Igen, meg így, ahogy visszanézek a különböző élethelyzeteimre, akkor így látom azt, hogy akkor milyen lelki állapotban voltam, de így valahogy elképzelem, hogy az Úr az mögöttem volt egész végig, és visszatekintve tapasztalom is, hogy soha nem hagyott el.
0: Otthon mit tehetünk, amikor nagyon nagy kérdéseink vannak Isten kapcsán, vagy Isten számára, és nem találjuk a válaszokat, vagy nem érezzük a jelenlétét, nem jön semmi irányunkban. Illetve mit látsz, vagy miben látsz egy kihívást a fiatalok életében, mi az, ami számukra egy kísértés ebben a témában?
3: Jó, megpróbálom rendre venni a kérdéseket. Akkor, amikor nem találunk úgymond válaszokat a kérdéseinkre, és ezt, itt most gondolok arról, hogy tényleg kutatjuk a Bibliát, az ihletett írásokat, és mégsem találunk, érdemes megkeresni lelki embereket, olyan embereket, akiknek az életében látszik a Jóisten. A lelki embernek az egyik sajátossága a szelídség. És van egy mennyei bölcsesség, ami egyszerűen kisugárzik ilyen személyekből. Érdemes megkérdezni ilyen személyeket, mert ezeknek a személyeknek már élettapasztalatuk van a Jóistennel, és ez segít. Ami a kihívásokat jelenti, egy átkozottul hitetlen világban élnek a fiatalok, és nagyon-nagyon kevés a lelki befolyás. Kivéve, ha nincsen egy nagyobb közösség, ahol barátkozzanak lelki fiatalokkal, nagyon-nagyon sok a hitetlen befolyás a fiatalok számára, és akarva-akartalanul a Biblia is beszél, hogy jó erkölcsöt megrontanak rossz befolyások. Úgyhogy eljön az a pillanat, amikor, ha egy fiatal nem kapaszkodik Istenbe, és nem, és itt a szülők segítségét is láthatom, így is segíthetnek nekik, hogy legyen egy személyes hitéletük a Jóistennel, tehát bátorítsák erre a fiatalokat, akkor, amikor nincsen egy személyes hitélete egy fiatalnak, nagyon-nagyon nehéz megállni. Ezen kívül, ha nem tekintenek Krisztusra, és ez is egy óriási kihívás, hogy az ember példaképeket keres. Hogyha nem Krisztus a példaképe, akkor azt, amire tekintünk, minket akarvakatlanul megváltoztat. Legyen az média, legyen az különféle személyek, vagy sztárok, vagy mit tudom én, kisebb korban rajzfilm, hősök, és így tovább. Hogyha nem az Úr Jézus Krisztusra tekintenek, akkor csalatkoznak az egyházban, a gyülekezetben, vannak negatív dolgok, és Sátán igyekszik, hogy legyenek olyan dolgok, amikbe csalatkozzanak, akkor más keresztény fiataloknak a képmutató élete, vagy a szülőknek a képmutató élete, úgy, ahogy meg volt említve. Ezen kívül az óriási kísértés özön, ami van a világunkban, tehát óriási. Azonban a Jóisten képes megőrizni, és ha kérik őt, a Jóisten meg tudja óvni őket a gonosz tudja, hogy a mi atyánkban is tanít az Úr Jézus Krisztus. Ami a megoldásokat illeti, hát igen, van egy nagyon fontos lecke, amit meg kell tanulnia az életben, és ez az Istenbe vetett bizalom. Úgy, ahogy Énok is elmondta, akkor is, amikor nem látod azt, hogy a Jóisten úgy alakítja a dolgokat, ahogy te elképzelted, vagy akarod, akkor mit teszel? Csalatkozol benne? Vagy tovább fogsz bízni benne, hogy ő mégis tudja, hogy mit tesz? És Jézus Krisztus azt mondja, hogy boldog ember az, aki én bennem meg nem botránkozik.
0: Ezekről a kihívásokról, kísértésekről, döntésekről beszélnénk a következőkben. Hajnal, a te hitéleted mennyire befolyásolja a döntéseidet nap mint nap?
2: Hát nagyon igyekszem arra, hogy befolyásolja, viszont mivel én is emberbe vagyok, sokszor van, hogy hallgassak a szívemre, mert ugye a világ az azt sugallja, viszont a Biblia mégis azt írja, hogy a szív a legcsalártabb mindennél. És emiatt is igyekszem arra, hogy a meggyőződéseim szerint éljem a mindennapjaimat, vagy esetleg a döntéseimet így hozzam meg.
0: Milyen kérdésekben szokott megjelenni a maga hit életed, és a döntést befolyásolja?
2: Hát igazából mindenben, akár a beszédben, magaviseletben, sokszor még a szombat terén is.
0: És a hited miatt előfordult az, hogy nehéz volt egy döntést meghozni?
2: Igen, nem is olyan rég volt egy érdekes tapasztalatom. Épp az első vizsgai időszakomat éltem, és a legnehezebb vizsgámat péntekre tették, naplemente előtt fél órával. És gondolkoztam nagyon, hogy mit tudjak csinálni, mert tényleg sokat tanultam, és nem szerettem volna megbukni. Úgyhogy hát úgy döntöttem, hogy elmegyek, és naplemente előtt 5 perccel én kijövök. Meg is érkeztem az egyetemre, a tanárnő 10 percet késett. Na, ami azt jelentett, hogy még 20 perc volt naplementéig, én már biztos voltam benne, hogy ez így nem fog működni, és hogy nem fog sikerülni. Bementem a terembe, kiosztották a tételeket, és 15 percem volt, hogy valamit írjak. Most 15 perc az nem volt nagyon elég igazából semmire, de amit tudtam, úgy gyorsan lefirkáltam, meg beadtam a tételt, és eljöttem. És akkor úgy teltek a napok, folyamatosan benne volt a fejembe, hogy olyan tényleg ezt kellett tennem, hogy most Isten ezt akarja, hogy most a szombat, és ezek a Sátántól jöttek ezek a gondolatok, és akkor eszembe jutott az, hogy ha Isten azt kérte tőlem, hogy a szombat, akkor a szombatot azt meg kell szentelni. Viszont az egésznek az volt az érdekessége, hogy mikor kiosztották a tételeket, pont annyi pontot kaptam, de hogy pont a limitnél, amennyi ahhoz kellett, hogy átmenjek azon a vizsgán. És az érthetetlen volt, mert tényleg, amit írtam, az csak úgy lehetett, hogy átmenjek, hogyha minden helyes volt, amit leírtam. És ez nekem egy nagyon nagy csoda volt, hogy még így is az Úr megsegített.
0: Énok, a te döntéseidet mennyire befolyásolja a hited?
1: Hát én is igyekszek ahhoz, hogy nagyon befolyásolja minden döntésemet a hit. És így eszembe jutott, hogy az életemben hányszor, szóval ha Isten nem lett volna jelen az életemben, akkor hányszor másképp döntöttem volna is. Sokkal rosszabb döntéseket hoztam volna.
0: Milyen életterületeken fektetsz hangsúlyt, hogy erkölcsös döntéseket hozzál?
1: Hát inkább így a földi dolgok tekintetében. Például most fiatalok vagyunk, a párválasztás, vagy bizonyos célok, amik lehet inkább nagyra vágyóak, és akkor jobb lemondani róla. Ilyen tekintetben hallgatok inkább a Szentlélek sugallatára, hogy mondjak le róla.
0: És a te életedben volt olyan döntés, amit nehezen hoztál meg, mert érezted, hogy a hitednek a határvonalát súrolja?
1: Hát volt. Most így eszembe jutott egy dolog, hogy például fiatalkoromban szerettem tőzsdézni, eléggé is. Azért meggyőződtem arról, hogy az Úr az nem helyesli ezt, és meggyőződtem arról, hogy jobb lemondani róla, de idő kellett, amíg letudtam. Most nem egy függőségről beszélek, de idő kellett, amíg az Úr meggyőzött arra, hogy mondjam azt, hogy oké, akkor ennyi.
0: És amiután lemondtál a tőzsdézésről, érezted azt, hogy az Isten megállt téged? Vagy hogy azt a hiányt, ha hiányként élted meg, miután lemondtál róla, betölti valami mással?
1: Hát, igazából az életem utána nyugodtabb lett, mert éreztem az Isten jelenlétét, és azt, hogy ő valami jobbat tartogat számomra, valami a földi tekintetben nem is jobbat, nem is megérősebbet, de tudtam azt, hogy ő tudja, hogy merre vezet az életben.
0: Amikor kortárs nyomás van rád téve, és erősen mondjuk egy baráti társaságban, ha nem is most, de régebben, nyomást tettek rád a barátaid, akkor ez hogyan befolyásolt téged? Hogyan maradnál most meg a hitben, hogyha most érne téged ez a kihívás?
1: Hát, szerintem a legfontosabb, hogy hogyan maradjunk meg a mai világban Isten mellett, az a naponkénti kapcsolat Istennel, hogy tartsunk fenn vele kapcsolatot a

0: amiket minden egyes nap elvégzel, annak érdekében, hogy a hitéleted úgymond egyenesben maradjon, tehát hogy közel legyél Istenhez.
1: Nyilván mondhatom, hogy a tanulmányozás által, viszont nem akarok álszent lenni, sokszor megtörténik, hogy úgy megyek el akár az egyetemre, vagy munkába, hogy nem nyitom ki a Bibliát, és emiatt érzem is aznap, hogy ez így nem jó. Viszont én nagyon sokat énekelek napközben, és úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon segít abban, hogy akár a kortárs nyomást, vagy a kétségeket úgy felülírja, úgymond, hogy ez ad erőt a mindennapokban, hogy igenis kitartsak, mert megéri.
0: Énunk, a te életedben vannak ilyen kis szokások, amiket beiktattál, hogy fenntartsák a hitéletedet a mindennapokban?
2: Igen. Ugye mondtam még a legelején, hogy szeretek nagyon olvasni, és ez valahogy megmaradt, hogy így reggel este olvasom a Bibliát, reggeli esti ima, ezek szerintem egy egészséges hitélethez elengedhetetlenek.
0: Uh-huh. Szoktál nehézségeket is érezni a mindennapokban, amikor nincs időd esetleg, hogy ezeket elvégezd, vagy például Hajni említette azt, hogy neki könnyebben megy az éneklés, amikor ezeket a napokat megéli, hogy egybefolynak, és minden zsúfolásig teli van. De ezeket a napokat hogyan töltöd meg Istennel? Vagy olyanok a napjaid, hogy jól meg tudod élni az olvasást, az imádságot minden egyes nap?
2: Hát, inkább azt mondom, hogy igyekszek mindig úgy szabni az időmet, hogy jusson rá idő, és ne maradjon el, mert meggyőződésem, hogy ez fontos.
0: Mennyi időt szoktál szánni olvasásra, imádkozásra?
2: Hát, úgy reggel este egy fél óra legalább, de van úgy többet időm, akkor többet is.
0: És tanulmányozol, vagy hogy néz ki ez az én idő Istennel?
2: Hát igazából leülök olvasni a Bibliát, és kiszárok minden külső tényezőt, ami zavarhatna, és akkor így nyugodtan elmélyülhetek a Bibliába.
0: Uh-huh. Van egy rend, egy rend, ami alapján olvasod a Bibliát, vagy kiválasztod magadnak mindegyik napra, milyen részeket olvassál?
2: Hát én általában egy krónika sorrendben szoktam olvasni. Az utóbbi időben volt úgy, hogy ide-oda ugrottam egyik könyvről a másikra, mert meguntam, és akkor úgy voltam vele, hogy nem kötelező most ezt nekem pont azt olvasni, és akkor inkább átugrottam. De így általában egy krónika sorrendben szeretem a legjobban, mert akkor van egy eleje, van egy vége.
0: Uh-huh. Mondtad azt, hogy ki szoktad zárni a zavaró tényezőket. Hogyha egy fiatal életében nagyon jelen vannak ezek a zavaró tényezők, szól a telefon, hívnak a barátok, ezt vagy azt kell tenni. Egy ilyen fiatalnak mit tanácsolnál? Hogyan kapcsolja le a zavaró tényezőket az életéből, hogy rá tudjon hangolódni a Bibliára, Isten szavára és az Istennel való kapcsolatra?
2: Hát igazából ez egy elég nehéz dolog, mert a mai fiataloknak telefon az szinte már a kezükben van ragadva, és mindig várja, ki lájkolja őt, vagy bármi ilyesmi, de a legjobb az, hogy lerakja a telefont, és minden tényezőt ki, próbálja meg kizárni, és kapjon egy olyan időt, amikor félre tud rakni mindent.
0: Hajni, te ilyen téren mit tanácsolnál valakinek?
1: Hát nagyon fontos az, hogy bármit teszünk, legyen az a Biblia tanulmányozáson kívüli tevékenység is akár, akkor arra koncentráljunk. A tapasztalatból mondom, amikor tanulni kell, akkor tanuljunk, amikor enni kell, akkor együnk, és amikor Bibliát olvasni kell, Bibliát olvasunk, és ha pont a üzenetezni kell valakivel, akkor azt csináljuk, de nyilván soha ne, tehát maga a social media, meg illetve az ilyen elektronikai eszközök ne vegyék el az időt az Isten igéjétől, vagy a többi tevékenységtől.
0: Van egy utolsó fő kérdésem, és ennek még két alpontja, és ottól veled kezdeném. Hogyha egy dolgot szeretnél, hogy valaki megértsen a hitről, akkor mi lenne az?
3: Az, hogy a hit az nem tőlünk származik, az elsősorban Isten munkája, Isten szent lelke munkája, de a hit az közreműködés is.

0: Istennel. Tehát, hogyha én nem állok hittel az igéhez, akkor, tehát hogyha nem mondom azt, hogy igen, Isten igazat mond, én elismerem az igazságot, és hiszem azt, amit Isten mondott. Tehát szaván fogom, ha nem fogom szaván a jó Istent, akkor soha nem lesz hitem. Mert mindig kételyek mindig lesznek, s a jó Isten mindig megengedi a kételj lehetőségét. Tehát nem mindig zárja ki, sőt a legtöbb esetben nem zárja ki a kételj lehetőségét. Ha le akarom tagadni a napot az égről, letagadhatom, attól akkor is ad az igazság, hogy süt a nap. És ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak hittel álljok hozzá a dolgokhoz, hanem tápláljam is a hitemet, a hit az hallásból jön. Tehát ne higgyek akármit, hanem higgyem el az igazságot, és elsősorban az Isten ígé az igazság. Ezzel a szemüveggel ítéljek meg minden mást, nem minden mással az ígét, tudománnyal, vagy mit tudom én. Mert Isten nem ember, hogy hazudjon. A jó Isten felteszi az ígébe a kérdést, hogy te azt hiszed, hogy én olyan vagyok, mint te. A másik dolog az, hogy a hit ugyanakkor a Szentléleknek egy gyümölcse. És ez azt jelenti, hogy ha én közreműködök a Szentlélekkel, a Szentlélek meg fogja teremni ezt a gyümölcsöt. Tehát nekem hitem lesz. Olyan szomorú, amikor emberek elmondják, hogy én valamikor hittem, de most már nem tudok hinni. Fájdalmas. Mert valójában, ha valaki elveszíti a hitét, elveszíti a reményt, nem lesz reménysége, és nem fogja érezni soha, hogy a jó Isten vagy bárki más szereti, mert el kell higgye, hogy valaki szereti, azt mondja, hogy szeretlek. Hogyha te folyton bizonyítékot kérsz tőle, állhat a fejére, verheti össze a bokáját, mert nem fogod tudni érezni azt, hogyha nem hiszed el, hogy az illető személy szeret. Úgyhogy ilyen szempontból tudniuk kell minden fiatalnak, minden embernek, hogy a hitünk alakítja az életünket. Akarva, akaratlan. Nem elég az, hogy csak jó ember legyél, szükséged van az Istenbe vetett hitre.
1: Énok, hogyha arra, ha egy mondatban kellene válaszolni arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnál?
2: Hát egy mondatban talán az, hogy boldoggá tesz.
1: És Hajni, ha lenne egy olyan személy, akit te ismersz, és úgy látod róla, hogy keresi Istent, akkor hogyan bátorítanád, hogyan találja meg őt?
3: Értse meg azt, hogy a hit az egy Istentől kapott ajándék, hogy nekünk van erre lehetőségünk, hogy van kive hinnünk. És amit tanácsolni tudnék, az, hogy ne figyelje azt, hogy mit sugalnak mondjuk a barátait, most negatív mondjuk kritikákra, vagy minden olyan dologra gondolok, ami nem Istennel megegyező, vagy hogy mit sugal a környezete, hanem Istentől kérjen tanácsot mindenben, és helyezze a bizodalmát rá.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Én hálás vagyok, hogy a hit terén itt egy kis kerekasztalra összegyűlhettünk, hogy mindketten vállaltátok a szolgálatot, és azt, hogy itt legyetek jelen, és hogy azon felül, hogy megosztotok néhány dolgot a saját életetekből, sebezhetővé is tegyetek magatokat a világ előtt. Köszönöm, hogy bátorítottatok minket, a nézőket, a hallgatókat a hit terén, és kívánom azt nektek, hogy a Jóisten áldja meg az életeteket, és adja meg mindazt a jót, amit csak adhat, és minden olyan tapasztalatot, ami nehéz, ahhoz adjon erőt, és kitartást nektek, és sok-sok hitet. Köszönöm Otto, hogy a mai téma keretében megosztottál velünk gondolatokat, amelyek elgondolkodtathatnak a mindennapokban, vagy éppenséggel már elgondolkodtattak, és választ fogalmaztak meg számunkra. Köszönöm, hogy itt voltatok, és ha jól éreztétek magatokat, akkor szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
2: Köszönjük mi is, hogy meghívtak.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, kedves fiatalok, akik követtétek a mai adást, három vendég meghívottam volt itt a stúdióban. Velük együtt hit történeteket fedezhettünk fel, igazából az ők hit történeteiket fedezhettük fel. Bár csak egy parányi részletet elemezhettük az életeiknek, úgy gondolom, hogy nagy tanulságokra taníthatnak ezek bennünket, és érdemes volt végighallgatni őket. Amennyiben szeretnétek egyéb hittörténeteket is megismerni, bátorítok mindenkit arra, hogy kövessen bennünket továbbra is, hiszen folytatódni fog ez a sorozat, és legközelebb másik két új fiatalt és egy új lelkipásztor fog csatlakozni hozzájuk, akik által újabb dolgokat megtudhatunk a hitről és az Istennel való kapcsolatról. Mindaddig én Isten áldását és minden jót kívánok a nézők, hallgatók számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Reménység hangja.
1: Babits Mihály verse. Az elbocsátott vad. Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat. Stán ha kezem másként legyintem, a világ más felé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz ezer baj között, de nem hagy nyugodtan, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyhülök. Ez a valaki tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, s mint bölcs vadász gyenge vadat elbocsátott, de nem felejtett. Szabadon sem vagyok szabad. Ívadra régi hercegeknek szokásuk volt, mondják, jelet aranyos nyakörvet verettek, hogy mindig ráismerjenek. Így hordom én is titkos örvét annak, aki a rengeteg ölében elfogott, de önként újból elveszni engedett. Azóta bolygok a viharban vadmódra, de az ő jele erejének bélyege rajtam, hogy ne nyughassam nélküle, s mint szélcibált bogáncs, amelyen a szivárvány lába pihen, illattal telik, úgy beteljen sóvárgással bogány szében. Nem hiszek az elrendelésben, mert szabad vagyok. Oly szabad, mint a bolond bogáncs a szélben, vagy vadbozót között a vad. Vezessen hozzád a szabadság. Így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már.

Szombat történetének a vizsgálata során eljutottunk a reformációig. Reformátor atyák a 16. század közepén, második felében sorban elmentek, és kialakult két tábor. A régi egyház, a középkori római egyház rádöbbent arra, hogy neki is szüksége van reformációra. Ezt a reformáció ellenére kellett megfogalmazniuk, ez a tridenti zsinat határozati anyaga. Ennek a zsinati tanításnak is kellettek katonák, ezek lettek a jezsuiták, akik a kornak a legműveltebb emberei voltak, mind a mai napig. Jezsuitának csak 14 év, nagyon kemény tanulással lehet valaki. És beállt egy állóháború. A tanoknak a háborúja. Ha most Magyarországot nézzük, akkor azt lehet mondani, Magyarországon nem megtéréssel lettek a reformáció hívei a magyar gyülekezetek. 1590-ben az ország csaknem 90%-a protestáns volt. De protestánsá úgy lettek magyar eleink, hogy a földesuraknak érdekük volt az, hogy a nagyon felhalmozódó, 16. század elején nagyon felhalmozódó egyházi birtokokat és egyházi vagyont szekularizálják, vagyis eltulajdonítsák, és éppen ezért ők olyan prédikátorokat hívtak egy-egy városba, faluba, mint főkegyurak, ők voltak azok, akik meghatározták, hogy ki legyen a lelkész egy-egy faluba, városba, akik a reformáció hívei voltak, így ezek az egyházi vagyonok sorba visszakerültek földesúri birtokba. Az ellenreformáció, vagy katolikus ébredés, ahogy ezt szokták mondani, az ennek a folyamatnak a fordítottja volt. Itt sem áttérni kellett, hanem egész egyszerűen a római katolikus egyház kitalált valamit, ami nagyon fontos, és ezt nem szokták ma tudni, és ezért is mondom el rögtön az elején. Nem a mennyiséggel lehet sohasem hatni. Ez a fogyasztói társadalom legnagyobb butasága, hogy mennyiségi mutatókra törekszik. Magyarországon a 17. században 374, ha jól emlékszem, jezsuita volt összesen, ez a 374 ember visszafordította Magyarországot. Ez azt jelenti ez a visszafordítás, hogy 1691-ben, amikor a Soproni Országgyűlés volt, az ország 90%-a római katolikus volt, még 1590-ben, amikor Károli Gáspár lefordította a teljes Bibliát és kiadta Vizsolyban, akkor 90% protestáns volt. És ebben semmi erőszak nem volt. Csak egyszerűen, ha valaki intelligens ember akart lenni, ha valaki praktikus ismereteket akart szerezni, ha valaki jól akart forgolódni a társadalomban, az jezsuita iskolába iratkozott, mert a jezsuita iskolák jobbak voltak. Lekörözték a protestáns iskolákat. Mert a protestánsok veszekedtek, a protestánsok másodlagos, harmadlagos hatalmi kérdésekkel voltak elfoglalva, jezsuiták pedig rádöbbentek a minőség forradalmára. Ez egy óriási nagy egyháztörténeti tanulság. Na de ez a sok, hogy hatott a protestantizmusra? Hogy hatott az emberekre? Nem csak a protestánsokra, hanem hogy hatott ez az egész kereszténységre? Hiszen a kereszténység az nem felekezetekben van, keresztény ember mindaz, aki úgy érzi, hogy Krisztushoz tartozik, és az az érdekes, hogy az egyház történelem az mindig a kor kihívására felel, és épp úgy kell ezen az oldalon, mint azon az oldalon lépni, válaszolni arra a felvetett kérdésre, amit a kor kérdez tőlük. Mit csinált a 17. század eleje ebben a kérdésben? Egy kulcsszó van, amit mondunk, és ez a kulcsszó az, hogy puritanizmus. A puritán atyák, ez ugye a 17. század elejének egy irányzata, majd rögtön elmondom, hogy mi, arra döbbentek rá, hogy a kereszténység nem elméleti tanítási rendszer, mint ahogy eddig gondolták,
Mert eddig mindig arról volt szó, hogy igaz-e ez a tanítás, vagy nem igaz a tanítás. Honnan lehet ezzel szembe érveket állítani, vagy emellett érveket állítani a Bibliából, egyházatjákból, stb. A római katolikus teológusok is a Bibliából nagyszerű érveket próbáltak hozni, és ugyanúgy a reformátorok örökösei is ugyanezt tették. A puritánok azt mondták, hogy nem itt van, nem az elmélet a kereszténység igazi lényege. Nem a tanítási rendszer, hanem az életgyakorlat. Mit jelent gyakorlatban kereszténynek lenni? Mi az, ami motiválja, mozgatja a mi életünket? És éppen ezért a puritanizmus, amelyik ugye az angolszász országokból indult el, Magyarországot is át és átjárta, a következőt tette. A reformáció igei felismerései a puritanizmusban jutottak el a mindennapi élet valóságáig. Azt mondták, hogy a reformátori atyák, amit tanítottak, abból most csináljunk gyakorlatot. Azt mondja, hogy szól a szkriptúra, egyedül a Szentírás, akkor rendben van, az életünknek legyen a zsinórmértéke a Szentírás. Ha a Szentírás azt mondja, hogy újjászületés, akkor igen, nézzük meg, hogy mit jelent a mi életünkben az újjászületés. Ha azt mondja a Szentírás, hogy egyenesség és becsületesség a mindennapi életben, akkor nézzük meg, hogy mi ez az egyenesség és a becsületesség a mindennapi életben. Nagyon érdekes, hogy pontosan Angliából indult el ez az irányzat, áthatott a kontinensre, Németalföldön is nagyon erős puritán bázisok voltak, de Magyarországon is. A puritánok azt lehet mondani, hogy nagyon erősen befolyásolták a magyar protestantizmust. Ennek köszönhetjük, hogy a 17. században nem szűnt meg a magyar protestantizmus. Nagyon érdekes, hogy ugye nagyon erős protestáns bázisok voltak Ausztriában. 17. században az ellenreformáció elsöpörte az osztrák protestantizmust, alig maradt néhány hírmondója. Lengyelország döntően protestáns ország volt, hírmondója nem maradt a protestantizmusnak. Észak-Olaszországban nagyon jelentős protestáns bázisok voltak, hírmondója nem maradt a protestantizmusnak. A mai Szlovénia területén előbb volt teljes biblia fordítás, mint Magyarországon. Egy nagyon jelentős reformátori, nagyon tudós reformátori gárda volt, 17. századra elsöpörte az ellenreformáció. Magyarországon ez miért nem sikerült? Erre egy szó van, a puritanizmus. Tudnélik, a török nyomása alatt, az ellenreformáció nyomása alatt, ugye Pázmány Péterről ugye tudjuk azt, hogy 17 éves koráig református volt. Csak iskolai tanulmányai során lett jezsuitává, és ő is egy ilyen minőségi emberré akart lenni, az is lett, a magyar kultúra egyik kiemelkedő alakjává lett. Tudjuk azt erről a korról, hogy óriási nyomással próbálták a protestáns tömegeket, és nem eredménytelenül, visszavinni a római katolikus egyházba. Mit lehetett ezzel szembe tenni? Puritán atyák azt ismerték fel, kereszténynek kell lenni. Gyakorolni kell a Bibliát. Éppen ezért, ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy az első döntő dolog, ahol a puritanizmus előjött, az egy nagyon érdekes törvény volt. 1618-ban Angliában első Stuart Jakab megjelentetett egy könyvet, aminek egy törvénykönyvet, egy egész könyvre valót, aminek az a címe, hogy Book of Sports, tehát a sportkönyve, a sportoknak a könyve pontosan. Ez első pillanatban nem arról szólt, hogy hogyan kell röplabdázni vagy krikettezni, hogy valami angol sportot mondjak, hanem másról. Tudnélik, a reformáció idején, említettem a múlt órán, a szombatot úgy kezdték ünnepelni, hogy a vasárnapot akarták szombatszerűen megünnepelni. És ebből az anglikán egyházban, ahol egy nagyon érdekes helyzet volt, mert az anglikanizmus az lényegében ilyen félreformáció volt, szervezetileg szakított Rómával az angol egyház, létrehozott egy anglikán, tehát egy angol nemzeti egyházat, és csak a 16. század második felén fokozatosan egy Calvinéhoz hasonló irányzatú reformátori mozgalom kezdett valamit a tanításokon javítani, és ezek a
Az áldozatos reformátorok ugye kezdték ezt a 16. századi tanítást, hogy tessék a vasárnapot úgy ünnepelni, ahogyan a szombatról szól a Biblia, és ebből különböző viták támadtak. Első Stuart Jacob rendet akar teremteni, hiszen ő az anglikán egyháznak a világi feje, és kiadta ezt a törvényt, hogy mit lehet és mit nem lehet szombaton csinálni. Ebből óriási vita lett. Egyrészt a puritánok, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a Biblia az életem alapja, és ezt kell gyakorolni, ezt túlságosan liberálisnak tartották. A másik oldal, a szélső liberálisok meg azt mondták, hogy túl keveset enged meg. Hát miért ne? Szombaton mindent, illetve vasárnap, értsük alatt a vasárnap, mindent lehet csinálni. Az 1618-ban megjelentett szórakozások listája sokat enyhített az ünneplés tilalmán, és éppen ezért ez katalizálta azt, hogy azok az emberek, akik keresték a Bibliában a szombatnak a lényegét, hogy is van ez, miért is van ez, miért fontos ez, ami nem jött elő a 16. században, elkezdtek kutatni. És ennek az lett a következménye, hogy többek között ez a John Tusk, akiről nem is tudjuk pontosan, hogy mikor, hol élt, nagyon sok üldözést kellett kiállni, ez egy puritán reformátor volt, Calvin irányzatú reformátor, elkezdte a hetedik napi szombatot ünnepelni Londonban, és szervezett egy gyülekezetet, ahol szombaton gyűltek össze, és szombatot kezdtek ünnepelni. Azért tudunk ilyen keveset róla, mert hallatlan nagy üldözést kellett elszenvednie. Egyrészt a uralom részéről, másrészt pedig teológus társai részéről, az egyház hivatalosai részéről, és állandóan ott volt ez a nagy-nagy nyomás, hogy ugye, ha mi anglikánok vagyunk, attól még mi nekünk ugyanúgy kell követni a régi hagyományokat, a középkort ugyanúgy éltetni kell, csak annyit mondunk mi, hogy nem akarunk Rómához tartozni, mert Róma drága, elviszi a pénzt, gazdaságilag hátrányos, hogy Rómához tartozunk, de nem kell újabb tanításokat hozni. John Tusk pedig azt mondta, hogy nem, hanem mi azért vagyunk angolok, mert keresztények vagyunk. És ha keresztények vagyunk, akkor a mi hitünknek az egyedüli alapja a Biblia. De nem csak ő volt egyedül ilyen, hanem Theodor Barbour is ugyanilyen volt. Barbour mozgalmat indított, és ő több könyvet írt. Az első és a legjelentősebb, ez 1628-ban megjelent Vita a szombatnapról, és utána sorba-sorba írta a könyveit, megírta a maga életrajzát is, és ebből tudjuk azt, hogy hosszú-hosszú viták alatt jutott a szombat ünneplésnek a gondolatára. Nem egy egyszerű ötlet volt ez. Hosszú ideig ő a szombat ünneplésével kacérkodó gyülekezeti híveivel vitatkozott, és ezek a hívek győzték meg, illetve a Biblia győzte meg, és elkezdte vizsgálni a Bibliát, és rádöbbent arra, hogy a szombat az, amit Jézus Krisztus ünnepelt, mindazt, amit én idáig elmondtam, Barbour is tudta. És ez a mozgalom, ez a gyülekezet, ami Londonban volt, és elterjedt aztán Angliában, ebből nőtt ki a hetedik napot ünneplő baptisták közösség, ami mai napig is létező közösség. Én dolgoztam a levéltárukban is, nagyon sok érdekesség van. Egyik fajta baptista közösség ez az Egyesült Államokban. A harmadik ilyen tanú, nagyon érdekes történetű ember ő is, ez a Francis Bamfield nevezetű bácsika, ugye 1615 és 84 között élt, szintén írt életrajzot, leírja a megpróbáltatásait, többszörösen fogságot szenvedett a szombatünneplése miatt, végül börtönbe is halt meg, hitéért bebörtönözték, és az ő követője volt ez a Edward Stennett nevezetű valaki, aki tovább szervezte ezt a gyülekezetet, és ez a lett ennek a hetedik napot ünneplő baptistáknak a másik ága. Azért baptisták, mert a puritánok között, ezek a szigorú puritánok, nem csak ők, hanem nagyon sokan, rádöbbentek arra, amire a reformáció nem döbbent rá. Tudnélik arra, hogy a kereszténység az jól lehet egy közösségi valami, de egyéni döntést igényel. És ezért az újjászületésről szóló tanítás többek között a puritán teológiának az egyik nagy-nagy felfedezése.
Mert a puritán teológia azt mondta, hogy szükség van minden embernek egy nagy fordulatra, a Krisztushoz való fordulásra, amit újjászületésnek hív a Biblia, és ezt az újjászületést valahogy kifejezésre kell juttatni. És nagyon sok puritán emberből baptista lett, a baptista az azt jelenti, hogy felnőttet keresztelt, hiszen a gyermekkeresztség a középkorban egyáltalán nem volt még általános. Vannak arra nézve adataink az ókortól kezdve, hogy voltak olyan csoportok, akik gyermeket is megkereszteltek, de csak akkor szigorúan, hogyha a háza népével együtt keresztelték őket. De a középkorban általános volt a felnőtt keresztség és a bemerítéses keresztség. Említettem, hogy akárhova eltetszenek menni valamelyik szép közép-itáliai városba, legnevezetesen mondjuk Pízába vagy Firenzébe. Firenzei dóm előtt ott van a battisztérió, nem? Ez keresztelőkápolnát jelent. Vagy Pízába, ha csodálatos fertett toronyot megszemlélték és megnézték, hogy tényleg dőle vagy nem, ha nagyon szerencsék van, akkor fel is lehet menni a teraszára. Tessenek megnézni a battisztériót is. És akár Firenzébe betetszenek menni a battisztérióba, akár Pízába, ennek a kör alakú templomnak a közepén ott a keresztelő medence. És ezt nem azért nem díszből építették, ezt használták. Ezt használták. Most éppen ezért ezek az emberek még nem túl messze ettől a kortól, azt mondták, hogy igen, a felnőtt keresztség az, amihez vissza kell menni, mert a felnőtt keresztség fejezi ki azt, ami a keresztelés lényege, hogy meghalok az óembernek, feltámadok az új emberben, és én az újjászületés élményét végigviszem az életem során. Ezek a tanúk, akik újra és újra elindítottak szombatünneplő mozgalmakat, meglehetősen nagy ellenállásba ütköztek, nem csak az angolszász országokban, hanem szerte máshol, ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ennek egy kivezető utat próbáltak keresni, és ez a kivezető út, minden ilyen mozgalomnak a kivezető útja, az az Egyesült Államok voltak, ami még akkor ugye nem volt, hanem csak új világnak hívták. És a 17. század közepétől kezdve egyre másra ezek a zarándokatyák, ezek a Pilgrims Fatherek elindultak az Egyesült Államok felé. Az Egyesült Államok az azért volt nagyszerű hely, mert mindenki annyi földet kaphatott, amennyit megművelt. Nem volt telekkönyvi rendszer, csak a legutóbbi időkben van, hiszen még a mai napig is az Egyesült Államokban, hogyha megy az ember, mondjuk ez az úgynevezett középső részén, a cornfield részén, akkor így kérdő, 3-4 órát autózik, vagy 5 órát autózik, és nem talál egyetlen falut se, de kukoricát vagy búzát lát, az alatt nyílegyenes utak, asztallap simaságú terület, és csak búza, búza, búza. Haratáskor megy, akkor meg egy irányba járó kombájnok vannak, akik mit tudom én honnan elindulnak, hová, és csak egy irányba nem kell fordulni, csak aratnak, aratnak, aratnak. Most ez az ígéret földje, ez az Egyesült Államok volt. Ahová semmiféle kényszer nem kísért el ezeket a zarándokatyákat, megérkeztek, az indiánokkal jó barátságot igyekeztek építeni. Ez a hálaadás napja, a Thanksgiving, amit itt is most újabban már kezdenek megemlékezni róla, az indiánokkal való békességnek a napja. És az új világban hamarosan ezek a szombatünneplő csoportok is megérkeztek. 1664-ből tudjuk az első ilyen csoport érkezését az új világba, akik 1671-ben megalakították az első szombatünneplő baptista gyülekezet Newportban, és ez a gyülekezet egy nagyon nagy tekintélyre tett szert, hiszen nagyon sok mindent köszönhetünk ennek a gyülekezetnek. Nagyon hamar a 18. század folyamán megerősödött, és ezek a szombatünneplő gyülekezetek
jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyesült Államoknak az alapját, a keleti államokat, ahol ugye tulajdonképpen az Egyesült Államok megszülessen. A hetedik napot ünneplő baptisták száma az 1840-es évekre meghaladta 3500 főt, ez ma nagyon kevésnek látszik, de akkor még százezrekben mérhető volt az egész Egyesült Államoknak a száma. Mi mindig a mai Egyesült Államokból indulunk ki, ami ugye a múlt század, illetve bocsánat, nekem a múlt század a 19, tehát a 19. század második felében duzzadt fel fokozatosan, és utána az első világháború után. Ez egy nagyon jelentős, befolyásos gyülekezet volt. Így tehát az Egyesült Államoknak a vallásos élete egy nagyon érdekes képet mutat. Egyrészt minden olyan igei felismeréssel küzdő, igei felismeréssel jutó csoport, amelyik Európából kilógott, az az Egyesült Államokba keresett menedéket. Ezért a 18. századra az Egyesült Államok nem csak az emberi jogoknak lett a vezetője, ugye az amerikai alkotmányra gondoljunk, vagy a mindenféle szabadságtörekvésre, ami az Egyesült Államoknak a megszervezéséhez vezetett, hanem abban is, hogy a vallásszabadságnak ez volt, hogy így mondjam, a paradicsoma. És itt sorba-sorba jelentkeztek különböző ébredési mozgalmak. És ezekben az ébredési mozgalmakban mindig találunk olyan embereket, akik már eljutottak a hetedik napot ünneplő baptisták tanúbizonysága következtében arra a felismerésre, hogy a szombat elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy én kiegyensúlyozott lelki életet éljek. Ha tovább megyünk, egyetlen egy ilyen ébredési mozgalomról beszélek, ami az 1840-es években nagyon jelentős volt, a sajtóhíre például Magyarországra is eljutott. Ez William Millernek, egy baptista farmernek a mozgalma volt, amelyik a bibliai proféciák alapján, ez sem egyedi, hiszen a bibliai proféciákkal rengeteg zarándokatja foglalkozott. Azt lehet mondani, a 18. század a bibliai proféciák kutatásának Európában is az egyik fellegvára, rengeteg ilyen mű jelent meg, mondjuk a német nyelvtelen egy Péters nevezetű valakinek, például Dániel könyvéről van egy nagyon érdekes magyarázata. Vagy akár Magyarországon is tudok ilyeneket mondani, mondjuk Péceli József, aki az utolsó idők jeleiről egy prédikációs sorozatot tartott, és még tovább lehetne sorolni. Tehát a bibliai proféciák alapján ez a William Miller 1844-re számította ki Jézus visszajövetelét. Na most ez a mozgalom nem egyszerűen csak ilyen számítgatós mozgalom volt, ahogy ezt sokan gondolják, hanem ez a mozgalom, ahogy mondtam, egy ébredési mozgalom volt, és ennek az ébredési mozgalomnak van egy háttere. És mindig ebből a háttérből lehet megismerni az igazi lényeget. A felvilágosodással, majd egy következő képen erre részletesen visszatérünk, az egyház történelemnek, tehát a kereszténység történetének az egyik legnagyobb válsága köszöntött be. Tudnilik, az a Descartes-i eszme, amit mindenki tud latinul, hogy cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok, egy nagyon érdekes látást adott az embereknek. Az a biztos, amit a gondolataimmal ellenőrizni tudok. Tehát a ráció ellenőrzése alá kell venni az életet. És ennek az lett a következménye, hogy a ráció egyedülromra jutott, csak az ember nem csupán racionális lény. Minden dolgunkban jelen van egy irracionális elem is. És nem akarok ilyen egyszerű, népszerű példát mondani, hogyha én valakit szeretek, azt nem tudom racionálisan megmagyarázni, nem? Valakit utálok, nem tudom racionálisan megmagyarázni. Ha, mit tudom, én azt mondom, hogy jaj, de szép ez a vers, ezt nem lehet racionálisan meghatározni. Tehát jelen van, miért értékes mondjuk Arany János toldia? Ezt nem lehet racionálisan meghatározni. Miért szép Johann Sebastian Bach muzsikája? Nem lehet racionálisan meghatározni.
Azért, mert az ember egyszerre racionális és irracionális lény, pontosan a racionalitás és az irracionalitás meccéspontjában van az ember. Most a felvilágosodás ezt tagadta le. És a felvilágosodást öt eszme jellemzi, és ezt érdemes megtanulni. Öt idegen szó, közhasznú idegen szó az, ami jellemzi. A felvilágosodást elsősorban tehát a racionalitás jellemzi, és ez azt jelenti, az van, ami ésszel felfogható, ami ésszel nem fogható fel, az nincs. A másik jellemzője ennek a korszaknak az az, amit úgy hívunk, hogy moralizmus. Igen, a felvilágosodás nagyon sokat beszél az erkölcsről, a morálról, de az erkölcs az az ésszel szabályozott morál. Az a morális, ami ésszel igazolható. Igen ám, de mindenki tudja, hogy a becsületesség például nem igen igazolható ésszel. Különösen ma. Tessék végig gondolni. Tehát ez a moralizmus is egy féligasság. És a 20. század pontosan arról szól, hogy a racionalitás is megdőlt. Nézzük meg, hát mennyire racionális mondjuk az, ami egy háborúba történik. Mondjuk vietnámi háborúba történik. Mennyire volt racionális? Egyáltalán nem. Vagy mennyire morális az, hogy a törvényeket állandóan óriási sebességgel változtatja minden ország? Ezt a régiek el se tudták gondolni. A bibliai korban például a királynak sem volt törvényhozási joga. A törvény az volt, az az atyák törvénye volt. A király azt nem változtathatta meg, azt szerint kellett élnie. A harmadik ilyen jellemző, tehát a racionalitás és a moralitás mellett, az optimizmus. Ez az a kor, amikor azt mondja, hogy minden fejlődik. Össze kell fognunk, a jót kell csinálnunk, és itt van már a Kánán. Gondoljunk Petőfi 19. századi költőjére, ez teljesen a felvilágosodásnak ez az optimizmusa. Nincs kérem itt semmi baj, a bűnt azt majd kinőjük, mert a bűn csak a primitívségből akad, majd megneveljük az embereket, és azok nem lesznek primitívek. És ebbe tartozik bele az, hogy mivel minden fejlődik, mert az evolúció a nagy törvényszerűség, éppen ezért az evolúció törvényszerűsége kapcsán ki fogjuk nőni mindazt, ami rossz ebben az életben. Hogy aztán mennyire nőttük ki, ezt tessék lemérni most. Most vagyunk a felvilágosodás nagy fordulóján, mert ugye most már kiderült, hogy mennyire igaz volt ez a racionalizmus. A következő ilyen, a negyedik, ez egy kevésbé használt idegen szó, de tetszenek érteni, ez az utilitarizmus, ez a haszonelvűség. Az a jó, ami hasznos. Tehát minden gazdasági mutatókkal kell megmutatni. Hasznossá kell tenni a jót. Igen, ám csak a jónak van egy kegyetlen rossz tulajdonsága, hogy általában rövid távon nem hasznos. Az, hogy én jó vagyok, ez rövid távon nem hasznos. Unokáimat megkérdeztem, múltkor mondom a kisebbik unokámnak, hogy légy jó. Azt mondja, papa az fárasztó. És ebbe igaza van, nem? Ez fárasztó. Tehát az utilitarizmus is egy olyan dolog, ami megbukott, csődbe jutott. És végül az ötödik, ez a naturalizmus, hogy minden a természet magyarázatából van, ha természetest követem, akkor az a jó. Ez sem így van. Mert az ember a természete ellenére ember, nagyon sokszor. De ennek az egész gondolkodási irányzatnak az a tragédiája, hogy ez minden pontján a Bibliával szembefordul, mert a Biblia az egyszerre beszél a racionális és irracionális igazságról. A Biblia nem mindig optimista. A Biblia az nem moralizál. Ugye például a racionalizmus azt mondta, hogy lehetetlen, hogy Jézus visszajön ítélni eleveneket, és holtak, hát ilyen nincs. Hát mi a mennyországban fejlődünk, hát mit vagy ítélet, meg itt a gonoszok, meg mi, hát ez csak középkori legenda. Nem. Az Isten országát mi majd SK megvalósítjuk. Ugye?
Aztán, ha megnézzük az utilitarizmust, hát a Biblia azt tanítja, hogy nagyon sokszor emberként élni, úgy nagybetűs emberként élni, ez nem mindig hasznos. És a naturalizmust? A Biblia azt mondja, hogy a természetet is megrontotta az ember bűne. Ezt nem tudja elfogadni a racionalista. És éppen ezért, mivel ez a felvilágosodás által okozott nagy-nagy sok hatott, éppen ezért kezdték az emberek keresni, hogy mit is mond a Biblia, és rádöbbentek arra, hogy a Biblia azt mondja, hogy nem, ellenkező irányú ez a fejlődés, előbb vagy utóbb a bűn törvénye kiterjed, és Jézusnak vissza kell jönni erre a földre. Ez volt, amit felismert Miller Vilmos, aki korábban, igenis a felvilágosodásnak az egyik vallását, moralista vallását, a deizmust követte. Éppen erre döbbentő saját életében rá. Na most, hogyha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy az ébredési mozgalomban ez a csoport ismerte fel a szombatünneplő baptisták kapcsán, hogy ez a nap nem egyszerűen munkaszünet vagy istentisztelet napja, hanem teremtő és az értünk visszajövő Jézus Krisztussal való találkozás napja. És ez egy új felfedezés volt a szombat történetében, mert nem ezek a Miller mozgalomhoz tartozó, úgy lehet mondani, nagy advent mozgalomhoz tartozó emberek fedezték fel a szombatot, csak egy nagyon kis csoport kezdte el, csak később, amikor 1844-ben ugye nem jött el Jézus, és ezek csalódtak, és elkezdtek tovább kutatni, akkor ez a kis szombatünneplő csoport jött rá arra, hogy hoppá, ez nem egyszerűen csak a munkaszünet napja, vagy az Isten tisztelet napja, hanem pontosan annak az Istennek a napja, aki tagadásba került a felvilágosodás racionalista, utilitarista, optimista, naturalista és moralista gondolkodása miatt. És két támpont van, hogy Jézus volt a teremtő, és ő fog visszajönni értünk. Menjünk tovább. Ez az ébredési mozgalom tulajdonképpen azért terjedt el villámgyorsan a világon, mert egy alapvető kérdés az lett, hogy hogyan lehet megépíteni a régi romokat. Hogyan lehet ma, ez a 19. századra vonatkozik, korszerűen keresztény embernek lenni? Vajon a kereszténység egyszerűen hagyományőrzés? Az a kereszténységnek a lényege, hogy megőrizzük a régi hagyományokat? Hogy lehet igaz az, amit Ézsaiás 58.12 mond, hogy fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott talapokon, a rések befalajzójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Hogyan lehet ezt érteni? Mindez a felvilágosodás nagy nyomása alatt van. A keresztény egyháztörténelemnek ez a legnagyobb válsága a 19. századra, ami 18. század második felétől indul, teljesen világosan mutatja azt, hogy a kereszténység mély repülésbe került. Azt lehet mondani, hogy a 19. század egyháztörténeténél szinte semmi

Franciában, jár ösztöndíjasként teológusként, ösztöndíjas teológusként egyetemre, és elkezdi a híveit látogatni. Elkezd az újjászületésről beszélni, a régi puritán normákat próbálja megvalósítani a 19. század végén, 1890-91-ben. Egyházi bíróság elé állítják, hogy mi jogon imádkozik letérdepelve, mi jogon látogat büdös parasztokat, szó szerint idézett a jegyzőkönyvből, mi jogon próbálja a népet ébreszteni, úgyhogy állásvesztésre ítélték, és ezért Kossuth párti képviselőként fejezte be az életét, aztán rehabilitálták, de állandóan zaklatták ezért. És több ilyen példát tudok mondani. Most ebben a helyzetben, amikor a materiális haszonelvű világban ezek a régi puritán normák elavultak, megjelenik egy másik tényező. És ez a másik tényező a gépek fejlődése nyomán az emberi munkában egy nagyon nagy változás állt be. Az első gépeket azért alkották, hogy az ember segítse. És most az következett be, hogy a gépek kiszolgálója lett az ember. És ezzel a belső időérzékünk is sérülni kezdett. Éppen ezért nem véletlen, hogy időzavarba került az ember először a történelem során. Tudnélik, a biológiai óránk, ami bennünk ketyeg, ellentétbe került a három műszakos munkával. Ellentétbe került azzal, amit megszoktunk biológiailag, hogy a nappali része az a munkának a része. Feltaláltuk a fénycsövet, összeszűkült időben is az életünk, és a 19. század közepétől a gondolkodó emberek számára egyre fontosabb kérdés lett az idő. Én erről elég sok tanulmányt írtam, és elég sokat gondolkodtam ezen, de ez a művészettől az irodalomig mindenütt megtalálható, ez az idő probléma, ami korábban nem volt. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ennek van egy pszichés hatása, és ez a pszichés hatás is nagyon fontos. Neurótikusak, depressziósok lettünk. Ez lett a legújabb kornak a kolerája. És ma a ideggyógyászok teljes biztonsággal mondják, hogy a korunknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy a belső óránk és a külső követelések nincsenek harmóniába egymással, és ezért a magyar társadalomnak, ha hihetek az ideggyógyászoknak, körülbelül 60%-a valamilyen szinten neurotikusan fertőzött. És ez az időzavar miatt van. Nem a belénk épített időérzékelő, hanem a karóránk másodperc mutatója az, ami irányít bennünket. És az ember nem úgy érzékeli az időt, ahogyan a karóra gépiesen megy előre. Hiszen mindjárt tudunk olyan másodpercekről, amik örökké valóság hosszúságúak, és tudunk olyan hetekről, hónapokról, amik kiesnek a fejünkből, nem? Mert az idő az nem a karóránk szerint telik, hanem az idő valahol bennünk is telik. És mivel ez feszültségbe került egymással, éppen ezért van probléma az emberrel. De nem csak ez a probléma, hanem az ember a természet átalakításába kezdett. És éppen ezért az emberi alkotás az kezdi tönkretenni a világot. Az ember egy mesterséges világot teremtett önmaga köré, amelyet a maga önző képére és hasonlatosságára kezdett alakítani, és ez a világ egyre jobban megfojtja az Isten teremtését. És ezért van az, hogy egyre fontosabb lesz a teremtés kérdése. Tessék, most nézzünk szét ebben a teremben. Mi az, ami az Isten teremtése? Tele vagyunk műanyagokkal, tele vagyunk, valahol még felhasználjuk az anyagokat, még ugye fémből vannak ezek a fűtőtestek, de hát már műanyag a festék, mit tudom, műanyag a szőnyeg, műanyag a szék, amin ülünk. Teremtettünk egy más világot. És ez a más világ egyre nagyobb harcba van mi velünk. Egyre jobban tönkre tesszük az életünket, egyre jobban tönkre tesszük azt a kis, vékony bioszférát, amin élünk. Ugyanakkor az emberi öntudat pedig egyre jobban kihúzza magát, és az emberi alkotás,

az egyre fontosabb lesz. És ez azért van így, mert a felvilágosodás óta nem ciklikusan gondolkodunk tavasz, nyár, ősz, tél, hanem egyre jobban úgy gondolkodunk, hogy egy evolúciós sort akarunk felállítani. Ugye ez evolúció nálunk a majomtól a számítógépig tart. Tehát egy önmagába visszatérő kör, így is lehetne mondani. De tessék megnézni, hogy a gazdaságban is, nem csak az emberi életében, a gazdaságban is úgy gondolkodunk, mindig fejlődni, fejlődni kell. Tessék megnézni, az ipari társadalom tönkreteszi a klímát, ugye, tessék megnézni az időjárást, csak egy évre visszamenőleg. Tönkretesz mindent, tudjuk az okokat, és nem tudunk rajta segíteni, mert rabjai vagyunk ennek az evolúciós gondolkodásnak. Megint visszautal ez a teremtésre. Megint visszautal az idő problémánkra. És egyre jobban kezd szorítani az a valóság, amiért Isten pontosan a hetedik napot alkotta. Ugyanakkor az emberi alkotás eljutott egy nagyon érdekes, a történelemben eddig még soha nem tapasztalt fokra. Ez pedig az, hogy képessé tette magát az ember arra, hogy önmagát megsemmisítse. Ez nem csak a tömegpusztító fegyverekkel van így, hanem a környezetszennyezéssel is így van. Nem csak a környezetszennyezéssel van így, hanem azt lehet mondani, hogy az ember elpusztítására tör az a szabványosítás is, amiben mi élünk. A világ szabványosításán fáradozó ember lassan elveszti a dolgok értelmét. Egyre inkább rabja leszek annak a virtuális világnak, amit én hoztam létre. Egyre jobban kiesek abból a természetes kapcsolatból, ami tulajdonképpen az én emberségemnek a lényege. És tessék végig gondolni megint. Egyre fontosabb lesz, hogy én Isten teremtése vagyok. És egyre fontosabb lesz a teremtésről gondolkodni. Egyre fontosabb lesz az, hogy én Istennek az időben megteremtett teremtménye vagyok. Egyre fontosabb lesz az én biológiai belső órámnak a karbantartása. Egyre fontosabb lesz az, hogy én újra és újra felfedezzem, hogy Istennek mi volt a célja én vele. Éppen ezért kialakul ennek a társadalmi oka is. Az egyén magányos lény lesz a tömegbe. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy egy ember önmagában nem ember, hanem közösségben vagyunk azok. De a világnak ez az anomáliája, ami kialakult a 19. század óta, ez azt hozza, hogy én bár emberek százaival, ezrével vagyok körülvéve, mégis a tömegben vagyok magányos. Egyszerűen nincs időm arra, hogy a másikkal foglalkozzak. Összeér a válunk, és semmi közünk egymáshoz. Egyházban lakunk, és nem ismerjük egymást. Van itt biztos olyan, aki úgy, mint én, lakótelepen lakik. Hogy hívják a harmadik szomszédot, ki tudja? Még a nevét se tudjuk, nem? Sokszor a lépcsőházba se ismerjük meg. Sokszor elköltözik, és nem is tudjuk. Jön a másik, és nem tudom, hogy ki az. Ez a magányos tömeg százada. David Reismannak ez a könyv címe, ez teli találat. És ugyanakkor az magányossá lett ember értelmetlennek érzi az életét, és elkezd önmérgező lénynek lenni. Ez nem csak a környezet szennyezésben, tessék megnézni, kábítószer, stb. Most soroljam a drogoknak az egész használatát, kezdve a kemény drogoktól le egészen a dohányzás, alkohol, stb. Az ember egy önpusztító lény lesz. Miért? Mert a kapcsolattartás lehetősége szűnt meg. És megint vissza kell gondolni, Isten miért kérte vissza a hetedik napot, nem? Ugye vele, a másik emberrel, meg a teremtett világgal kapcsolatom legyen. Mi az, ami ma hiányzik? Pont ez. És éppen ezért gyors egymás utában csalódunk minden találmányunkban. Tessék megnézni. Ugye volt még egy olyan nagy illúziója az embernek, hogy jaj, de jó lesz, hogyha majd, és akkor sorolhatom, ha majd, és mondjam azt, hogy az északra folyó folyók ugye a nagyhazába délre fognak folyni, majd mi a Szaharát locsolni fogjuk, stb. Stb. Azért vagyunk hálásak, hogy hál' Istennek nem sikerült, ugye? Mert már is óriási károkat okoztunk.
Emlékszem, amikor kisgyerekek voltunk, nem kicsik, de negyedikes elemista, akkor zacskó számra kellett szedni Miskolcon a bundás bogarat, mert ki volt adva a házi feladatnak, elöntött bennünket a bundás bogár, és a szőrös bundás bogarakat zacskó számra szedtük, és minden gyereknek naponta legalább egy-két kilós zacskónyi bundás bogarat be kellett vinni az iskolában, és ott elégettek ünnepélyesen. Aztán utána jött a nagyszerű hír, hogy feltalálták a DDT-t, ez a bomba biztos a bundásbogár ellen. Úgy örültünk, hogy csak na. Most meg az a baj, hogy a DDT-t ugye még a északi-sarki fókáknak a májába is ki tudják mutatni, és az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyag. Ime, gyors egymás utában csalódtunk minden találmányunkban. Az emberi alkotás az oda vezetett, hogy a tájékoztatásra kitalált kommunikációs rendszerek a módszeres megtévesztés eszközei lettek. Ma nem demokrácia van, kérem, a világon, ma manipulokrácia van a világon. A valóságból annyit tudunk, amennyit beetetnek. És ezzel számolni kell. Aki józanul gondolkodik, erre rá fog jönni. Hogy lehet tehát megtalálni a helyes utat? Ha eltévedtünk, akkor nem új és új, és még újabb elméleteket kell gyártanunk, hanem újra kell tájolnunk magunkat. Vissza kell menni az utolsó ismert pontig. Meg kell nézni, hogy hogyan is alkotott bennünket az Isten. Mire teremtettünk? Mit jelent az, hogy embernek lenni? Nem az a nagy kérdés, hogy honnan jött az ember, honnan származott az ember, ma az a nagy kérdés, hogy mit jelent az, hogy ember? Mi az, hogy emberség? Meg kell találni a helyes utat. Az ember sáfára és felelőse mindannak, ami a világban van. Úgy is mondhatjuk, hogy az ember etikai módon kapcsolódik mindahhoz, ami a világban létezik. Vajon ezt az etikai kapcsolópontot még érezzük? Az, hogy én szemetelek, vagy hogy okádja az autóm a füstöt, és ezzel rombolom az Isten szép teremtett világát. Ez etikai kérdés. Azzal, hogy szóval szemetelek. Ez is etikai kérdés. Vajon érezzük ezt? Mert itt van a racionális és az irracionális meccéspontja. Az ember az nem csak a racionális térben él és létezik, van egy irracionális létünk is. Ez az a belső emberünk, amit a Biblia így mondta, hogy belső ember. A próféta azt mondta az elején, hogy megépítik fiaid a régi romokat. És neveztette a romlás építőnek. Miért mondja ezt a korunkról a próféta? Mert Isten azt akarja, hogy én ember legyek. Nem angyal, hanem azt akarja, hogy megtaláljam a helyes utat. És a helyes út megtalálása az azt jelenti, hogy én rádöbbenek egy felelősségre. Megtalálni a helyes utat az azt jelenti, hogy minden kereszténynek az a felelőssége, hogy újra felfedezze. A hite nem egy régen elavult, megrozsdásodott használati tárgy, hanem a megoldás kulcsa. Óriási érték a hit abban a világban, amikor az ember önmaga elől menekül. És ha tovább megyünk, megtalálni a helyes utat az az, hogy hiszünk a világteremtő Istenben, mert így szabadulhatunk meg a saját kezünk alkotásainak a rabságából, a bálványainkból, nem? Ha én nem hiszek a világteremtő Istenben, akkor a saját kezem csinálmányának vagyok a bálványimádója. Megint nézzük ezt az igét. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. Milyen szép? Az ősi romokat kell felépíteni. Régen lerakott alapokra kell újraépíteni. A réseknek, a befalazójának neveznek, akik a romokat teszik újra lakhatóvá. Meg kell tanulni megint újra embernek lenni. Mert ha nem, akkor az ember, a 21. századi ember az a saját magának a labirintusává lett. Saját magunk labirintusává lettünk. Szükségünk van a teremtés emlékünnepére, hogy ezen a napon megálljunk és rátaláljunk Istenre, a másik emberre és önmagunkra. És megint Jürgen Moltmanntól egy idézet. Ne haragudjanak, mindig a Jürgen Moltmannak egy remek tanulmányához térek vissza, én nem tudok többet mondani, mint ő. A szombat nyitja meg a teremtés igazi célja felé, a szombaton történik a világ megváltásának az előünneplése,
A szombat maga az örökké valóság jelenléte az időben és az eljövendő világ előíze. Mint ahogyan a szombat parancsának megtartása a zsidók ismertető jelévé lett a fogságban, hogy a teremtés szombatjáról való tanítás a bibliai teremtéstan ismertető jegyévé lesz. Ellentétben a világnak, mint természetnek a felfogásával. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az evolúciónak nem az a nagy kérdés, hogy volt evolúció, vagy majmok voltunk, vagy nem voltunk majmok, mikor gyűjtünk le a fáról, mikor bújtunk ki a barlangból, nem ez a nagy kérdés. Tessék elgondolni, nem az, hogy az én életem elején ott áll az Isten, ez az Istenhez én nekem milyen a viszonyom, mert ez határozza meg a célomat. És ha teremtésről elfelejtkezem, akkor az egész Biblia nem mond semmit. De ez a kisebb baj. Még így mondom, a kisebb baj. A nagyobb baj, hogy én nem leszek igazán ember. Olyan géphez vagy számítógéphez hasonlítok, amit nem rendeltetésszerűen használnak. Olyan számítógéphez hasonlítok, ami hamis adatokat hoz felszínre. És ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, a szombat az nem tilalom, hanem ajándék ezért. A szombat ellen azok vétettek a legtöbbet, akik a tilalom napjává tették, mert ezek eltakarták azt, amit a szombat ad. De ha valaha a történelemben rá lehetett döbbenni arra, hogy a szombat miért fontos, az most van. Mert az egész emberiségnek ez a nagy-nagy, hatalmas, nagy önellentmondása, amiben él, az azért van, mert valahol elveszítettük azt az alapot, aminélkül nem élhetünk igazán. És éppen ezért megtalálni a helyes utat. Ez a cél. És a rendelkezésre álló még két alkalommal az eddigieknek a gyakorlati kérdéseit fogjuk tárgyalni. Következő alkalommal arról beszélünk, hogy mondd, mire jó az. Annyit elárulok, ezt egy volt osztálytársam kérdezte, amikor elmondtam, hogy én keresztény vagyok, és szombatot ünnepelek. Mondd, mire jó az? Meg tudjuk mondani? Mert ezt kellene elmondanunk az embereknek. Nem az, hogy mit nem szabad, hanem mondd, mire jó az? És benne van egy ajándék. Tudjuk használni? Mondd, mire jó az? Ez lesz a következő előadás anyaga, amire sok szeretettel hívok, várok mindenkit. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet, Isten áldja meg ezeket az igéket mi bennünk.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolom.

gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Ábrahámnak.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is Istennek drága ígéjét, a Bibliát tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ősrégi történet mai tanulságai sorozatunkat, azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónás. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
1: És így jutott a szönlét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik 3 nap, 3 éjjel a cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fullat mélyből pincetűz, ha támad, és könyörge Jónás az ő urának a halból.
0: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetették. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangéliumi mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdi az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is, sokszor ilyen csodával határos módon, egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünket. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvéreim. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Megkeressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik vagy ellentmondanak, hiszen amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezedbe. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját, te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott, nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték, óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két képnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlőkürt. Ha az emberek óriások, hát nézzed, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terájad az ígéret földjén. ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kémtársai beszámoltak erről, mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát. Az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosította biztos. Ó, hányszor mentünk már tönkre ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció és földhöz ragadt szegények lettünk. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk és váradalmunk összeomlott. De ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak, amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket? Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége, amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtette. És mint teremtő, rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörés szenved a tengere. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók süllyesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárust, hanem a süllyedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? Ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az embernek. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvöt lehet. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. Ahhoz, hogy Jónás hinni tudjon, vállalnia kellett ezt a bizonytalan állapotot, ezt a bizonytalan biztonságot. Mert a hal gyomrában Isten prófétájának, Jónásnak éppen a biztosított léte szűnt meg. Ezért kérdezi Jónás Babits Mihály szavai szerint a következők.
1: Én ki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hány kódó vizet, s nyálkás húzzáraiba zárt a cet.
0: Mi volt Jónás számára az egyetlen lehetőség? De imádkozott Jónás Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Isten sokszor kénytelen a mi lehetőségeinket is leszűkíteni egyetlen lehetőségre. Mert jaj, ha sok lehetőségünk van, a sok lehetőségek közepette veszünk el. Mert itt is igaz az a régi magyar közmondás, hogy sok bába között elvész, meghal a gyermek. Ezért Isten ezeket a lehetőségeket sokszor leszűkíti egyetlen lehetőségre. És azért szűkítette le Jónás esetében, hogy a prófétai megbízatással ellátott ember a szolgálatát el tudja végezni. Azért szűkíti le Isten sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől, hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? Mert a felház bezárt lehetőségei között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani. Amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok, kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felebarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a Cett gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül előle, mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt. Úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
1: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
0: Jónás itt a hal gyomrában, ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől, és ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanult. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meg látni. A Jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító írt. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a vak sötétségben is a látásról vallott.
1: Azt mondtam, elűzöl szemeid elől, csak még egyszer megpillanthatnám szent templomot.
0: Az, ami a halgyomrában történt Jónással, az egy alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halál szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a Cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt, ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten temploma. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt? És mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad. Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét, és nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
1: Bezároltattál, Uram, engem, sarak aljába sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél, mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten. Rejteztem én is előled hiába. Utánam jöttél tengerviharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. de mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, és ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
0: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt,

0: az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával, harcolunk az ő törvényével. Ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt ma is testvéreim, átkarolva üdvözítőnk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban, a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a halgyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
1: De te kiemelted életemet a sírgödörből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
0: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba, ha megtanul ellátni Isten templomáig. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás, bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi vetületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
1: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
0: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Bárcsak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom

0: megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvéreim! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni és elrejtőzni az ő színe elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten. Ismer az Isten. Szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. És feltesszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában Istent dicsőíteni.
1: De én magasztaló énekkel áldozom néked.
0: Mit vall Jónás az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen, azáltal a megvállás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babics fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalomtétellel zárja.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő érette is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószék szolga, az az igazi íge hirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja. Önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az íge hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden íge hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
1: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
0: És mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavai. Jövő atyám! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepette. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
1: Az Úr ad szabadulást.
0: Az Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr át szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban. A szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten az szerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe? Hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helene, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában dergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Istent? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet? Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt egykor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor, ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében. Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányíts a tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtte. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért. ennek a helységnek minden lakójáért, ennek a helységnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helységnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad, és mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden.

bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és ma egy újabb lépést teszünk meg a Jézus megismerése, Jézus tanításainak felfedezése terén. Ezért nagyon sok szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Meglepő és nagyon váratlan az, amikor Jézus életében hol emelkedőket, hol mélypontokat látunk, ami az emberek elismerését, ami az emberek elfogadását illeti. Jézus földi szolgálatában az egyik leglátványosabb esemény az, amikor Jézus bevonul diadalmasan Jeruzsálembe életének végén. Jézus szamárháton ülve utazik, a húsvéti ünnepre utazó sokaság pedig ünnepélyesen köszönti. Ruháikat leteríték előtte, mások pálmaágakat dobálnak az útra, és hangosan kiáltják, hogy Hozsánna, áldott, aki ő az Úrnak nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében, Hozsánna magasságban. Elképesztő, fantasztikus hangulat és öröm uralkodott ezen a népen, amelyik éppen az ünnepre vonult Jeruzsálembe. Ennek ellenére tudjuk, hogy Jézus életében a vég felé tartunk, földi életének a vége felé tartunk, és azt is tudjuk a Szentírásból, hogy néhány napon belül Jézust elfogják, és a városban összegyűlt nép azt fogja kiáltani, feszítsd meg. Volt-e bármilyen előjele annak, hogy Jézust elfogják, kihallgatják, és végül megfeszítik?
1: A János evangélium a 11. fejezetében találjuk Jézus legnagyobb csodáját, amikor feltámasztotta Lázárt. Ugye eddig is támasztott már halottakat, de ez volt az alkalom, amikor megkérdőjelezhetetlenül, tehát egy nagy nyilvánosság előtt tette, és egy 4 napos halottat támasztott fel. Ez annyira ellenszembet váltott ki az amúgy is ellenséges szellemű papokban, vallási vezetőkben, Jeruzsálemben, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy megy, hogy feltámassza Lázárt, ugye Betániában, ami egy nagyon közel, tehát egy néhány kilométerre van Jeruzsálemtől, a tanítványok észlelik azt, hogy ez Jézus számára veszélyt jelent. És a János evangélium a 11. fejezet, a 7. versétől ezt olvasom, és azután mondta a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondanak neki a tanítványok, Mester, most akarnak téged megkövezni a judabeliek, és újra oda mész. És Jézus így felelt, nem 12 órája van a napnak, ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. Tehát a tanítványok is érezték azt, hogy fokozódik a Jézus iránt való ellenszenve, ellenségeskedés, és érezték azt, hogy ez most végletes is lehet Jézussal szemben, hiszen legutóbb is meg akarták kövezni, meg akarták ölni, amikor a sátoros ünnepen bizonyságot tett magáról. Azt megelőzően, amikor a Betesdai tónál meggyógyította a 38 évben betegségben szenvedő embert Szombaton, szinte meg akarták ölni. Főként János építi fel úgy az evangéliumot, hogy ahogy Jézus az ünnepekre megjelenik Jeruzsálemben, érezhető, hogy egyre inkább ellene vannak, és egyre inkább el akarják őt tenni láb alól.
0: Mitől féltek ennyire Jézus ellenségei? Miért gyűlölték őt annyira? Miért nem tudták elfogadni őt annak a lelki vezetőnek, aki őket vezetni akarja, de nem feltétlenül ki a római birodalom szorítása alól, hanem az ég felé, a Jóisten felé akarja vezetni őket, és arra nyitja meg az utat, hiszen ugye a csodáiban, mint a tanításaiban Jézus mindegyre utalt arra, hogy ő lelki vezető, nem pedig politikai vezető.
1: Ilyen szempontból a vallási vezetők és a tanítványok elvárásaiban tulajdonképpen nem volt különbség. Mindketten mást várt, vagy mindkét csoport más várt Jézustól, mint amit Jézus hozott. és nem tudják felfogni sem egyik, sem másik csoport azt, hogy Jézus tulajdonképpen mit akar tenni. Ugye visszatérve kicsit az előző kérdésedhez még egy annyit hozzáfűznék, hogy volt előjel annak, hogy Jézust el akarják tenni lábalól. Maga Jézus, amikor Cézária Filippiben van a tanítványokkal, és amikor a tanítványok megértik azt, hogy ő az Istennek fia, kijelenti nekik azt, hogy ettől a perctől kezdve készüljenek arra, hogy Jeruzsálembe fog menni, és ott őt meg fogják ölni. Tehát ez egy egyértelmű kinyilatkoztatás volt részéről, de a tanítványokról úgy teljesen lepergett ez a dolog. Miért? Azért, mert nem így akarták, nem így képzelték el. Tehát, hogy miért nem akarják elfogadni sem a tanítványok, s a vallási vezetők meg főként Jézust egy alázatos messiásnak, egy szenvedő messiásnak, ugye, ahogy megjelenik Ézsaiás könyve 53. fejezetében, hogy szenvedő az Úr szolgája. Azért, mert ez az önző emberi természettel ütközik. Tehát a tanítványokban is erőteljes az önzés, a papokban is erőteljes az önzés, minden emberben ez az önzés erőteljes. A kérdés csak az, hogy ezt az önzést mennyire tudja, vagy mennyire hagyja az ember, hogy Jézus Krisztus áttörje az ő erejével.
0: Nagyon megdöbbentő az, amit mondtál. Tehát annyira erős volt a saját elvárásuk Jézus felé, hogy amit Jézus maga mond, az elmegy a fülük mellett, vagy lepereg róluk, azaz nem veszik tudomásul azt, amit Jézus tanít, amit Jézus mond, csak azért, mert olyan erős az, amit ők elvárnak Jézustól, és ez arra enged következtetni, hogy a mindennapi életben ma is történet hasonló, azaz nem fogjuk fel a valóságot csak azért, mert mi egy torz képet alkottunk róla, és mások az elvárásaink?
1: Nagyon fájdalmas, ugyanakkor nagyon mélyen elgondolkoztató valósággal szembesülünk e kérdés kapcsán. Hát, ahogy fogalmaztad, lehet az, hogy Isten egy dolgot mond, és mivel, hogy előítéleteink vannak, nem látjuk azokat? Vagy nem halljuk, nem észleljük azokat, nem jut el a tudatunkig. És ez az egyik legfájdalmasabb és a legrettenetesebb dolog az ember életében, rettenetesebb volt, és ma is az. Tehát, hogy valami előttünk van, és az előítéletünk miatt az illető dolgot nem látjuk. Mi azt látjuk, ami a fejünkben van, nem azt, ami a szemünk előtt van. És azt halljuk meg, ami a fejünkben van, nem pedig azt, ami a fülünkön keresztül árad befele. A kis herceg írója fogalmazott az kis regénynek az írója egy gyönyörű, szép, közismert mondatot, hogy igazából az ember csak a szívével lát helyesen. A vallási dolgokban is ez pontosan így van. Tehát, hogyha az ember a szívében nyitott Krisztus felé, szívét átadja ő neki, csak akkor érzékeli, csak akkor látja meg az igazi fontos dolgokat, akkor hallja, akkor fogja fel az igazi fontos dolgokat. Mindannyian vakok és süketek vagyunk. Ha csak Jézus Krisztushoz nem jövünk ezzel, hogy kérjük, hogy nyissa meg szemünket, nyissa meg fülünket, lássunk, halljunk másképpen, mint ahogy önmagunkban erre képesek vagyunk. Ez a tanítványokkal is meg kellett történjen. Ugye még a feltámadás után is ott van Jézus előttük, ők abban a tudatban vannak, hogy Jézus meghalt és nem támadhatott fel, és ott van előttük, és nem látják. Ott van mellettük. Jelentős, lényeges vonásbeli átváltozás Jézuson nem történt. És mégsem ismerik fel.
0: Ugyanez van Máriával a kertben.
1: Máriával a kertben, ugye, hogy úgy gondolja, hogy a kertész. Tehát mikor az ember egy dologban, egy rögeszmében megakadt, ott jöhet bárki eléje, mert nem hisz annak. És ugyanezt mondja Jézus egy másik történetben, amikor arra kérik, hogy hogy jöjjön el valaki, és tegyen bizonyságot az igazságról. És Jézus azt mondja, hogy ha az igének nem hisztek, annak se hisztek, hogyha valaki a halottak közül támad fel. Tehát bármilyen csoda, bármilyen mértékű lehet, ha a hitetlenség az ember elméjét, szívét elborítja, akkor az ember semmit nem ért az egészből. És a tanítványok tulajdonképpen semmit nem fogtak fel az egészből. És mégis azért bennük volt valahol egy pislogó gyertyafény, ami a vallási vezetőkben már nem volt, és ez a pislogó gyertyafény különböztette meg őket, és különbözteti meg ma is a világot, teljesen hitetlenekre, illetve olyanokra, akikben még újra gyújtható a hit.
0: A történetben jeruzsálemi bevonulása után Jézus a napot a templomban töltötte, majd visszavonult Betániába a tanítványokkal együtt. Másnap reggel ismét visszatért a templomba. Útközben egy fügefa ligeten haladt át, éhes volt, és a Márk evangélium a 11. rész 13. versének beszámolója szerint, meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, oda méne, ha talán találna valamit rajta. De odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem találna, mert nem vala fügeérésnek ideje. Úgy tűnik, hogy ebben a kertben, ahol Jézus járt, ha bár nem volt fügeérésnek ideje, egy fa megelőzte a többit. Ezen a fán már levelek voltak, és amint tudjuk, a fügefa természetéhez tartozik, hogy még a levelek kibomlása előtt megjelennek a növekedő gyümölcsök. Ezért, amikor Jézus a szép, dús, lombozatú fához közeledik, akkor ő ott egy elvárással közeledik, gyümölcsöt keres, viszont a látszat nagyon csalóka volt. Jézus keres a gyümölcsöt, de azt mondja az evangéliumi beszámoló, hogy levélnél egyebet semmit nem talált. Ekkor Jézus megátkozta a fügefát, ami másnapra ki is száradt. Most nagyon meglepő, megdöbbentő az, amit Jézus tesz, mert mindeddig azt láttuk, hogy a csodák által Jézus helyreállított, sosem pusztított. Éppen ezért ez a tette egyedülálló volt. Milyen célt szolgált az, amit Jézus tett? Miért kellett megátkozni a fügefát? Milyen lecke van bele rejtve, bele sűrítve ebbe a történetbe?
1: Tehát valóban az egész Szentírás arról szól, hogy Isten építeni jött. Ő építette fel a világunkat, Sátán az, aki rombol. Jézus Krisztus különösen, aki jött kinyilatkoztatni az atyát, minden tettében épített. A romba dőlt életeket építette. Az Isten ereje által. Ő az építője, az alkotója az egyháznak is. Soha nem látjuk Jézust, hogy rombolna, hogy bármit tönkretenne. Nagyon nagy figyelemmel viseltetett a környezete iránt, az emberek iránt. És Jézus az irgalmasságban gyönyörködik. Élekén ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, olvassuk Ezékiel könyve 33. fejezet 11. versében. Jézus számára pusztítás, az ítéletmondás hallatlan volt. Viszont kegyelmében, szeretetében fellebbenti a jövő fájtlát, és megmutatja, hogy milyen sors vár az emberre, aki nem szakad el a bűntől. Tehát ennek a fügefa megátkozásnak lelkiüzenete van, mely egyrészt a zsidó nép jövőjét vetíti elő, másrészt pedig a meg nem tért világnak a sötét jövőjét mutatja be, hogy milyen sors vár arra az emberre, aki találkozott Jézus Krisztussal, de nem fogadta előtt.
0: Köszönöm szépen, hallgassunk meg egy zenei számot, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megdöbbentő az, hogy egy erkölccsel nem rendelkező növényt Jézus felelősségre von azért, amit tett, példázva egy embernek, vagy akár egy népnek is a sorsát. Mi vezetett oda, hogy Izraellel szemben, a választott néppel szemben a Jóisten ilyen drasztikusan járjon el? Meg voltak számlálva Izraelnek, mint népnek a napjai? Nem volt több esély a megtérésre? Változtathattak-e még a sorsukon, vagy eljutottak egy olyan pontra, ahonnét már nem volt visszaút, úgy, ahogyan egy ember is eljuthat egy olyan pontra, ahol már nem tud visszafordulni?
1: Izrael népe ekkor nagyon-nagyon közel volt ahhoz a ponthoz, ahonnan számára már nem volt visszafordulás, mint népnek. Még nem lépték meg azt a pontot. Éppen ez az oka annak, hogy Jézus Krisztus itt még egy tanítást nyújt számukra a megátkozott fügefában. Jézus mindig annak beszél, annak az embernek, akinek még van esélye. Akkor van a legnagyobb gond, amikor Isten már elhallgatott. Kis profétáknál találunk ilyen kifejezést, hogy még most is szól az Úr. Vagy még most is így szól az Úr. Vagy később látjuk azt, hogy Jézus például az ő szenvedés történetében egy szót sem szól Heródeshez. Mert Heródes számára már nem volt Istennek szava. Tehát amikor egy nép már átlépte a határát a kegyelemnek, ott Isten már nem beszél többet. Elmondta az utolsó szót is, már nincs több mondani valója számára. Maga az, hogy szól, hogy egy üzenetet közöl ez a megátkozott fügefán keresztül is, még az Isten kegyelméről, még az Isten megbocsátásának a lehetőségéről szól. Ugyanakkor nagyon-nagyon közel volt Izrael népe, mint nép ahhoz, hogy lezáruljon számukra a különleges elhivatás, és bizonyos értelemben a kegyelem is. Hogy mi vezette őket ide? Az önzésük. Tulajdonképpen két világnézet, két univerzális törvényszerűség létezik. Az egyik a szolgálatnak a törvényszerűsége, ezt tanuljuk Istentől. Isten szolgált, teremtett, alkotott, boldoggá tette az embert, életét kész odaadni az emberért, szolgál. Ezzel szemben az ős ellenség várja, hogy szolgálják, illetve önmagát felmagasztalja. Az önzésben él, az önzésnek él, önmagáért él. Ez a kép, ez a két kép küzd világunkban. Az önzésnek és a szeretetnek, az önfeláldozásnak a világa. A világ mindenségünkben. Az igazi harc, az önzés, a szolgálat, valamint az önfelmagasztalás között zajlik. A zsidó nép, bár Isten kiszolgált őket évszázadokon keresztül, mégis teljesen az önzésükbe süllyedtek bele. Azt a mannát jelképes értelemben, az Istennek beszédét, amit a Jóisten azért adott nekik, hogy továbbadják az emberiségnek, ők megtartották maguknak, elrejtették, és megromlott. Ők nem éltek az emberiség áldására. Amikor a Jóisten elhívta az ősatyukat, Ábrahámot, azt mondta, hogy te benned megáldatik a világ minden népe. És ez nem csak azt jelentette, hogy a te benned vagy te belőled születő mesiásban megáldatik majd az egész világ, hanem azt is kellett volna jelentse, hogy minden fizikai leszármazottjában, minden zsidóban, Izsáknak minden gyermekében meg kellett volna áldasson ez a világ. És ma is ezt jelenti a keresztények számára, hogy akik azt mondjuk, hogy Ábrahám a mi atyánk, arra hivattunk el, hogy mi bennünk megáldasson ez a világ. Nos, a zsidók ezt nem tették. És nagyon könnyű ma, 2000 évvel később értékítéletet mondani fölöttük. A valóság az, hogy ma sem éli senki Isten törvényét, aki nem másoknak szolgál. Ugye egyesek nagyon kiváló keresztényeknek hiszik magukat, de nem értik, hogy mit jelent Istennek szolgálni. Úgy terveznek, úgy tanulnak, ahogy nekik jól esik. Minden cselekedetükben önmagukat tartják szemük előtt. Ami az idő múlását, vagy az idő kihasználását illeti, csak annyiban értékes számukra, amennyiben önmaguknak gyűjthetnek. Az élet minden dolgában ezt a célt követik. Nem másoknak, hanem maguknak szolgálnak. Ugye miközben Isten úgy teremtette a világot és az embert, hogy ne önmagának, hanem a másiknak éljen, és embertársainak lehetséges módon segítsen, ezzel szemben az emberiség nagy részében az én annyira óriási, hogy minden mást eltakar. És az ilyen ember hasonlít a fügefához, amely nagyra tartotta magát, de nem volt gyümölcse mások számára. Megtartják az Isten tiszteletet külsőségekkel, bűnbánat nélkül, hit nélkül, vallják, hogy engedelmeskednek az Isten törvényének, de nem szolgálják az embereket, beszélnek, de nem cselekszenek. És Jézus Krisztus ezt mutatta be, hogy a kérkedés, amennyire utálatos az Isten szemében, a gyümölcstelen élet mennyire megvetett Isten szemében, ha az ember nem terem gyümölcsöt Isten dicsőségére. Ezt akarta Jézus kifejezni a megátkozott fügefával.
0: Nagyon komoly leckék vannak belesűrítve ebbe a történetbe. Azzal hasonlóan, ami itt történt ezzel a fügefával, Jézus korábban már elmondott egy példázatot, egy hasonló példázatot, egy terméketlen fügefáról, amit a szőlős gazda kiszeretett volna vágni. A Lukács evangélium a 13. fejezetében található ez a példázat, és fontosnak tartom, hogy a példázat előtti bibliaverssel kezdjem az olvasást, hogy megértsük az üzenetet, vagy megértsük azt a tanítást, amit Jézus akart példázni ezzel a példázattal. A Lukács evangélium a 13. rész 5. versétől ezt olvasom. Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondá, vala egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találna. És mondd a vincelérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is, hiába. Az pedig felelvén mondané ki, uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó. Ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ez a példázat ugyanarról az üzenetről szól, azaz van esély arra, hogy valaki gyümölcsöt teremjen, van esély egy népnek, hogy engedelmes életet éljen, és betöltse azt a hivatását, amire a Jóisten elhívta. Isten türelmes, ugyanakkor ő egy korlátot is szab, korlátot szab a bűnnek, korlátot szab az engedetlenségnek, korlátot szab akár a választott népnek is, és megszabja, hogy meddig mehet, és meddig nem, és azután el kell számolni a tetteiről. Erről lenne itt szó?
1: Hogy el kell számoljon az ember a tetteivel, vagy egy nép el kell számoljon a tetteivel, az azért az elmúlt években, vagy évtizedekben elég idegenszerűnek tűnt a keresztény világ számára, a nyugati gondolkozás számára, hiszen hozzászoktunk, kialakítottunk egy olyan bálványképet Istenről, aki szeret ugyan, tehát, hogy maga a szeretete, a jósága az megvan, viszont megfeledkeztünk arról, hogy ő igazságos is. Isten nem irgalmas. Bizonyára irgalmas, de igazságos is. És éppen ezért fontos az, hogy lássuk azt a képet, amelyet a Jóisten magáról mond. Az egyik legkifejezőbb kép az Isten jelleméről, hogy ő benne hogyan ötvöződik a megbocsátás, az irgalom, a hosszú tűrés és az igazságszolgáltatás. Mózes második könyve 34. fejezetében van megírva, amikor Mózes kérte Istent, hogy mutassa meg önmagát neki, mármint Mózesnek, elvonul az Isten dicsősége Mózes előtt, és Mózes megérti az Istennek a lényegét, és a következőképpen kiáltott fel. Második Mózes, 34. fejezet, 6. versétől. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsánat, hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Tehát miközben olyan sok nyelvfordulattal, olyan sok nyelvi eszközzel kifejezi azt, hogy Isten kegyelmes, Isten hosszú tűrő, azt is elmondja ő róla, hogy de ennek a hosszú tűrésnek van egy határa, nem hagyja a bűnt büntetlenül, és ha a bűnös el nem tér az ő bűneitől, akkor Isten ezzel az embert el fogja számoltatni. Tehát ő egyrészt igazságos, ő megbünteti a bűnt, erről külön beszélhetnénk, hogy hogyan tette ezt meg, de ami az embert illeti, ha az ember el nem tér az ő bűneitől, akkor Isten büntetés az embert utoléri. Hogy nem azonnal? Az egy egész másik kérdés. Hogy évtizedekig tűr Isten akár egy generáció életében? Hát azt látjuk. Akár Jeremiás profétának a szolgálatát, ha megvizsgáljuk, hogy évtizedekig profétált és kérte a népet, hogy térjen, szálljon magába, térjen észhez. Akár Ezékiel profétának a szolgálatát figyeljük, szintén a 34. fejezetben találkozunk ott is ezzel a képpel, hogy Isten nem akarja bűnösnek a halálát, hanem akarja, hogy megtérjen, és ha megtér, akkor élni fog. Akár Jézus Krisztus életét és szolgálatát figyeljük, ugye Keresztelő János elkezdte néhány évvel hamarabb a szolgálatot, előkészítette a Jézus jövetelét, Jézus meg 3,5 éven keresztül szolgált, tehát itt mindenképpen egy évtizednyi, vagy jó néhány év nagyon világos, egyértelmű isteni hanggal találkozott a világ, Isten választott népének a világa leginkább, amelyet elutasítottak. És hadd tegyük hozzá, hogy az ítélet még ekkor sem éri utol a zsidó népet, hiszen eltelik még mint egy 4 évtized, amikor majd Titus római császár Krisztus után 70-ben lerombolja Jeruzsálemet. Tehát Isten nagyon kegyelmes, nagyon türelmes. Évtizedekig tud tűrni egy ember életében. De van az egész folyamatnak, van az egész elnézésnek egy pontja, egy határa, amelyet Isten nem nézhet el, nem hunyhat szemed fölötte, nem léphet át.
0: Nagyon komoly és mély gondolatok ezek, hiszen Isten türelmét, hosszú tűrését a bűnös ember felé másik irányból nagyon könnyű megítélni, és azzal vádolni a Jóistent, hogy miért nem lép közbe, miért nem vet már véget ennek a szenvedésnek. Ugye sok alkalommal tapasztalunk vagy fizikai szenvedést, vagy ellenségeskedést, vagy nyomorúságot, amiket az emberek egymásnak okoznak, és arra számítunk, hogy az igazságos, szerető Isten közbelép és megakadályozza a gonoszt, hogy elvégezze az ő gonoszságát. De ne feledkezzünk meg, Istennek eme hosszú tűréséről, amit a bűnös felé nyújt, alkalmat adva nem csak arra, hogy megtérjen, de alkalmat adva arra is, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy a bűn maga hova vezet, és milyen károkat képes okozni. A másik dolog, amit kiemelnék, kihangsúlyoznék abból, amit elmondtál, hogy Isten az ő igazságossága alapján nem teszi kiváltságosabbá a zsidó népet ebből a szempontból. Nekik is megszabta a határt, és korlátot állított fel az engedetlenségük útjában. Voltak figyelmeztetései Istennek Izrael felé, amelyek mellett csak úgy elmentek és nem figyeltek oda? Valamilyen módon Isten tudomásukra hozta, hogy eljön az idő, amikor el kell számolniuk tetteiknek következményeivel. Az a tény, hogy nem lehet tovább játszani ezzel a kiváltságos helyzettel, amiben voltak, hanem ez is lejár egy idő után, ha nem cselekszenek, nem viselkednek Isten elvárásai alapján.
1: A Szentírás egyik legértelmű kijelentés Istenről az, hogy Isten nem személyválogató. És a Isten gyermekeinek, a Isten kiválasztottjainak az egyik legnagyobb kísértése az, hogy úgy gondolja, hogy mégis őket valahogy másképpen sorolja be Isten, mint a többieket. Pál apostol a Róma begyekhez írott levelében így szólítja meg a zsidó kortársait, hogy te, aki ugyanazt teszed, mint a pogány, azt gondolod, hogy elkerülöd az Isten ítéletét? Nem veszed észre, hogy az Isten jósága téged megtérése indít? Tehát ez létezett a zsidók között, ez a felfogás, hogy valamilyen okból kifolyólag őket Isten másképpen fogja besorolni az ítélet napján, független attól, hogy ők mit tesznek. Talán arra gondoltak, hogy kiváltságosak az atyákért, vagy hogy valamilyen más, az ember hajlamos arra, hogy ő majd az ítéletben valahogy elképzeli, hogy ő majd valahogy másképpen lesz besorolva. És a Szentírás egyik legegyértelműbb tanítása az, hogy nem személyválogat az Isten. Tehát zsidót és pogányt, keresztényt és nem keresztényt egyformán fog Isten megítélni mindenkit. Sőt, aki több kinyilatkoztatást kapott Istentől, lásd a zsidók, aki kapták az Istennek igéjét, állandóan előttük volt az íge. Ezt is olvassuk, hogy milyen tekintetben különbe a zsidó a pogánytól. Akkor Pál azt mondja erre, hogy hát minden tekintetben különbe. Először is, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédét. Tehát ez megkülönböztetett állapot, hogy valaki hallja, tudja az Istennek beszédét, az életnek törvényét, az igazság útját ismeri. Most az ilyen ember annál inkább kellene Isten szolgálja. Vagy hogy a származásuk is különleges volt, ugye tudták azt, hogy Ábrahámnak a fiai, az övék az atyák. Ebben is megkülönböztetettek. Ez mind arra kellett volna őket késztesse, hogy még inkább Isten akarata szerint éljenek. Folytathatjuk ma a kereszténységgel ugyanezt a gondolatot. De hát a keresztények nem különbek ebben a világban, mint a nem keresztények? De ilyen bizonyos tekintetben igen. Van szentírásunk, van Jézus Krisztusról fogalmunk. Halljuk most is az Istennek igéjét. Tehát megkülönböztetett állapotban vagyunk. De éppen ebből a megkülönböztetettségünkből várja el Isten azt, hogy az életünk is különlegesen gyümölcstermű legyen. Ha meg nem tértek, mindjárt elvesztek, mondja Jézus Krisztus. Ráadásul a zsidók, és ma is, mi a keresztények, fokozzuk az állapotunkat azzal a ténnyel, hogy leveleink vannak. akár csak a fügefának levelei voltak, nincs gyümölcs rajta, de van levél, és ez félrevezető tud lenni. Mert a gyümölcs hamarabb kell jelenkezzen a fügefán, és a keresztény életében is hamarabb kell jelenkezzen az igazi gyümölcs, mint maga a látszat. Mit használ kereszténységem? Mit használ látszat kereszténységem? Hanem a szerint élek. Vannak olyan keresztények, akikről Pál is beszél, akiknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét. És az ilyeneket pedig került. Sokszor az ember önmaga is ilyen, hogy a látszatra ad, de az igazi kegyesség az életéből hiányzik. Úgyhogy jó az embernek néha még önmagát is elkerülnie. Szóval mindez ott volt, mindebben úgy a zsidók, mint a mai keresztények, mi magunk is megkülönböztetett állapotban vagyunk Isten szemében. De ha mindez a dolog nem alakítja át Isten népét különleges emberekké, szeretetteljes, önzetlen, szolgálatkész emberekké, akkor igaz az, amit Hózsás proféta mond, hogy romlásodra lett Izrael. Tehát az Istennek jósága, az ige hallgatás, minden, ami romlásunkra lett. Óvjon ettől a mindenható jó Isten.
0: Köszönöm. Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Tehát nagyon tanulságos az, ami történt Izraellel, és az, ami történt a fügefával. Nagyon tanulságos a mai keresztény élet számára megérteni, hogy felelősséggel tartozunk azon világosság miatt, amit Isten kinyilvánít, kinyilatkoztat számunkra, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, ha Isten elhív egy különleges feladatra, és megállt, felkészít rá, képessé tesz bennünket arra. Önmagában ez nem egy olyan kiváltságos helyzet, ami mentesít bennünket az engedelmesség alól, és nehogy egy hamis biztonságérzetünk alakuljon ki arra, hogy ebben a kiváltságos helyzetben a Jóisten most eltekint az általános elvárások felől. Nem elég egy erős lelki tapasztalat a Jóistennel ahhoz, hogy utána állandóan biztonságban érezzük magunkat egy egész életre. Nem elég meglátni Istennek csodáit az életünkben, és utána abban bízni, hogy ez garancia arra, hogy felettünk soha nem fogy el Istennek türelme és kegyelme, bárhogyan élhetünk ezután, mert Isten valamikor jelen volt az életünkben. Ki lehet esni Istennek kegyelméből, bármilyen nagy az, hogy milyen körülmények között és mikor, esetleg erről, ha mondanál még, hiszen egyfelől ott van Istennek igazságossága, másfelől ott van Istennek hosszú tűrése és szeretete. Hogyan ötvöződik, hogyan találkozik mindez az ember életében, hogyan próbálja Jóisten megtenni a lehetetlent is, mindent azért, hogy az embert üdvözítse, és hol tud beleszólni ebbe a megváltási tervbe az ember, hogyan tudja keresztül húzni Istennek eredeti tervét rá vonatkozva.
1: Nagyon finom és nagyon-nagyon nagyító alá vetendő dolgok ezek, amikről itt szót ejtettél. Tehát egy olyan ember, aki Istenhez tért, az eltérhet még tőle? A Szentírás ezzel kapcsolatosan is egyértelműen beszél. A már említett Ezékiel könyvének a szakasz

0: 33. fejezetéből pontosítok itt. Tehát a 33. fejezetéből azt mondja Isten, hogy élek én, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen az ő útjáról és éljen. És itt elmondja azt, hogy ha valaki vétkezett, de megtér abból, akkor Isten elfogadja. De elmondja azt is, hogy ha valaki megtért, de eltér az ő igazságából, és erre lehetőség van. Tehát, kedves hallgatóink, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert a kereszténysége jelentős része tanítja azt, hogy aki egyszer Krisztusnak odaadta magát, az többet el nem szakadhat tőle. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Úgy itt egyértelműen azt látjuk, hogy van lehetőség arra, hogy valaki az igazságtól eltérjen. Azt mondja a 18. vers, Ezékiel könyve 33. fejezet 18. verse, amikor az igaz elfordul az igazságától és gonoszságot cselekszik, meghal amiatt. Tehát meghal amiatt. Pál apostol is beszél olyan emberekről, akik a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Tehát az ember el tud szakadni az Isten kegyelmétől. Még a megtért ember is el tud szakadni az Isten kegyelmétől. És az egyetlen reménységünk az, hogyha óráról órára, sőt percről percre feltekintünk Jézus Krisztusra. Ránézünk, úgy, ahogy a kereszten levő Lator elismerte azt, hogy ő méltán szenved, és kéri Jézustól, hogy legyen irgalmas ő hozzá. Tehát reális esélye van az embernek elszakadni Jézus Krisztustól. Sőt, a legnagyobb bűn, a legnagyobb vétek, ami létezik ezen a földön az, amikor valaki megkóstolta az eljövendő világnak az erőit, vagyis a Szentlélek hatalmasan munkálkodott az ő életében, és az ilyen ember alább hagy, belefárad a hitben növekedésre, És akkor azt mondja erre a zsidókhoz írott levélben az apostol, hogy az ilyen ember magának feszíti meg az Úr Jézus Krisztust. Az ilyen ember az első szeretetet elhagyta. És az a mondásom, mondja Isten a keresztények ellen ma, hogy az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Feltehetjük a kérdést, honnan tudhatom azt, hogy elhagytam az első szeretetemet, vagy nem? Kérdezd meg magadtól, hogy mikor szeretted legjobban Istent? És ha erre a válaszod nem az, hogy ma, hanem az, hogy valamikor a tegnap, akkor azt jelenti, hogy az első szeretetedet elhagytad. Légy buzgóságos, térj meg, emlékezzél meg az előbbi cselekedeteidről. Tehát nagyon lehetséges az, hogy az ember letérjen az első szeretetről, és elhagyja Istent. És ez óriási figyelmeztetés egyrészt a már keresztények számára, hogy nem-e eltértünk, nem-e letértünk az igazi hitről, nem-e valahogy az időnek múlásával meghidegült a szívünk, a szeretet kihűlt belőlünk. Ugye ez volt a kérdésednek az egyik része, ezzel próbáltam megválaszolni. Másrészt pedig szintén nagyító alatt vizsgálva azt a dolgot, hogy Jézus küzd minden egyes emberért. És vannak olyan emberek, akik elhagyták az első szeretetet, de vannak olyanok, akiket most szólít meg az első szeretet. És Isten küzd, és lehet, hogy utoljára szólítja meg. És dönteniük kell, hogy ezt a szeretetet befogadják a szívükbe, vagy elutasítják. Kedves hallgató, éretted is küzd Istennek lelke. Küzd, hiszen Jézus Krisztus a te életedben is helyet akar találni magának. Úgy, ahogy a zsidó néppel küzdött éveken keresztül, hogy elfogadja Krisztust az élete urának, úgy éretted is küzd Istennek lelke. Senki kívülről nem tudja megállapítani más életében, hogy hol van az a pont, amikor egy ember átlépi a kegyelemnek a küszöbét, amelyet soha többé nem léphet át. Amikor elutasítja az Istennek kegyelmét, de Isten látja, és Isten tudja. És ezért mondja az íge, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Mikor utasíthatom el Istennek kegyelmét? Ma. Mikor fogadhatom be? Most. Jézus itt áll előttünk is, mint a fügefa előtt. És azt mondja, hogy vagy megtérsz, és elkezded az igazi gyümölcsöket teremni, az alázatosságnak, a szeretetnek, az irgalmasságnak a gyümölcseit, vagy pedig megvannak számlálva a napjaid. Legyen mindannyiunknak a kérése az, hogy Isten könyörüljön rajtunk, és legyen segítségünkre Jézus Krisztus által, hogy megteremjük ő benne az örök életnek a gyümölcseit. Hogy vegyük észre a békességünket szolgáló dolgokat, hogy Krisztus keserű könnyeket hullat érettünk, akik nem sírunk önmagunkért. Hogy ugyanaz a végzetes kemény szívűség nyilvánul meg bennünk, mint ami elpusztította a farizeusokat. Ha nem tér meg a bűnös, tudnia kell, hogy a visszautasított kegyelem összes következménye már a küszöbön áll. Ugyanúgy történik minden lélekkel, aki ugyanazt az utat járja. Az Úr kijelenti, hogy romlásodra lett. És vajon ez a rádióbeszélgetés épülésedre lett, vagy romlásodra lett? Neked kell erre a kérdésre válaszolnod.
1: Igen, nem lehet elmenni az evangélium mellett egy személyes választás, egy személyes döntés nélkül. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és kívánom, hogy minden kedves hallgatóban Isten tegye éretté a figyelmeztetést, ugyanakkor szívét indítsa meg minden hallgatónak arra, hogy nyitott gondolattal, nyitott elmével és szívvel fogadja Istennek hívását. Isten gyönyörködik az irgalmasságban. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörköd a hitetlen halálában. Olvassuk Ezékiel proféta könyve 33. rész 11. versében. A pusztítás munkája, az ítéletmondás Isten számára egy halatlan cselekedet. Kegyelmében és szeretetében viszont fellebbenti a jövő fájtlát, és megmutatja az embernek a bűn útjának következményét. Isten szereti az embert, a megváltását akarja. Krisztus által garantálta, hogy minden lehetőt megtesz, hogy az embert megváltsa, de ha az ember elutasítja Istent, ő tiszteletben tartja döntését, és az ember végül azt kapja, amit választott. Isten nélkül pedig nincs örök élet, nincs beteljesedés, csak fájdalom, szenvedés, pusztulás, és végül örök halál. Itt élet-halál kérdésről van szó, éppen ezért olyan fontos a személyes döntés. Lehet valakinek a szívében megszületett a jó döntés, viszont halogatja annak végbevitelét. Ne feledjük, a jó választásának halogatása az egy rossz választás. István, jó Isten áldjon meg a mai beszélgetésért.
0: Ő áldjon meg mindannyiunkat, az egész világot.
1: És köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmét. Sok szeretettel visszavárjuk Önöket a készülékek közelébe a jövő héten is. A viszonthallásra.
2: 81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján. mert végzett dolog ez Izraelnél a Jákob istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenék.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, a kedves hallgatóinkat. Ez itt a Reménysugár. Egy műsor, ahol őszinte beszélgetésekben keressük a hit helyét a mindennapokban. Kérdésekkel, tapasztalatokkal és személyes történetekkel. Mai adásunk különleges, hiszen hit történeteket hallhatunk fiataloktól. Olyan történeteket, amelyek valóságosak, és éppen ezért közel állhatnak hozzánk. Vendégeim ma Harsán Ottó lelkipásztor, valamint két fiatal, Filip Hajnal és Szabó Énok. Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy csatlakoztatok hozzám a mai beszélgetésben.
1: Mi is köszönjük a meghívást, és köszöntjük a nézőket, hallgatókat, mindenkit.
0: Ebben a beszélgetésben arról lesz szó, hogy hogyan válik személyessé a hit, és milyen kérdésekkel, küzdelmekkel találkoztatok ti a hit terén az életetekben, illetve milyen döntéseket hoztatok, amikor ezekkel találkoztatok. És ez alapján fel fogjuk fedezni azt, hogy mit jelent ma Istennel járni. Kezdjük is az elején a beszélgetést, ami nem lenne különleges, ha nem ismernénk meg titeket közelebbről. Egy néhány gondolatban, mondatban röviden mutatkozzatok be.
1: Engem Szabó Énoknak hívnak, 21 éves vagyok, és dolgozom, és szabadidőmben talán legjobban olvasni szeretek, és mostanában így még a természetben sok időt tölteni.
2: Filip Hajnal vagyok, 20 éves, Székről érkeztem, viszont mostanában az időm nagy részét Kolozsvárt töltöm, ugyanis első éves egyetemista vagyok, illetve emellett gyerekekkel foglalkozom, zongorát tanítok nekik.
3: Harsán Ottó Norbert vagyok, lelkészként dolgozom, Zilahon lakunk a családommal, és Bürgezden, Vérvölgyön, Kerestelken, Somjon szolgálok. Voltam Énoknak lelkésze, úgyhogy örülök, hogy most együtt szolgálunk.
0: Én is nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy még közelebbről megismerjük azt, hogy hogyan gondolkodtok ti a hitről, és kik vagytok valójában. Egy ilyen kvízszerű kérdéssorozatot készítettem elő nektek, amire szeretném, hogyha röviden és gyorsan sorjára válaszolnátok. Két opcióból kell választhatok egyet, és több ilyen kérdésem lesz, hogyha az imaház vagy a természet közül kellene választhatok, akkor Énok, te mit választanál?
1: Na, talán a természet.
2: És természet.
3: Szintén.
0: Biblia telefon applikációban, vagy Biblia könyvformában, papíron?
1: Könyvformában.
2: Könyvformában.
3: Ugyanaz.
0: Isten dicsőítés közösségben, vagy csendes ima?
1: Inkább csendes ima.
2: Inkább Isten dicsőítés közösségben.
3: Közösségben, igen.
0: Na, ebben már egy kicsit különböztök. Hit vagy bizonyíték?
1: Számomra hit.
2: Hit.
3: Hit.
0: Remény vagy türelem?
1: Remény.
2: Úgy szint.
3: Igen, remény.
0: Reggeli ima vagy esti ima?
1: Inkább reggeli.
2: Esti ima.
3: Reggeli.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
1: Rövid.
2: Hosszú ima.
3: Hosszú.
0: Kedvenc bibliai szereplő, hogyha van?
1: János apostol.
2: Jobb.
3: Pál apostol.
0: Csoda vagy tanítás?
1: Tanítás.
2: Tanítás.
3: Tanítás.
0: És ezt a mondatot egészítsétek ki, úgy érzem magam, mintha iskolában lennék, de ezáltal egy kicsit jobban megismerkedünk egymással. Amikor imádkozom a akkor imádkozom a legtöbbet, amikor?
1: Csüggett vagyok.
2: Szomorú vagyok.
3: Hiányzik Isten.
0: Rátérek a következőkben személyesebb kérdésekre, és még mindig ott tartunk, hogy először jobban meg szeretnénk ismerni azt a hátteret, amiben ti felnevelkedtetek. Milyen közegben nőttetek fel? Ebben jelen volt-e a hit, vagy nem? Milyen mértékben igen, milyen mértékben nem? És mit jelentett számodra gyerekként Isten?
1: Hát én igazából félig adventista családban nőttem fel, szóval nem volt idegen a hit, mert minden szombaton imaházba jártunk. De valahogy ennek ellenére bennem nem ragadt meg a hit, és nem fogott meg semmi így a vallással kapcsolatban. Elég rossz gyerek voltam, eléggé lázadó, kiváltképpen tinédzser koromban, akkor sokszor hallani se akartam róla, de szóval nem volt jelen nagyon Isten az életemben fiatalként, sajnos.
0: Jelen volt, de nem tulajdonítottál neki nagy fontosságot.
1: Igen.
0: Hajna?
2: Hát adventista családban nőttem fel, és ez nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy a hit kialakuljon az életemben. A szüleim minden nap olvastak bibliai történeteket lefekvés előtt, illetve mindig motiváltak, hogy az imaházba vegyem ki a részem, leginkább a zenei szolgálatokba, és ez nagyon meghatározta azt, hogy kialakuljon egy bizonyos istenkép az életembe.
0: Énok, a te életedben mikor vált valódivá a hit? Mikor kezdett gyökeret hagyni az életedben? Valami megváltozott benned ebben az időszakban? Így röviden be tudnánk minket vezetni ebben az élettapasztalatodban?
1: Hát nekem úgy 18 éves korom körül változtak meg a dolgok ezen a téren kb. Mert akkoriban úgy voltak mélypontok az életemben, és akkoriban kezdtem el úgy igazán őszintében imádkozni, meg olvasni a Bibliát. És hogy mi változott meg akkor bennem, talán azután nem mertem már így magamban bízni, magamra támaszkodni, mert láttam, hogy hova vezet, és nem mertem tovább magamra támaszkodni. És valahogy elkezdtem érezni azt, hogy hiányzik Isten az életemből, hogy élhetetlen az életem nélküle.
0: Miben érezted ezt a hiányt? Hogy fedezted fel a hiányt?
1: Hát, sok mindennel foglalkoztam, sok hobbim volt, és valahogy nem adott örömet, nem adott semmi boldogságot, nyugalmat. És valahogy ez az Istennel való kapcsolat adta meg, és akkor így alakult.
2: Nekem inkább 16 éves koromban fordult át nagyon a hitéletem. Addig mondhatni beleestem abba a csapdába, ha nevezhetem így, ami ugye úgy hangzik, hogy akik hívő, illetve keresztény családba születnek, ahol erős a hit, fennáll a lehetősége, hogy az adott fiatal egy ilyen langy meleg állapotba kerüljön, tehát hogy az adott hitelveket úgymond megszokásból tartsa. Úgyhogy a fiatalkorom mondhatni így telt, és amikor beléptem a serdülőkorba, akkor volt egy elég nagy törés az életembe, ami úgy nagyon megváltoztatta a gondolkodásomat, és akkor úgy nagyon úgy volt egy fordulópont, hogy elgondolkoztam azon, hogy nincs szükségem Istenre, illetve a hitre. Viszont mivel az addigi tapasztalataimból kiindulva, mégis akartam egy kis esélyt adni neki, és emlékszek arra a pillanatra, hogy úgy zokogtam a Biblia előtt, és én nem hiszek abba, hogy ha kinyitom a Bibliát, amilyen ige előjön, akkor az most úgy van, viszont tényleg az volt, hogy kinyitottam, és azt írta, hogy tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. És akkor határoztam el, ugye, hogy megkeresztelkedek, nyilván arra még vártam 2 évet, viszont hogy akkor indult be ez a folyamat, hogy már a hitet saját meggyőződésből tartottam.
0: Mennyire fontos az, hogy egy szülő már a gyerekei életébe is bevezesse a hit életét, a gyerekeket úgy nevelje. Ugyebár itt látunk 2 élettapasztalatot, ami hasonlít egymáshoz, mert gyerekkortól foglalkoztak Hajnallal és Énokkal is a szüleik, a hit életüket próbálták nevelni szépen. Viszont az élet nem, mindkettejük életében látunk különbségeket, látunk hasonlóságokat is. Otto, te fontosnak tartod azt, hogy a szülők mindennek ellenére foglalkozzanak a gyerekeikkel, és egy hitbeli nevelést is adjanak nekik?
3: Természetesen. Az ifjúkor az a magvetés időszaka, és hogyha ők nem foglalkoznak velük, hogyha ők nem ültetik el a nemes magvakat az elméjükben, ha ők nem mutatják be a jó Istent a gyermekeik előtt, később sokkal nehezebb lesz nekik, és ezen kívül tudjuk azt, hogy egy megműveletlen kert gazott, bogáncsot, mindenfélét termel. És Sátán is hozzá fog járulni ahhoz, hogy az ő gondolatvilágát besugalja abba a kis szívbe, elmébe. akkor, amikor Jézus Krisztus a Földön járt, elmondta a magvető példázatát, és a magvető példázatát, pontosabban a búza és a konkoly példázatára gondolok itt, ennek a példázatnak az alkalmazásaként megláthatjuk azt, hogy lehet a szívatalaj. És Isten mindenképp szeretné az ő magvát elvetni minden egyes ember szívébe. Azonban van valaki, van egy ellenség, aki konkolyt szeretne vetni bele, és ezt meg kell előzni. Tehát semmi sem védi jobban egy fiatalt, mint az, hogy az ígét az ő szívébe rejtse. Ezt mondja a Zsoltár író, hogy hogyan őrizheti meg az ifjú az ő utát, hanem a te ígédnek megtartása által. És ez segít. Később döntéseket fog kelleni hozzanak, amikor beér a fejük lágya, meg stb., és elkezdődik egy személyes kapcsolat a jó Istennel, de viszont azok az alapok, amiket megkapnak gyerekkorban, azok segítenek végül, hogy tudjanak dönteni. Láttak valamit egy családban, a családjukban, és én szerintem nagyon áldottak vagytok, én is áldottnak érzem magam. Egyesek azt mondják, hogy ez egy hátrány a lanymelegség miatt, de én úgy látom mégis az én életemben is, hogy áldás, mert hogyha nem ezen az úton ismertem volna meg a Jóisten, lehet, hogy sokkal jobban zültem volna, nagy valószínűséggel, és sokkal nehezebb lett volna megtalálni az igazságot.
0: Hogy látjátok, a szülők hogy tudnak segíteni a gyermekeiken annak érdekében, hogy a gyerekek életében a hit az valódivá váljon? Ti, nektek mire volt szükségetek, hogy mit vártatok el, mit tanácsolnátok a szülőknek, hogyha így lehetne fogalmazni, mert közelebb álltuk ahhoz az időszakhoz.
1: Szerintem talán a legfontosabb dolog, amit egy szülő tud tenni, az a helyes példamutatás, hogy amit vall, azt élje is, mert a gyermekek azok olyanok, hogy ha tudatalatt is, de mérlegelnek és figyelnek, hogyha a szülő mond egy valamit, de csinál mást, akkor nem adnak tekintélyt neki, nem adnak hitelesítést annak, amit mond. És szerintem ez a legfontosabb, hogy helyes példát mutassanak.
2: Egyetértek én is Énokkal, nagyon fontos az, hogy ahogy élnek, azt, tehát ne csak a, tehát amit mondanak, azt ugyanúgy meg is éljék, viszont nyilván teljes mértékben nem befolyásolhatják egy fiatal döntését, de maga az, ahogy a fiatal látja mondjuk a szüleinek mondjuk a házasságát, vagy azt, hogy hogyan beszélnek egymással, mégis fel kell keltsen benne egy olyan tudatot, hogy azért mégis egy keresztény családban azért mégiscsak áldás van. És így ő is el tud indulni egy olyan úton e felé, tehát a hit felé.
0: Felfedeztük azt rólatok, hogy a jelenben, a ti életetekben a hit azért már valódivá vált. Valahogy egy személyes, egy közeli kapcsolatba kerültetek Istennel, és érdekelne az, hogy hogyan fogjátok fel ezt a kapcsolatot, miben látjátok, mit tesztek azért, hogy megvalósuljon. Hogyha ezt a kérdést tenném fel, Énok, neked, hogy mit jelent számodra ma személyes kapcsolatban lenni Istennel, akkor mit válaszolnál rá?
1: Hát az első gondolat, ami eszembe jutott, az, hogy mindent ez jelent, mert hogy említettem az előbb is, sok hobbim volt, és rengeteg időt, meg rengeteg energiát fektettem sok mindenbe, de valahogy az a nyugalom és az a boldogság, amit az Istennel való kapcsolatban kaptam meg, semmi máshoz nem fogható, és valahogy ez hozott nekem nyugalmat és boldogságot a mindennapokban, szóval számomra mindent ez jelent.
0: A hobbik, amiket élveztél gyerekkorodban, azok olyan gyerekkori aktivitások voltak, amiket a többi gyerekek is játszottak, így ez befolyásolt téged, hogy azokat végezte, és hogy ilyen különálló hobbik voltak, amiket egyszerűen szerettél végezni?
1: Hát részben igen, részben nem. Például videójátékozni más barátaim is szoktak, vagyis régebben csinálták, de fotóztam például, nem igazán voltak fotós barátaim. Szóval is.
0: Is. És ezek ellenére az Istennel való kapcsolatot másképpen élted meg, mikor összehasonlítottad ezekkel a hobbikkal.
1: Igen, az valahogy sokkal többet nyújtott, mint csak egy sima földi dolog.
2: Nekem az Istennel való kapcsolat egy áldás szerintem az én életemben, mert annyira jó tudni azt, hogy akár egy nehezebb nap után van valaki, aki meghallgat, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell elinduljak azon az adott napon, vagy hogy alapból az életnek az útján, és hát őszintén nem is tudom, hogy Isten nélkül hogyan működne ez, ha nem lenne vele kapcsolatom.
0: Mondtad azt, hogy volt egy olyan pillanat hajnal a te életedben, amikor kételkedtél, vagy fogalmazhatok így, hogy kételkedtél, vagy inkább azt, hogy elvágtad a kapcsolatot Istentől, vagy azon az úton indultál el?
2: Tehát az Isten létezésében abban soha nem kételkedtem, viszont inkább abban, hogy ő valóban jó-e. Inkább az ő jóságát kérdőjeleztem meg, mert nem értettem azt, hogyha ő jó, akkor miért nem szereti azokat az embereket, úgymond miért nem segíti meg mindenben azokat az embereket, akik őt követik.
0: És ebben a kételkedésben hova jutottál, vagy milyen utat vett az életed, hogyan gondolkodtál?
2: Őszintén egy nagyon nagy ürességet éreztem, mert rengeteg kérdés volt az elmémben, hogy most akkor mi értelme volt az eddigi hitnek, hogyha az Jóisten valóban nem is annyira jó, mint amennyire bemutatták nekem, viszont egy idő után rá kellett jönnöm arra, akár múltbeli tapasztalatokból tanulva, hogy attól függetlenül, hogy az életünk nem egy mesebeli lét, ezt a Biblia nem ígérte amúgy se, hanem inkább azt ígérte az Úr, hogyha őt követjük, akkor van reménység, és hogy van igenis érték abban, hogy ő áldozatot hozott értünk, és hogy majd egyszer egy jobb világ vár ránk, és ez úgy megadott egy békét a lelkemnek, ez a tudat.
0: Hogyha nem jöttél volna rá erre, akkor milyen irányt vett volna az életed? Hova haladt volna? Van egy elképzelésed, vagy gondolkoztál ezen valaha?
2: Valószínűleg akkor nem ülnénk most itt. Hát erre igazából bele se szeretnék gondolni, de valószínű, hogy már nem a hit útját taposnám.
0: Énok, a te életedben voltak olyan pontok, amikor úgy érezted, hogy a te gyerekkorodat úgy jellemezted, hogy azért rebellisebb voltál, azért a határokat toltad, de nem tudom, ebben az időszakban hittél Istenben, nem hittél Istenben, azon felül, amit tanítottak neked otthon, vagy az imaházban, amit felfedeztél róla, illetve volt olyan pillanat, amikor tudatosan esetleg ellenálltál a hitnek?
1: Hát, így gyerekkoromban valahogy nem is nagyon érdekelt. Nem is nagyon akartam tudni róla, szóval nem tudom, hogy mondhatom azt, hogy kételkedtem akkor, de így 18 éves korom után nem igazán kételkedtem. Akkor már így meg voltam győződve, hogy létezik, ő van. Úgy lehet volt, hogy gyenge volt a hitem, és bizalmatlan voltam, de nem tudom, ha azt kételkedésnek lehetne hívni.
0: Uh-huh. És mi volt az a dolog, ami annyira megerősítette, hogy egy ilyen nem törődöm életből ekkora helyet nyerjen az életedben Isten, vagy ekkora fontosságot nyerjen az életedben Isten, az első helyre kerüljön?
1: Hát, igazából szóval voltak mélyebb pontok az életemben, és még tisztán emlékszek, amikor így elkezdtem legelőször imádkozni, akkor úgy imádkoztam, hogy ha az Úr van, és ha ő létezik, akkor segítsen meg ebből a helyzetből, hogy ki tudjak menni. És azután már nem igazán kételkedtem, azután már sok minden megfordult
0: benne. Megkaptad azt a segítséget, amit kértél Istentől?
1: Igen, igen.
0: És ebben láttad az élő jelenlétét Istennek, tehát hogy nem egy ilyen elképzelt dolog Isten, hanem jelen van az életedben.
1: Igen, segít. Akkor már úgy nekem is az életem részévé vált, és úgy tapasztalatból tudtam, hogy ő van, és nem csak úgy egy olyan vallási dolog, hogy...
0: Hogyha nem tapasztaltad volna meg, ha nem adta volna Isten ezt a tapasztalatot neked, hogy válaszoljon az imádra, akkor hogyan képzeled el, hol tartanál az életben?
1: Hát nem akarom inkább elképzelni. Szóval, ha kételkedtem volna, és nem nyitottam volna meg a szívem az Úr felé, az felmérhetetlen nagy rossz döntéseket hozhatott volna, amik életem végéig is kihatásra lettek volna rám, szóval inkább ne is gondoljunk bele.
0: Otto, mit tehet egy fiatal, amikor kétségei vannak Isten kapcsán, Isten létezése kapcsán, vagy olyan dolgok kapcsán, amiket a Bibliában talál, de nem tud eligazodni rajtuk?
3: Nem is olyan rég fedeztem fel én is a profétaság lelkébe az orvosságot ezekre a kételyekre, amik felnőtteket, erős hitbéli embereket is kínoznak ezek a kételyek, kérdések, pont mint Tamást, őt mindig a kételyek gyötörték, hogy vajon akkor hogy is van, van is, nincs is. Nemrég olvastam azt, hogy akkor, amikor kételjeink vannak, erre az orvosság csupán egy. Tekintsünk vissza az addig kapott világosságra. Úgyhogy ez egy olyan konkrét dolog, ami a személyes életemben is segít. Akkor, amikor elkezdek bizonytalan lenni, akkor, amikor elkezdek kételkedni, akár az elhivatásomba, akár milyen téren, akkor egyszerűen azonnal visszagondolok azokra a tapasztalatokra, azokra az olvasott kincsekre, információkra, amiket már kaptam, világosságokra, és ezek megerősítenek. Vissza lehet tekinteni az Istennel szerzett tapasztalatokra is az életben, és ez megerősít akkor, amikor aggódunk, megerősít akkor, amikor kételkedünk abban, hogy van-e Isten, vagy nincs. Sőt, hogyha valakiben nagyon erősek ezek a kételyek, hogy van-e Isten, vagy nincs, azt tudom tanácsolni, hogy kérje a jó Istentől, hogy mutassa meg. És várja azt, tehát ide bátorság kell, várja azt, hogy egy tapasztalaton fog átmenni, amiben meg fogja látni Isten láthatatlan kezét. Ezen kívül különféle kételyekre, különféle irányokra az életben nagyon-nagyon jó a Bibliát tematikusan kutatni. Tehát keresd meg azt a bizonyos témát, ami érdekel, például a siker témája, vagy bármi más, a bűnkezelésének a témája, hogyha a lelkiismeret furdalásaid vannak. Tehát tematikusan keresd meg azt, hiába olvasod minden regényt a Bibliát, az segít feltérképezni az egészet, de nem ad válaszokat a kérdésekre. Úgyhogy a Bibliának ez az elhivatása, hogy megerősítse a hitünket. Nekünk táplálnunk kell a hitünket, máskülönben elveszítjük. Éppen ezért a rendszeres bibliaolvasás megerősít minket hitben. Vannak más dolgok is, amik táplálják és erősítik a hitünket, az Istennel szerzett tapasztalataink, a minőségi keresztény zene, ami Istennel kapcsol össze, és sorolhatnék sok mindent. Tehát érdemes ezeket a témaköröket is kikutatni, hogy mi az, ami megerősíti a hitedet. Mert Jézus még a tanítványoknak is azt mondta, hogy kicsiny hitűek. Tehát ez azt jelenti, hogy a hitben mindig lehet fejlődni, a hitet meg lehet erősíteni, és igen, van egy részünk benne.
0: Hajnal, neked mi volt a legnagyobb kérdésed Istennel kapcsolatosan, vagy a hit terén? Volt-e ilyen kimagasló kérdésed, amire hosszabb időn keresztül kerested a választ?
2: Hát ugye az előbbi kérdésben is említettem egy kicsi részét, hogy az Isten jósága, illetve hogy valóban szereti az embert. Sokáig ugye nem értettem azt, hogy miért van ennyi nyomorúság a Földön, hogyha Isten valóban szereti az embereket, viszont akkor rá kellett jöjjek, hogy egy szülő is, hogyha rosszat tesz a gyereke, akkor ugyanis megfenyíti, vagy megengedi, hogy viselje a következményeit, de attól, hogy gondok vannak az életünkben, vagy a környezetünkben, azon azt jelenti, hogy Isten rossz, vagy nem visel gondot rólunk.
0: És ezt hogy fedezted fel, ezt a választ? Segített valaki, hogy ráérezzél erre a válaszra, hogy megértsed, vagy hogy állt össze a fejedben?
2: Ez csak Krisztus által. Mármint, hogyha az ember kérdései vannak, akkor vagy valakiről kérdései vannak, akkor ahhoz kell forduljon, és meg kell kérdezze, hogy valóban ilyen vagy, és én is ezt tettem, és ha nem is szemtől szembe, de megkérdeztem az Urat, és szemmel látható jeleket adott, amiket ugye kértem tőle. Hát most nem ilyen misztikus dolgokra kell gondolni, de kértem, hogy bizonyos dolgokba adjon jeleket, vagy segítsen meg, és ő pont így tett, ami nekem elég volt bizonyítéknak.
0: Énok, a te életednek mi volt a legnagyobb kérdése Isten kapcsán?
1: Hát talán a legnagyobb is az, ami így a legjobban megpróbált, az, hogy ő csak is olyan dolgokat ad meg és enged meg az életembe, amik a javamra válnak. Hogyha kérek valamit, akkor ő nem adja meg, ha nem válik javamra is. Ez így sokszor így megingatta a hitemet, nem is tudom, hogy mondjam, hogy megpróbált.
0: Uh-huh. És hogy jutottál békességre ennek a kérdésnek a kapcsán?
1: Hát, a válasz erre az, hogy a hit és a bizalom. Mert rábízom az utam, és tudom azt, hogy ő látja az elejétől a végéig az életemet, és tudja azt, hogy mit enged meg, és rábízom.
0: Mit szoktatok tenni azokban az esetekben, amikor nem érzitek azt, hogy Isten rögtön válaszol, vagy hogy ott van, jelen az életedben, nem kapod meg a jelt, nem kapod meg az imádra a választ? Ezt hogy szoktátok feldolgozni, hogy szoktátok felfogni, és hogy szoktátok megoldani ezt a helyzetet lelkileg?
2: Ez nagyon érdekes, de ezen én is amúgy régen sokat gondolkoztam, hogy vajon ezzel Isten tanítani akar nekem valamit. És akkor jöttem rá, hogy kiskoromban én nagyon türelmetlen voltam, de hogy így mindent azonnal akartam. És egy időben, mikor sokat imádkoztam egy bizonyos dologért, hogy az Úr mutassa meg nekem a helyes utat, nagyon sokat kellett várjak a válaszra. És akkor jöttem rá, hogy ezzel ő tanított nekem egy türelmet, úgymond, tehát formálta maga a karakteremet, illetve segített abba is, hogy majd a jövőbe ezt a úgymond a hasznomra tudjam formálni.
1: Persze, sajnos túl sokszor már előfordult, hogy nem éreztem, és hogy kételkedtem, hogy ő velem, vagy nincs, de így visszanézve az éveket, annál szebb gondolat nincs, amikor így látom azt, hogy minden nehéz pillanatban velem volt, soha nem hagyott el, és ez nagy bátorítás ad a jövőre nézve is.
0: Tehát úgy utólag össze tudtad kapcsolni a fonalat, látod a kis apró puzzle darabokat, amik elvezettek téged valahova, és akkor láttad ezekben Istennek a jelenlétét.
1: Igen, meg így, ahogy visszanézek a különböző élethelyzeteimre, akkor így látom azt, hogy akkor milyen lelki állapotban voltam, de így valahogy elképzelem, hogy az Úr az mögöttem volt egész végig, és visszatekintve tapasztalom is, hogy soha nem hagyott el.
0: Otthon mit tehetünk, amikor nagyon nagy kérdéseink vannak Isten kapcsán, vagy Isten számára, és nem találjuk a válaszokat, vagy nem érezzük a jelenlétét, nem jön semmi irányunkban. Illetve mit látsz, hogy miben látsz egy kihívást a fiatalok életében, mi az, ami számukra egy kísértés ebben a témában?
3: Jó, megpróbálom rendre venni a kérdéseket. Akkor, amikor nem találunk úgymond válaszokat a kérdéseinkre, és ezt itt most gondolok arról, hogy tényleg kutatjuk a Bibliát, az ikletett írásokat, és mégsem találunk, érdemes megkeresni lelki embereket, olyan embereket, akiknek az életében látszik a Jóisten. A lelki embernek az egyik sajátossága a szelídség. És van egy mennyei bölcsesség, ami egyszerűen kisugázik ilyen személyekből. Érdemes megkérdezni ilyen személyeket, mert ezeknek a személyeknek már élettapasztalatuk van a Jóistennel, és ez segít. Ami a kihívásokat jelenti, egy átkozottul hitetlen világban élnek a fiatalok, és nagyon-nagyon kevés a lelki befolyás. Kivéve, ha nincsen egy nagyobb közösség, ahol barátkozzanak lelki fiatalokkal, nagyon-nagyon sok a hitetlen befolyás a fiatalok számára, és akarva-akartalanul a Biblia is beszél, hogy jó erkölcsöt megrontanak rossz befolyások. Úgyhogy eljön az a pillanat, amikor ha egy fiatal nem kapaszkodik Istenbe, és nem, és itt a szülők segítségét is láthatom, így is segíthetnek nekik, hogy legyen egy személyes hitéletük a jó Istennel, tehát bátorítsák erre a fiatalokat, akkor, amikor nincsen egy személyes hitélete egy fiatalnak, nagyon-nagyon nehéz megállni. Ezen kívül, ha nem tekintenek Krisztusra, és ez is egy óriási kihívás, hogy az ember példaképeket keres. Hogyha nem Krisztus a példaképe, akkor azt, amire tekintünk, minket akarva-akartalanul megváltoztat. Legyen az média, legyen az különféle személyek, vagy sztárok, vagy mit tudom én, kisebb korban rajzfilm, hősök, és így tovább. Hogyha nem az Úr Jézus Krisztusra tekintenek, akkor csalatkoznak az egyházban, a gyülekezetben, vannak negatív dolgok, és Sátán igyekszik, hogy legyenek olyan dolgok, amikbe csalatkozzanak, akkor más keresztény fiataloknak a képmutató élete, vagy a szülőknek a képmutató élete, úgy, ahogy meg volt említve. Ezen kívül az óriási kísértés özön, ami van a világunkban, tehát óriási. Azonban a Jóisten képes megőrizni, és ha kérik őt, a Jóisten meg tudja óvni őket a gonosztól, úgy, ahogy a mi atyánkban is tanít az Úr Jézus Krisztus. Ami a megoldásokat illeti, hát igen, van egy nagyon fontos lecke, amit meg kell tanulnia az életben, és ez az Istenbe vetett bizalom. Úgy, ahogy Énok is elmondta, akkor is, amikor nem látod azt, hogy a Jóisten úgy alakítja a dolgokat, ahogy te elképzelted, vagy akarod, akkor mit teszel? Csalatkozol benne? Vagy tovább fogsz bízni benne, hogy ő mégis tudja, hogy mit tesz? És Jézus Krisztus azt mondja, hogy boldog ember az, aki én bennem meg nem botránkozik.
0: Ezekről a kihívásokról, kísértésekről, döntésekről beszélnénk a következőkben. Hajnal, a te hitéleted mennyire befolyásolja a döntéseidet nap mint nap?
2: Hát nagyon igyekszem arra, hogy befolyásolja, viszont mivel én is emberben vagyok, sokszor van, hogy hallgassak a szívemre, mert ugye a világ az azt sugallja, viszont a Biblia mégis azt írja, hogy a szív a legcsalártabb mindennél. És emiatt is igyekszem arra, hogy a meggyőződéseim szerint éljem a mindennapjaimat, vagy esetleg a döntéseimet így hozom meg.
0: Milyen kérdésekben szokott megjelenni a maga hit életed, és a döntést befolyásolja?
2: Hát igazából mindenben, akár a beszédben, magaviseletben, sokszor még a szombat terén is.
0: És a hited miatt előfordult az, hogy nehéz volt egy döntést meghozni?
2: Igen, nem is olyan rég volt egy érdekes tapasztalatom. Épp az első vizsgai időszakomat éltem, és a legnehezebb vizsgámat péntekre tették, naplemente előtt fél órával. És gondolkoztam nagyon, hogy mit tudjak csinálni, mert tényleg sokat tanultam, és nem szerettem volna megbukni. Úgyhogy hát úgy döntöttem, hogy elmegyek, és naplemente előtt 5 perccel én kijövök. Meg is érkeztem az egyetemre, a tanárnő 10 percet késett. Na, ami azt jelentett, hogy még 20 perc volt naplementéig, én már biztos voltam benne, hogy ez így nem fog működni, és hogy nem fog sikerülni. Bementem a terembe, kiosztották a tételeket, és 15 percem volt, hogy valamit írjak. Most 15 perc az nem volt nagyon elég igazából semmire, de amit tudtam, úgy gyorsan lefirkáltam, meg beadtam a tételt, és eljöttem. És akkor ahogy teltek a napok, folyamatosan benne volt a fejembe, hogy olyan tényleg ezt kellett tennem, hogy most Isten ezt akarja, hogy most a szombat, és ezek a Sátántól jöttek ezek a gondolatok, és akkor eszembe jutott az, hogy ha Isten azt kérte tőlem, hogy a szombat, akkor a szombatot azt meg kell szentelni. Viszont az egésznek az volt az érdekessége, hogy mikor kiosztották a tételeket, pont annyi pontot kaptam, de hogy pont a limitnél, amennyi ahhoz kellett, hogy átmenjek azon a vizsgán. És az érthetetlen volt, mert tényleg, amit írtam, az csak úgy lehetett, hogy átmenjek, hogyha minden helyes volt, amit leírtam. És ez nekem egy nagyon nagy csoda volt, hogy még így is az Úr megsegített.
0: Énok, a te döntéseidet mennyire befolyásolja a hited?
1: Hát én is igyekszek ahhoz, hogy nagyon befolyásolja minden döntésemet a hit. És így eszembe jutott, hogy az életemben hányszor, szóval ha Isten nem lett volna jelen az életemben, akkor hányszor másképp döntöttem volna is. Sokkal rosszabb döntéseket hoztam volna.
0: Milyen életterületeken fektetsz hangsúlyt, hogy erkölcsös döntéseket hozzál?
1: Hát inkább így a földi dolgok tekintetében. Például most fiatalok vagyunk, a párválasztás, vagy bizonyos célok, amik lehet inkább nagyra vágyóak, és akkor jobb lemondani róla. Ilyen tekintetben hallgatok inkább a Szentlélek sugallatára, hogy mondjak le róla.
0: És a te életedben volt olyan döntés, amit nehezen hoztál meg, mert érezted, hogy a hitednek a határvonalát súrolja?
1: Hát volt. Most így eszembe jutott egy dolog, hogy például fiatalkoromban szerettem tőzsdézni, eléggé is. Azért meggyőződtem arról, hogy az Úr az nem helyesli ezt, és meggyőződtem arról, hogy jobb lemondani róla, de idő kellett, amíg le tudtam. Most nem egy függőségről beszélek, de idő kellett, amíg az Úr meggyőzött arra, hogy mondjam azt, hogy oké, okay, akkor ennyi.
0: És amiután lemondtál a tőzsdézésről, érezted azt, hogy az Isten megállt téged? Vagy hogy azt a hiányt, ha hiányként élted meg, miután lemondtál róla, betölti valami mással?
1: Hát, igazából az életem utána nyugodtabb lett, mert éreztem az Isten jelenlétét, és azt, hogy ő valami jobbat tartogat számomra, valami, ha földi tekintetben nem is jobbat, nem is megérősebbet, de tudtam azt, hogy ő tudja, hogy merre vezet az életbe.
0: Amikor kortárs nyomás van rád téve, és erősen mondjuk egy baráti társaságban, ha nem is most, de régebben, nyomást tettek rád a barátaid, akkor ez hogyan befolyásolt téged? Hogyan maradnál most meg a hitben, hogyha most érne téged ez a kihívás?
1: Hát, szerintem a legfontosabb, hogy hogyan maradjunk meg a mai világban Isten mellett, az a naponkénti kapcsolat Istennel, hogy tartsunk fenn vele kapcsolatot úgy az zélkutatás által, úgy imádság által, mert a nyomás az tényleg nagy, de tapasztalatot tudom, és meg vagyok győződve arról, hogy nem lehetetlen. Nem egy olyan lehetetlen dolog, hogy kitartsunk Isten mellett.
0: Hanyi, te mennyire érzed az életedben jelen a kortárs nyomást?
2: Hát nagy mértékben, főleg az utóbbi időben, amikor felkerültem Kolozsvára. Nagyon érzem azt, hogy a barátok, illetve a közösség befolyásol, viszont igyekszem megtartani az elveimet és ragaszkodni azokhoz.
0: Hitedet hogy szoktad megélni a mindennapokban? Vannak bizonyos dolgok, amiket minden egyes nap elvégzel annak érdekében, hogy a hitéleted úgymond egyenesbe maradjon, tehát hogy közel legyél Istenhez?
2: Nyilván mondhatom, hogy a tanulmányozás által, viszont nem akarok álszent lenni, sokszor megtörténik, hogy úgy megyek el akár az egyetemre vagy munkába, hogy nem nyitom ki a Bibliát, és emiatt érzem is aznap, hogy ez így nem jó. Viszont én nagyon sokat énekelek napközben, és úgy érzem, hogy ez nagyon segít abban, hogy akár a kortárs nyomást vagy a kétségeket úgy felülírja, úgymond, hogy ez ad erőt a mindennapokban, hogy igenis kitartsak, mert megéri.
0: Énunk, a te életedben vannak ilyen kis szokások, amiket beiktattál, hogy fenntartsák a hitéletedet a mindennapokban?
1: Igen. Ugye mondtam még a legelején, hogy szeretek nagyon olvasni, és ez valahogy megmaradt, hogy így reggel este olvasom a Bibliát, reggeli esti ima, ezek szerintem egy egészséges hitélethez elengedhetetlenek.
0: Szoktál nehézségeket is érezni a mindennapokban, amikor nincs időd esetleg, hogy ezeket elvégezd, vagy például Hajni említette azt, hogy neki könnyebben megy az éneklés, amikor ezeket a napokat megéli, hogy egybe folynak, és minden zsúfolásig teli van. De ezeket a napokat hogyan töltöd meg Istennel, vagy olyanok a napjaid, hogy jól meg tudod élni az olvasást, az imádságot minden egyes nap?
1: Hát, inkább azt mondom, hogy igyekszek mindig úgy szabni az időmet, hogy jusson rá idő, és ne maradjon el, mert meggyőződésem, hogy ez fontos.
0: Mennyi időt szoktál szánni olvasásra, imádkozásra?
1: Hát, úgy reggel este egy fél óra legalább, de van úgy többet időm, akkor többet is.
0: És tanulmányozol, vagy hogy néz ki ez az én idő Istennel?
1: Hát igazából leülök olvasni a Bibliát, és kizárok minden külső tényezőt, ami zavarhatna, és akkor így nyugodtan elmélyülhetek a Bibliába.
0: van egy rend, egy rend, ami alapján olvasod a Bibliát, vagy kiválasztod magadnak mindegyik napra, hogy milyen részeket olvassál?
1: Hát én általában így krónika sorrendben szoktam olvasni. Az utóbbi időben volt úgy, hogy ide-oda ugrottam egyik könyvről a másikra, mert meguntam, és akkor úgy voltam vele, hogy nem kötelező most ezt nekem pont azt olvasni, és akkor inkább átugrottam. De így általában egy krónika sorrendben szeretem a legjobban, mert akkor van egy eleje, van egy vége.
0: Uh-huh. Mondtad azt, hogy ki szoktad zárni a zavaró tényezőket. Hogyha egy fiatal életében nagyon jelen vannak ezek a zavaró tényezők, szól a telefon, hívnak a barátok, ezt vagy azt kell tenni, egy ilyen fiatalnak mit tanácsolnál? Hogyan kapcsolja le a zavaró tényezőket az életéből, hogy rá tudjon hangolódni a Bibliára, Isten szavára és az Istennel való kapcsolatra?
1: Hát igazából ez egy elég nehéz dolog, mert a mai fiataloknak telefon az szinte már a kezükben van ragadva, és mindig várja, ki lájkolja őt, vagy bármi ilyesmi, de a legjobb az, hogy lerakja a telefont, és minden tényezőt ki, próbálja meg kizárni, és kapjon egy olyan időt, amikor félre tud rakni mindent.
0: Hajni, te ilyen téren mit tanácsolnál valakinek?
2: Hát nagyon fontos az, hogy bármit teszünk, legyen az a Biblia tanulmányzáson kívüli tevékenység is akár, akkor arra koncentráljunk. A tapasztalatból mondom, amikor tanulni kell, akkor tanuljunk, amikor enni kell, akkor együnk, és amikor Bibliát olvasni kell, Bibliát olvasunk, és ha pont a üzenetezni kell valakivel, akkor azt csináljuk, de nyilván soha ne, tehát maga a social media, meg illetve az ilyen elektronikai eszközök ne vegyék el az időt az Isten igéjétől, vagy a többi tevékenységtől.
0: Van egy utolsó fő kérdésem, és ennek még két alpontja, és Otto, veled kezdeném. Hogyha egy dolgot szeretnél, hogy valaki megértsen a hitről, akkor mi lenne az?
3: Az, hogy a hit az nem tőlünk származik, az elsősorban Isten munkája, Isten szent lelke munkája, de a hit az közreműködés Istennel. Tehát, hogyha én nem állok hittel az igéhez, akkor, tehát hogyha nem mondom azt, hogy igen, Isten igazat mond,

0: szemüveggel ítélek meg minden mást, nem minden mással az ígét, tudománnyal, vagy mit tudom én. Mert Isten nem ember, hogy hazudjon. A jó Isten felteszi az ígébe a kérdést, hogy te azt hiszed, hogy én olyan vagyok, mint te. A másik dolog az, hogy a hit ugyanakkor a Szentléleknek egy gyümölcse. És ez azt jelenti, hogy ha én közreműködök a Szentlélekkel, a Szentlélek meg fogja teremni ezt a gyümölcsöt. Tehát nekem hitem lesz. Olyan szomorú, amikor emberek elmondják, hogy én valamikor hittem, de most már nem tudok hinni. Fájdalmas. Mert valójában, ha valaki elveszíti a hitét, elveszíti a reményt, nem lesz reménysége, és nem fogja érezni soha, hogy a Jóisten vagy bárki más szereti, mert el kell higgye, hogy valaki szereti, azt mondja, hogy szeretlek. Hogyha te folyton bizonyítékot kérsz tőle, állhat a fejére, verheti össze a bokáját, mert nem fogod tudni érezni azt, hogyha nem hiszed el, hogy az illető személy szeret. Úgyhogy ilyen szempontból tudniuk kell minden fiatalnak, minden embernek, hogy a hitünk alakítja az életünket. Akarva, akaratlanul. Nem elég az, hogy csak jó ember legyél, szükséged van az Istenbe vetett hitre.
1: Énok, hogyha arra, ha egy mondatban kellene válaszolni arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnál?
2: Hát egy mondatban talán az, hogy boldoggá tesz.
1: És Hajni, ha lenne egy olyan személy, akit te ismersz, és úgy látod róla, hogy keresi Istent, akkor hogyan bátorítanád, hogyan találja meg őt?
3: Értse meg azt, hogy a hit az egy Istentől kapott ajándék, hogy nekünk van erre lehetőségünk, hogy van kive hinnünk. És amit tanácsolni tudnék, az, hogy ne figyelje azt, hogy mit sugalnak mondjuk a barátait most negatív mondjuk kritikákra, vagy minden olyan dologra gondolok, ami nem Istennel megegyező, vagy hogy mit sugal a környezete, hanem Istentől kérjen tanácsot mindenben, és helyezze a bizodalmát rá.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Én hálás vagyok, hogy a hit terén itt egy kis kerekasztalra összegyűlhettünk, hogy mindketten vállaltátok a szolgálatot, és azt, hogy itt legyetek jelen, és hogy azon felül, hogy megosztotok néhány dolgot a saját életetekből, sebezhetővé is tegyetek magatokat a világ előtt. Köszönöm, hogy bátorítottatok minket, a nézőket, a hallgatókat a hit terén, és kívánom azt nektek, hogy a Jóisten áldja meg az életeteket, és adja meg mindazt a jót, amit csak adhat, és minden olyan tapasztalatot, ami nehéz, ahhoz adjon erőt, és kitartást nektek, és sok-sok hitet. Köszönöm Otto, hogy a mai téma keretében megosztottál velünk gondolatokat, amelyek elgondolkodtathatnak a mindennapokban, vagy éppenséggel már elgondolkodtattak, és választ fogalmaztak meg számunkra. Köszönöm, hogy itt voltatok, és ha jól éreztétek magatokat, akkor szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
2: Köszönjük mi is, hogy meghívtak.
1: Kedves nézők, kedves hallgatók, kedves fiatalok, akik követtétek a mai adást, három vendég meghívottam volt itt a stúdióban. Velük együtt hit történeteket fedezhettünk fel, igazából az ők hit történeteiket fedezhettük fel. Bár csak egy parányi részletet elemezhettük az életeiknek, úgy gondolom, hogy nagy tanulságokra taníthatnak ezek bennünket, és érdemes volt végighallgatni őket. Amennyiben szeretnétek egyéb hittörténeteket is megismerni, bátorítok mindenkit arra, hogy kövessen bennünket továbbra is, hiszen folytatódni fog ez a sorozat, és legközelebb másik két új fiatalt és egy új lelkipásztor fog csatlakozni hozzájuk, akik által újabb dolgokat megtudhatunk a hitről és az Istennel való kapcsolatról. Mindaddig én Isten áldását és minden jót kívánok a nézők, hallgatók számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltozott.

változtatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész...

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr,

A karbantartása. Egyre fontosabb lesz az, hogy én újra és újra felfedezem, hogy Istennek mi volt a célja én vele. Éppen ezért kialakul ennek a társadalmi oka is. Az egyén magányos lény lesz a tömegbe. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy egy ember önmagában nem ember, hanem közösségben vagyunk azok. De a világnak ez az anomáliája, ami kialakult a 19. század óta, ez azt hozza, hogy én bár emberek százaival, ezrével vagyok körülvéve, mégis a tömegben vagyok magányos. Egyszerűen nincs időm arra, hogy a másikkal foglalkozzak. Összeér a válunk, és semmi közünk egymáshoz. Egyházban lakunk, és nem ismerjük egymást. Van itt biztos olyan, aki úgy, mint én, lakótelepen lakik. Hogy hívják a harmadik szomszédot, ki tudja? Még a nevét se tudjuk, nem? Sokszor a lépcsőházban se ismerjük meg. Sokszor elköltözik, és nem is tudjuk. Jön a másik, és nem tudom, hogy ki az. Ez a magányos tömeg százada. David Reismannak ez a könyv címe, ez teli találat. És ugyanakkor az magányossá lett ember értelmetlennek érzi az életét, és elkezd önmérgező lénynek lenni. Ez nem csak a környezet szennyezésben, tessék megnézni, kábítószer, stb. Most soroljam a drogoknak az egész használatát, kezdve a kemény drogoktól le egészen a dohányzás, alkohol, stb. Az ember egy önpusztító lény lesz. Miért? Mert a kapcsolattartás lehetősége szűnt meg. És megint vissza kell gondolni, Isten miért kérte vissza a hetedik napot, nem? Ugye vele, a másik emberrel, meg a teremtett világgal kapcsolatom legyen. Mi az, ami ma hiányzik? Pont ez. És éppen ezért gyors egymás utában csalódunk minden találmányunkban. Tessék megnézni. Ugye volt még egy olyan nagy illúziója az embernek, hogy jaj, de jó lesz, hogyha majd, és akkor sorolhatom, ha majd. Most mondjam azt, hogy az északra folyó folyók ugye a nagyhazába délre fognak folyni, majd mi a Szaharát locsolni fogjuk, stb. Stb. Azért vagyunk hálásak, hogy hál' Istennek nem sikerült, ugye? Mert már is óriási károkat okoztunk. Emlékszem, akkor kisgyerekek voltunk, nem kicsik, de negyedikes elemista, akkor zacskó számra kellett szedni Miskolcon a bundás bogarat, mert ki volt adva a házi feladatnak, elöntött bennünket a bundásbogár, és a szőrös bundásbogarakat zacskó számra szedtük, és minden gyereknek naponta legalább egy-két kilós zacskónyi bundásbogarat be kellett vinni az iskolában, tehát elégettek ünnepélyesen. Aztán utána jött a nagyszerű hír, hogy feltalálták a DDT-t, ez a bomba biztos a bundásbogár ellen. Úgy örültünk, hogy csak na. Most meg az a baj, hogy a DDT-t ugye még a északi sarki fókáknak a májába is ki tudják mutatni, és az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyag. Ime, gyors egymás utában csalódtunk minden találmányunkban. Az emberi alkotás az oda vezetett, hogy a tájékoztatásra kitalált kommunikációs rendszerek a módszeres megtévesztés eszközei lettek. Ma nem demokrácia van, kérem, a világon, ma manipulokrácia van a világon. A valóságból annyit tudunk, amennyit beetetnek. És ezzel számolni kell. Aki józanul gondolkodik, erre rá fog jönni. Hogy lehet tehát megtalálni a helyes utat? Ha eltévedtünk, akkor nem új és még újabb elméleteket kell gyártanunk, hanem újra kell tájolnunk magunkat. Vissza kell menni az utolsó ismert pontig. Meg kell nézni, hogy hogyan is alkotott bennünket az Isten. Mire teremtettünk? Mit jelent az, hogy embernek lenni? Nem az a nagy kérdés, hogy honnan jött az ember, honnan származott az ember. Ma az a nagy kérdés, hogy mit jelent az, hogy ember? Mi az, hogy emberség? Meg kell találni a helyes utat. Az ember sáfára és felelőse mindannak, ami a világban van. Úgy is mondhatjuk, hogy az ember etikai módon kapcsolódik mindahhoz, ami a világban létezik. Vajon ezt az etikai kapcsolópontot még érezzük? Az, hogy én szemetelek, vagy hogy okádja az autóm a füstöt, és ezzel rombolom az Isten szép teremtett világát. Ez etikai kérdés. Azzal, hogy szóval szemetelek, ez is etikai kérdés. Vajon érezzük ezt? Mert itt van a racionális és az irracionális meccéspontja. Az ember az nem csak a

racionális térben él és létezik, van egy irracionális létünk is. Ez az a belső emberünk, amit a Biblia így mondta, hogy belső ember. A proféta azt mondta az elején, hogy megépítik fiaid a régi romokat, és neveztetel romlás építőnek. Miért mondja ezt a korunkról a proféta? Mert Isten azt akarja, hogy én ember legyek, nem angyal, hanem azt akarja, hogy megtaláljam a helyes utat. És a helyes út megtalálása az azt jelenti, hogy én rádöbbenek egy felelősségre. Megtalálni a helyes utat az azt jelenti, hogy minden kereszténynek az a felelőssége, hogy újra felfedezze. A hite nem egy régen elavult, megrozsdásodott használati tárgy, hanem a megoldás kulcsa. Óriási érték a hit abban a világban, amikor az ember önmaga elől menekül. És ha tovább megyünk, megtalálni a helyes utat az az, hogy hiszünk a világteremtő Istenben, mert így szabadulhatunk meg a saját kezünk alkotásainak a rabságából, a bálványainkból, nem? Ha én nem hiszek a világteremtő Istenben, akkor a saját kezem csinálmányának vagyok a bálványimádója. Megint nézzük ezt az igét. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. Milyen szép? Az ősi romokat kell felépíteni. Régen lerakott alapokra kell újraépíteni. A réseknek, a befalazójának neveznek, akik a romokat teszik újra lakhatóvá. Meg kell tanulni megint újra embernek lenni. Mert ha nem, akkor az ember, a 21. századi ember az a saját magának a labirintusává lett. Saját magunk labirintusává lettünk. Szükségünk van a teremtés emlékünnepére, hogy ezen a napon megálljunk és rátaláljunk Istenre, a másik emberre és önmagunkra. És megint Jürgen Moltmanntól egy idézet. Ne haragudjanak, mindig a Jürgen Moltmannak egy remek tanulmányhoz térek vissza, én nem tudok többet mondani, mint ő. A szombat nyitja meg a teremtés igazi célja felé, a szombaton történik a világ megváltásának az előünneplése, a szombat maga az örökké valóság jelenléte az időben és az eljövendő világ előíze. Mint ahogyan a szombat parancsának megtartása a zsidók ismertető jelévé lett a fogságban, hogy a teremtés szombatjáról való tanítás a bibliai teremtéstan ismertető jegyévé lesz. Ellentétben a világnak, mint természetnek a felfogásával. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az evolúciónak nem az a nagy kérdés, hogy volt evolúció, vagy majmok voltunk, vagy nem voltunk majmok, mikor gyűjtünk le a fáról, mikor bújtunk ki a barlangból, nem ez a nagy kérdés. Tessék elgondolni, nem az? Hogy az én életem elején ott áll az Isten, ez az Istenhez én nekem milyen a viszonyom? Mert ez határozza meg a célomat. És ha teremtésről elfelejtkezem, akkor az egész Biblia nem mond semmit. De ez a kisebb baj. Még így mondom, a kisebb baj. A nagyobb baj, hogy én nem leszek igazán ember. Olyan géphez vagy számítógéphez hasonlítok, amit nem rendeltetésszerűen használnak. Olyan számítógéphez hasonlítok, ami hamis adatokat hoz felszínre. És ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, a szombat az nem tilalom, hanem ajándék ezért. A szombat ellen azok vétettek a legtöbbet, akik a tilalom napjává tették, mert ezek eltakarták azt, amit a szombat ad. De ha valaha a történelemben rá lehetett döbbenni arra, hogy a szombat miért fontos, az most van. Mert az egész emberiségnek ez a nagy-nagy, hatalmas, nagy önellentmondása, amiben él, az azért van, mert valahol elveszítettük azt az alapot, aminélkül nem élhetünk igazán. És éppen ezért megtalálni a helyes utat. Ez a cél. És a rendelkezésre álló még két alkalommal az eddigieknek a gyakorlati kérdéseit fogjuk tárgyalni. Következő alkalommal arról beszélünk, hogy mondd, mire jó az. Annyit elárulok, ezt egy volt osztálytársam kérdezte, amikor elmondtam, hogy én keresztény vagyok, és szombatot ünnepelek. Mondd, mire jó az.
Meg tudjuk mondani? Mert ezt kellene elmondanunk az embereknek. Nem az, hogy mit nem szabad, hanem mondd, mire jó az. És benne van egy ajándék. Tudjuk használni? Mondd, mire jó az. Ez lesz a következő előadás anyaga, amire sok szeretettel hívok, várok mindenkit. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet. Isten áldja meg ezeket az igéket mi bennünk.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznap tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű, és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is Istennek drága ígéjét, a Bibliát tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ős régi történet mai tanulságai sorozatunkat. Azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá: nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám: elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
1: És így jutott a szőnlét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik 3 nap, 3 éjjel a Cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fulladt mélyből pincetűz, ha támad. És könyörge Jónás az ő urának a halból.
0: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetették. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival, a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az Urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangélium mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdi az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is, sokszor ilyen csodával határos módon, egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünket. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvéreim. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Ne keressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik, vagy ellentmondanak. Hiszen, amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéjéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezedre. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját. Te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése, és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott, nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték, óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két kémnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlőkő. Ha az emberek óriások, hát nézzed, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terájad az ígéret földjén. ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kémtársai beszámoltak erről. Mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát. Az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosította biztos. Ó, hányszor mentünk már tönkre ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció, és földhöz ragadt szegények lettünk. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk és váradalmunk összeomlott. De ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak? Amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket. Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége. Amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtett. És mint teremtő, rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörés szenved a tengeren. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók sűjesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárt, hanem a süllyedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? Ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az embernek. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvöt lehet. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. Ahhoz, hogy Jónás hinni tudjon, vállalnia kellett ezt a bizonytalan állapotot, ezt a bizonytalan biztonságot. Mert a hal gyomrában Isten prófétájának, Jónásnak éppen a biztosított léte szűnt meg. Ezért kérdezi Jónás Babits Mihály szavai szerint a következőket.
1: Én, ki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedve hány vett hánykódó vizet, s nyálkás húzzáraiba zárt a cet.
0: Mi volt Jónás számára az egyetlen lehetőség? De imádkozott Jónás Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Isten sokszor kénytelen a mi lehetőségeinket is leszűkíteni egyetlen lehetőségre. Mert jaj, ha sok lehetőségünk van, a sok lehetőségek közepette veszünk el. Mert itt is igaz az a régi magyar közmondás, hogy sok bába között elvész, meghal a gyermek. Ezért Isten ezeket a lehetőségeket sokszor leszűkíti egyetlen lehetőségre. És azért szűkítette le Jónás esetében, hogy a prófétai megbízatással ellátott ember a szolgálatát el tudja végezni. Azért szűkíti le Isten sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől, hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? Mert a felház bezárt lehetőségeik között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani. Amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felbarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a Cett gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül előle, mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt. Úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
1: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
0: Jónás itt a hal gyomrában, ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől, és ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanult. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meg látni. A Jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító írt. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a vak sötétségben is a látástól vallott.
1: Azt mondtam, elűzöl szemeid elől, csak még egyszer megpillanthatnám szent templomot.
0: Az, ami a halgyomrában történt Jónással, az egy alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halál szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten temploma. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt, és mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad? Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét. És nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
1: Bezároltattál, Uram, engem. Sarak aljába sötétségbe tettél. Ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tengerviharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. de mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
0: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt, és megrendült, és elmondta a hitvallás tételét, jaj, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza, a mennynek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett valakivel, aki rátámadt, úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával, harcolunk az ő törvényével. Ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt ma is, testvéreim, átkarolva üdvözítőnk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a hal gyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
1: De te kiemelted életemet a sírgödörből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
0: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba, ha megtanul ellátni Isten templomáig. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi betületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
1: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
0: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Bárcsak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvéreim! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni, és elrejtőzni az ő szín elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten. Ismer az Isten.

0: az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen, azáltal a megvallás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babits fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalomtétellel zárja.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő élete is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk van. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószék szolga, az az igazi íge hirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja, önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az íge hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden íge hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
1: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
0: S mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavai. Jövő atyám! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepén. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás

0: lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
1: Az Úr ad szabadulást.
0: Az Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr ad szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten aszerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe? Hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helen, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában vergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Istent? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet? Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt egykor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében. Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányítsa tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtte. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért. Ennek a helyiségnek minden lakójáért, ennek a helyiségnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helyiségnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad. És mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgatta engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit. A nevem Szánsz Károly Zsolt, és ma egy újabb lépést teszünk meg a Jézus megismerése, Jézus tanításainak felfedezése terén. Ezért nagyon sok szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Meglepő és nagyon váratlan az, amikor Jézus életében hol emelkedőket, hol mélypontokat látunk, ami az emberek elismerését, ami az emberek elfogadását illeti. Jézus földi szolgálatában az egyik leglátványosabb esemény az, amikor Jézus bevonul diadalmasan Jeruzsálembe életének végén. Jézus szamárháton ülve utazik, a húsvéti ünnepre utazó sokaság pedig ünnepélyesen köszönti. Ruháikat leteríték előtte, mások pálmaágakat dobálnak az útra, és hangosan kiáltják, hogy Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében, Hozsánna magasságban. Elképesztő, fantasztikus hangulat és öröm uralkodott ezen a népen, amelyik éppen az ünnepre vonult Jeruzsálembe. Ennek ellenére tudjuk, hogy Jézus életében a vég felé tartunk, földi életének a vége felé tartunk, és azt is tudjuk a Szentírásból, hogy néhány napon belül Jézust elfogják, és a városban összegyűlt nép azt fogja kiáltani, feszítsd meg. Volt-e bármilyen előjele annak, hogy Jézust elfogják, kihallgatják, és végül megfeszítik?
1: A János evangélium a 11. fejezetében találjuk Jézus legnagyobb csodáját, amikor feltámasztotta Lázárt. Ugye eddig is támasztott már halottakat, de ez volt az alkalom, amikor megkérdőjelezhetetlenül, tehát egy nagy nyilvánosság előtt tette, és egy 4 napos halottat támasztott fel. Ez annyira ellenszenvet váltott ki az amúgy is ellenséges szellemű papokban, vallási vezetőkben, Jeruzsálemben, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy megy, hogy feltámassza Lázárt, ugye Betániában, ami egy nagyon közel, tehát néhány kilométerre van Jeruzsálemtől, a tanítványok észlelik azt, hogy ez Jézus számára veszélyt jelent. És a János evangélium a 11. fejezet, a 7. versétől ezt olvasom, és azután mondta a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. És mondanak neki a tanítványok, Mester, most akarnak téged megkövezni a judabeliek, és újra oda mész. És Jézus így felelt, nem 12 órája van a napnak, ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. Tehát a tanítványok is érezték azt, hogy fokozódik a Jézus iránt való ellenszenv, ellenségeskedés, és érezték azt, hogy ez most végletes is lehet Jézussal szemben, hiszen legutóbb is meg akarták kövezni, meg akarták ölni, amikor a sátoros ünnepen bizonyságot tett magáról. Azt megelőzően, amikor a Betesdai tónál meggyógyította a 38 évben betegségben szenvedő embert szombaton, szinte meg akarták ölni. Főként János építi fel úgy az evangéliumot, hogy ahogy Jézus az ünnepekre megjelenik Jeruzsálemben, érezhető, hogy egyre inkább ellene vannak, és egyre inkább el akarják őt tenni láb alól.
0: Mitől féltek ennyire Jézus ellenségei? Miért gyűlölték őt annyira? Miért nem tudták elfogadni őt annak a lelkivezetőnek, aki őket vezetni akarja, de nem feltétlenül ki a római birodalom szorítása alól, hanem az ég felé, a Jóisten felé akarja vezetni őket, és arra nyitja meg az utat, hiszen ugye a csodáiban, mint a tanításaiban Jézus mindegyre utalt arra, hogy ő lelki vezető, nem pedig politikai vezető.
1: Ilyen szempontból a vallási vezetők és a tanítványok elvárásaiban tulajdonképpen nem volt különbség. Mindketten mást várt, vagy mindkét csoport más várt Jézustól, mint amit Jézus hozott. és nem tudják felfogni sem egyik, sem másik csoport azt, hogy Jézus tulajdonképpen mit akar tenni. Ugye visszatérve kicsit az előző kérdésedhez még egy annyit hozzáfűznék, hogy volt előjel annak, hogy Jézust el akarják tenni lábalól. Maga Jézus, amikor Cézária Filippiben van a tanítványokkal, és amikor a tanítványok megértik azt, hogy ő az Istennek fia, kijelenti nekik azt, hogy ettől a perctől kezdve készüljenek arra, hogy Jeruzsálembe fog menni, és ott őt meg fogják ölni. Tehát ez egy egyértelmű kinyilatkoztatás volt részéről, de a tanítványokról teljesen lepergett ez a dolog. Miért? Azért, mert nem így akarták, nem így képzelték el. Tehát, hogy miért nem akarják elfogadni sem a tanítványok, s a vallási vezetők meg főként Jézust egy alázatos messiásnak, egy szenvedő messiásnak, ugye, hogy megjelenik Ézsaiás könyve 53. fejezetében, hogy szenvedő az Úr szolgája. Azért, mert ez az önző emberi természettel ütközik. Tehát a tanítványokban is erőteljes az önzés, a papokban is erőteljes az önzés, minden emberben ez az önzés erőteljes. A kérdés csak az, hogy ezt az önzést mennyire tudja, vagy mennyire hagyja az ember, hogy Jézus Krisztus áttörje az ő erejével.
0: Nagyon megdöbbentő az, amit mondtál. Tehát annyira erős volt a saját elvárásuk Jézus felé, hogy amit Jézus maga mond, az elmegy a fülük mellett, vagy lepereg róluk, azaz nem veszik tudomásul azt, amit Jézus tanít, amit Jézus mond, csak azért, mert olyan erős az, amit ők elvárnak Jézustól, és ez arra enged következtetni, hogy a mindennapi életben ma is történet hasonló, azaz nem fogjuk fel a valóságot csak azért, mert mi egy torz képet alkottunk róla, és mások az elvárásaink?
1: Nagyon fájdalmas, ugyanakkor nagyon mélyen elgondolkoztató valósággal szembesülünk e kérdés kapcsán. Hát, ahogy fogalmaztad, lehet az, hogy Isten egy dolgot mond, és mivel, hogy előítéleteink vannak, nem látjuk azokat? Vagy nem halljuk, nem észleljük azokat? Nem jut el a tudatunkig? És ez az egyik legfájdalmasabb és a legrettenetesebb dolog az ember életében. Rettenetesebb volt, és ma is az. Tehát, hogy valami előttünk van, és az előítéletünk miatt az illető dolgot nem látjuk. Mi azt látjuk, ami a fejünkben van, nem azt, ami a szemünk előtt van. És azt halljuk meg, ami a fejünkben van, nem pedig azt, ami a fülünkön keresztül árad befele. A kis herceg írója fogalmazott a kis regénynek az írója egy gyönyörű, szép, közismert mondatot, hogy igazából az ember csak a szívével lát helyesen. A vallási dolgokban is ez pontosan így van. Tehát, hogyha az ember a szívében nyitott Krisztus felé, és szívét átadja ő neki, csak akkor érzékeli, csak akkor látja meg az igazi fontos dolgokat, akkor hallja, akkor fogja fel az igazi fontos dolgokat. Mindannyian vakok és süketek vagyunk. Ha csak Jézus Krisztushoz nem jövünk ezzel, hogy kérjük, hogy nyissa meg szemünket, nyissa meg fülünket, lássunk, halljunk másképpen, mint ahogy önmagunkban erre képesek vagyunk. Ez a tanítványokkal is meg kellett történjen. Ugye még a feltámadás után is ott van Jézus előttük, ők abban a tudatban vannak, hogy Jézus meghalt és nem támadhatott fel, és ott van előttük, és nem látják. Ott van mellettük. Jelentős, lényeges vonásbeli átváltozás Jézuson nem történt. És mégsem ismerik fel.
0: Ugyanez van Máriával a kertben.
1: Máriával a kertben, ugye, hogy úgy gondolja, hogy a kertész. Tehát mikor az ember egy dologban, egy rögeszmében megakadt, ott jöhet bárki eléje, mert nem hisz annak. És ugyanezt mondja Jézus egy másik történetben, amikor arra kérik, hogy jöjjön el valaki, és tegyen bizonyságot az igazságról. És Jézus azt mondja, hogy ha az igének nem hisztek, annak se hisztek, hogyha valaki a halottak közül támad fel. Tehát bármilyen csoda, bármilyen mértékű lehet, ha a hitetlenség az ember elméjét, szívét elborítja, akkor az ember semmit nem ért az egészből. És a tanítványok tulajdonképpen semmit nem fogtak fel az egészből. És mégis azért bennük volt valahol egy pislogó gyertyafény, ami a vallási vezetőkben már nem volt, és ez a pislogó gyertyafény különböztette meg őket, és különbözteti meg ma is a világot, teljesen hitetlenekre, illetve olyanokra, akikben még újra gyújtható a hit.
0: A történetben jeruzsálemi bevonulása után Jézus a napot a templomban töltötte, majd visszavonult Betániába a tanítványokkal együtt. Másnap reggel ismét visszatért a templomba. Útközben egy fügefa ligeten haladt át, éhes volt, és a Márk evangélium a 11. rész 13. versének beszámolója szerint, meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, oda méne, ha talán találna valamit rajta. De odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem találna, mert nem vala fügeérésnek ideje. Úgy tűnik, hogy ebben a kertben, ahol Jézus járt, ha bár nem volt fügeérésnek ideje, egy fa megelőzte a többit. Ezen a fán már levelek voltak, és amint tudjuk, a fügefa természetéhez tartozik, hogy még a levelek kibomlása előtt megjelennek a növekedő gyümölcsök. Ezért, amikor Jézus a szép, dús, lombozatú fához közeledik, akkor ő ott egy elvárással közeledik, gyümölcsöt keres, viszont a látszat nagyon csalóka volt. Jézus keresi a gyümölcsöt, de azt mondja az evangéliumi beszámoló, hogy levélnél egyebet semmit nem talált. Ekkor Jézus megátkozta a fügefát, ami másnapra ki is száradt. Most nagyon meglepő, megdöbbentő az, amit Jézus tesz, mert mindeddig azt láttuk, hogy a csodák által Jézus helyreállított, sosem pusztított. Éppen ezért ez a tette egyedülálló volt. Milyen célt szolgált az, amit Jézus tett? Miért kellett megátkozni a fügefát? Milyen lecke van belerejtve, belesűrítve ebbe a történetbe?
1: Tehát valóban az egész Szentírás arról szól, hogy Isten építeni jött. Ő építette fel a világunkat, Sátán az, aki rombol. Jézus Krisztus különösen, aki jött kinyilatkoztatni az atyát, minden tettében épített. A romba dőlt életeket építette az Isten ereje által. Ő az építője, az alkotója az egyháznak is. Soha nem látjuk Jézust, hogy rombolna, hogy bármit tönkretenne. Nagyon nagy figyelemmel viseltetett a környezete iránt, az emberek iránt, és Jézus az irgalmasságban gyönyörködik. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, olvassuk Ezékiel könyve 33. fejezet 11. versében. Jézus számára a pusztítás, az ítéletmondás hallatlan volt. Viszont kegyelmében, szeretetében fellebbenti a jövő fájtlát, és megmutatja, hogy milyen sors vár az emberre, aki nem szakad el a bűntől. Tehát ennek a fügefa megátkozásnak lelkű üzenete van, mely egyrészt a zsidó nép jövőjét vetíti elő, másrészt pedig a meg nem tért világnak a sötét jövőjét mutatja be, hogy milyen sors vár arra az emberre, aki találkozott Jézus Krisztussal, de nem fogadta előtt.
0: Köszönöm szépen, hallgassunk meg egy zenei számot, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megdöbbentő az, hogy egy erkölccsel nem rendelkező növényt Jézus felelősségre von azért, amit tett. Példázva egy embernek, vagy akár egy népnek is a sorsát. Mi vezetett oda, hogy Izraellel szemben, a választott néppel szemben a Jóisten ilyen drasztikusan járjon el? Meg voltak számlálva Izraelnek, mint népnek a napjai? Nem volt több esély a megtérésre? Változtathattak-e még a sorsukon, vagy eljutottak egy olyan pontra, ahonnét már nem volt visszaút, úgy, ahogy egy, ahogyan egy ember is eljuthat egy olyan pontra, ahol már nem tud visszafordulni?
1: Izrael népe ekkor nagyon-nagyon közel volt ahhoz a ponthoz, ahonnan számára már nem volt visszafordulás, mint népnek. Még nem lépték meg azt a pontot. Éppen ez az oka annak, hogy Jézus Krisztus itt még egy tanítást nyújt számukra a megátkozott fügefában. Jézus mindig annak beszél, annak az embernek, akinek még van esélye. Akkor van a legnagyobb gond, amikor Isten már elhallgatott. Kis profétáknál találunk ilyen kifejezést, hogy még most is szól az Úr. Vagy még most is így szól az Úr. Vagy később látjuk azt, hogy Jézus például az ő szenvedés történetében egy szót sem szól Heródeshez. Mert Heródes számára már nem volt Istennek szava. Tehát amikor egy nép már átlépte a határát a kegyelemnek, ott Isten már nem beszél többet. Elmondta az utolsó szót is, már nincs több mondani valója számára. Maga az, hogy szól, hogy egy üzenetet közöl ez a megátkozott fügefán keresztül is, még az Isten kegyelméről, még az Isten megbocsátásának a lehetőségéről szól. Ugyanakkor nagyon-nagyon közel volt Izrael népe, mint nép ahhoz, hogy lezáruljon számukra a különleges elhivatás, és bizonyos értelemben a kegyelem is. Hogy mi vezette őket ide, az önzésük. Tulajdonképpen két világnézet, két univerzális törvényszerűség létezik. Az egyik a szolgálatnak a törvényszerűsége, ezt tanuljuk Istentől. Isten szolgált, teremtett, alkotott, boldoggá tette az embert, életét kész odaadni az emberért, szolgál. Ezzel szemben az ős ellenség várja, hogy szolgálják, illetve önmagát felmagasztalja, az önzésben él, az önzésnek él, önmagáért él. Ez a kép, ez a két kép küzd világunkban, az önzésnek és a szeretetnek, az önfeláldozásnak a világa. A világ mindenségünkben. Az igazi harc, az önzés, a szolgálat, valamint az önfelmagasztalás között zajlik. A zsidó nép, bár Isten kiszolgált őket évszázadokon keresztül, mégis teljesen az önzésükbe süllyedtek bele. Azt a mannát jelképes értelemben, az Istennek beszédét, amit a Jóisten azért adott nekik, hogy továbbadják az emberiségnek, ők megtartották maguknak, elrejtették, és megromlott. Ők nem éltek az emberiség áldására. Amikor a Jóisten elhívta az ősatyjukat, Ábrahámot, azt mondta, hogy te benned megáldatik a világ minden népe. És ez nem csak azt jelentette, hogy a te benned, vagy te belőled születő mesiásban megáldatik majd az egész világ, hanem azt is kellett volna jelentse, hogy minden fizikai leszármazottjában, minden zsidóban, Izsáknak minden gyermekében meg kellett volna áldasson ez a világ. És ma is ezt jelenti a keresztények számára, hogy akik azt mondjuk, hogy Ábrahám a mi atyánk, arra hivattunk el, hogy mi bennünk megáldasson ez a világ. Nos, a zsidók ezt nem tették. És nagyon könnyű ma, 2000 évvel később értékítéletet mondani fölöttük. A valóság az, hogy ma sem éli senki Isten törvényét, aki nem másoknak szolgál. Ugye egyesek nagyon kiváló keresztényeknek hiszik magukat, de nem értik, hogy mit jelent Istennek szolgálni. Úgy terveznek, úgy tanulnak, ahogy nekik jól esik. Minden cselekedetükben önmagukat tartják szemük előtt. Ami az idő múlását, vagy az idő kihasználását illeti, csak annyiban értékes számukra, amennyiben önmaguknak gyűjthetnek. Az élet minden dolgában ezt a célt követik. Nem másoknak, hanem maguknak szolgálnak. Ugye miközben Isten úgy teremtette a világot hogy, és az embert, hogy ne önmagának, hanem a másiknak éljen, és az embertársainak lehetséges módon segítsen, ezzel szemben az emberiség nagy részében az én annyira óriási, hogy minden mást eltakar. És az ilyen ember hasonlít a fügefához, amely nagyra tartotta magát, de nem volt gyümölcse mások számára. Megtartják az Isten tiszteletet külsőségekkel, bűnbánat nélkül, hit nélkül, vallják, hogy engedelmeskednek az Isten törvényének, de nem szolgálják az embereket, beszélnek, de nem cselekszenek. És Jézus Krisztus ezt mutatta be, hogy a kérkedés, mennyire utálatos az Isten szemében, a gyümölcstelen élet mennyire megvetett Isten szemében, ha az ember nem terem gyümölcsöt Isten dicsőségére. Ezt akarta Jézus kifejezni a megátkozott fügefával.
0: Nagyon komoly leckék vannak belesűrítve ebbe a történetbe. Azzal hasonlóan, ami itt történt ezzel a fügefával, Jézus korábban már elmondott egy példázatot, egy hasonló példázatot, egy terméketlen fügefáról, amit a szőlős gazda ki szeretett volna vágni. A Lukács evangélium a 13. fejezetében található ez a példázat. És fontosnak tartom, hogy a példázat előtti bibliaverssel kezdjem az olvasást, hogy megértsük az üzenetet, vagy megértsük azt a tanítást, amit Jézus akart példázni ezzel a példázattal. A Lukács evangélium a 13. rész 5. versétől ezt olvasom. Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondá, vala egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találja. És mond a vincelérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is, hiába. Az pedig felelvén mondani ki, uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó. Ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ez a példázat ugyanarról az üzenetről szól. Azaz, van esély arra, hogy valaki gyümölcsöt teremjen, van esély egy népnek, hogy engedelmes életet éljen, és betöltse azt a hivatását, amire a Jóisten elhívta. Isten türelmes, ugyanakkor ő egy korlátot is szab, korlátot szab a bűnnek, korlátot szab az engedetlenségnek, korlátot szab akár a választott népnek is, és megszabja, hogy meddig mehet, és meddig nem, és azután el kell számolni a tetteiről. Erről lenne itt szó?
1: Hogy el kell számoljon az ember a tetteivel, vagy egy nép el kell számoljon a tetteivel, az azért az elmúlt években, vagy évtizedekben elég idegenszerűnek tűnt a keresztény világ számára, a nyugati gondolkozás számára, hiszen hozzászoktunk, kialakítottunk egy olyan bálványképet Istenről, aki szeret ugyan, tehát, hogy maga a szeretete, a jósága az megvan, viszont megfeledkeztünk arról, hogy ő igazságos is. Isten nem irgalmas. Bizonyára irgalmas, de igazságos is. És éppen ezért fontos az, hogy lássuk azt a képet, amelyet a Jóisten magáról mond. Az egyik legkifejezőbb kép az Isten jelleméről, hogy ő benne hogyan ötvöződik a megbocsátás, az irgalom, a hosszú tűrés és az igazságszolgáltatás. Mózes második könyve 34. fejezetében van megírva, amikor Mózes kérte Istent, hogy mutassa meg önmagát neki, mármint Mózesnek, elvonul az Isten dicsősége Mózes előtt, és Mózes megérti az Istennek a lényegét, és a következőképpen kiáltott fel. Második Mózes, 34. fejezet, 6. versétől. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsánat hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Tehát miközben olyan sok nyelvfordulattal, olyan sok nyelvi eszközzel kifejezi azt, hogy Isten kegyelmes, Isten hosszú tűrő, azt is elmondja róla, hogy de ennek a hosszú tűrésnek van egy határa, nem hagyja a bűnt büntetlenül, és ha a bűnös el nem tér az ő bűneitől, akkor Isten ezzel az embert el fogja számoltatni. Tehát ő egyrészt igazságos, ő megbünteti a bűnt, erről külön beszélhetnénk, hogy hogyan tette ezt meg, de ami az embert illeti, ha az ember el nem tér az ő bűneitől, akkor Isten büntetése az embert utoléri. Hogy nem azonnal? Az egy egész másik kérdés. Hogy évtizedekig tűr Isten akár egy generáció életében? Hát azt látjuk. Akár Jeremiás profétának a szolgálatát, ha megvizsgáljuk, hogy évtizedekig profétált és kérte a népet, hogy térjen, szálljon magába, térjen észhez, akár Ezékiel profétának a szolgálatát figyeljük, szintén a 34. fejezetben találkozunk ott is ezzel a képpel, hogy Isten nem akarja bűnösnek a halálát, hanem akarja, hogy megtérjen, és ha megtér, akkor élni fog. Akár Jézus Krisztus életét és szolgálatát figyeljük, ugye Keresztelő János elkezdte néhány évvel hamarabb a szolgálatot, előkészítette a Jézus jövetelét, Jézus meg 3,5 éven keresztül szolgált, itt mindenképpen egy évtizednyi, vagy jó néhány év nagyon világos, egyértelmű isteni hanggal találkozott a világ, Isten választott népének a világa leginkább, amelyet elutasítottak. És hadd tegyük hozzá, hogy az ítélet még ekkor sem éri utol a zsidó népet, hiszen eltelik még mintegy 4 évtized, amikor majd Titus római császár Krisztus után 70-ben lerombolja Jeruzsálemet. Tehát Isten nagyon kegyelmes, nagyon türelmes. Évtizedekig tud tűrni egy ember életében. De van az egész folyamatnak, van az egész elnézésnek egy pontja, egy határa, amelyet Isten nem nézhet el, nem hunyhat szemed fölötte, nem léphet át.
0: Nagyon komoly és mély gondolatok ezek, hiszen Isten türelmét, hosszú tűrését a bűnös ember felé másik irányból nagyon könnyű megítélni, és azzal vádolni a Jóistent, hogy miért nem lép közbe, miért nem vett már véget ennek a szenvedésnek. Ugye sok alkalommal tapasztalunk vagy fizikai szenvedést, vagy ellenségeskedést, vagy nyomorúságot, amiket az emberek egymásnak okoznak, és arra számítunk, hogy az igazságos, szerető Isten közbelép, és megakadályozza a gonoszt, hogy elvégezze az ő gonoszságát. De ne feledkezzünk meg, Istennek eme hosszú tűréséről, amit a bűnös felé nyújt, alkalmat adva nem csak arra, hogy megtérjen, de alkalmat adva arra is, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy a bűn maga hova vezet, és milyen károkat képes okozni. A másik dolog, amit kiemelnék, kihangsúlyoznék abból, amit elmondtál, hogy Isten az ő igazságossága alapján nem teszi kiváltságosabbá a zsidó népet ebből a szempontból. Nekik is megszabta a határt, és korlátot állított fel az engedetlenségük útjában. Voltak figyelmeztetései Istennek Izrael felé, amelyek mellett csak úgy elmentek és nem figyeltek oda? Valamilyen módon Isten tudomásukra hozta, hogy eljön az idő, amikor el kell számolniuk tetteiknek következményeivel. Az a tény, hogy nem lehet tovább játszani ezzel a kiváltságos helyzettel, amiben voltak, hanem ez is lejár egy idő után, ha nem cselekszenek, nem viselkednek Isten elvárásai alapján.
1: A Szentírás egyik legértelmű kijelentés Istenről az, hogy Isten nem személyválogató. És a Isten gyermekeinek, a Isten kiválasztottjainak az egyik legnagyobb kísértése az, hogy úgy gondolja, hogy mégis őket valahogy másképpen sorolja be Isten, mint a többieket. Pál apostol a Róma begyekhez írott levelében így szólítja meg a zsidó kortársait, hogy te, aki ugyanazt teszed, mint a pogány, azt gondolod, hogy elkerülöd az Isten ítéletét? Nem veszed észre, hogy az Isten jósága téged megtérése indít? Tehát ez létezett a zsidók között, ez a felfogás, hogy valamilyen okból kifolyólag őket Isten másképpen fogja besorolni az ítélet napján, független attól, hogy ők mit tesznek. Talán arra gondoltak, hogy kiváltságosak az atyákért, vagy hogy valamilyen más, az ember hajlamos arra, hogy ő majd az ítéletben valahogy elképzeli, hogy ő majd valahogy másképpen lesz besorolva. És a Szentírás egyik legegyértelműbb tanítása az, hogy nem személyválogat az Isten. Tehát zsidót és pogányt, keresztényt és nem keresztényt egyformán fog Isten megítélni mindenkit. Sőt, aki több kinyilatkoztatást kapott Istentől, lásd a zsidók, aki kapták az Istennek igéjét, állandóan előttük volt az ige, hogy ezt is olvassuk, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a pogánytól. És akkor Pál azt mondja erre, hogy hát minden tekintetben különbek, először is, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédét. Tehát ez megkülönböztetett állapot, hogy valaki hallja, tudja az Istennek beszédét, az életnek törvényét, az igazság útját ismeri. Most az ilyen ember annál inkább kellene Istent szolgálja. Vagy hogy a származásuk is különleges volt, ugye ők tudták azt, hogy Ábrahámnak a fiai, az övék az atyák. Ebben is megkülönböztetettek. Ez mind arra kellett volna őket késztesse, hogy még inkább Isten akarata szerint éljenek. Folytathatjuk ma a kereszténységgel ugyanezt a gondolatot. De hát a keresztények nem különbek ebben a világban, mint a nem keresztények? De ilyen bizonyos tekintetben igen. Van szentírásunk, van Jézus Krisztusról fogalmunk. Halljuk most is az Istennek igéjét. Tehát megkülönböztetett állapotban vagyunk. De éppen ebből a megkülönböztetettségünkből várja el Isten azt, hogy az életünk is különlegesen gyümölcstermő legyen. Ha nem, ha meg nem tértek, mindjárt elvesztek, mondja Jézus Krisztus. Ráadásul a zsidók, és mi ma is, mi a keresztények, fokozzuk az állapotunkat azzal a ténnyel, hogy leveleink vannak. akár csak a fügefának levelei voltak, nincs gyümölcs rajta, de van levél, és ez félrevezető tud lenni. Mert a gyümölcs hamarabb kell jelenkezzen a fügefán, és a keresztény életében is hamarabb kell jelenkezzen az igazi gyümölcs, mint maga a látszat. Mit használ kereszténységem, mit használ látszat kereszténységem, hanem a szerint élek. Vannak olyan keresztények, akikről Pál is beszél, akiknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét, és az ilyeneket pedig került. Sokszor az ember önmaga is ilyen, hogy a látszatra ad, de az igazi kegyesség az életéből hiányzik. Úgyhogy jó az embernek néha még önmagát is elkerülnie. Szóval mindez ott volt, mindebben úgy a zsidók, mint a mai keresztények, mi magunk is megkülönböztetett állapotban vagyunk Isten szemében. De ha mindez a dolog nem alakítja át Isten népét különleges emberekké, szeretetteljes, önzetlen, szolgálatkész emberekké, akkor igaz az, amit Hózsás proféta mond, hogy romlásodra lett Izrael. Tehát az Istennek jósága, az ige hallgatás, minden, ami romlásunkra lett. Óvjon ettől a mindenható jó Isten.
0: Köszönöm. Egy rövid zenei szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Tehát nagyon tanulságos az, ami történt Izraellel, és az, ami történt a fügefával. Nagyon tanulságos a mai keresztény élet számára megérteni, hogy felelősséggel tartozunk azon világosság miatt, amit Isten kinyilvánít, kinyilatkoztat számunkra, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, ha Isten elhív egy különleges feladatra, és megállt, felkészít rá, képessé tesz bennünket arra. Önmagában ez nem egy olyan kiváltságos helyzet, ami mentesít bennünket az engedelmesség alól, és nehogy egy hamis biztonságérzetünk alakuljon ki arra, hogy ebben a kiváltságos helyzetben a Jóisten most eltekint az általános elvárások felől. Nem elég egy erős lelki tapasztalat a Jóistennel ahhoz, hogy utána állandóan biztonságban érezzük magunkat egy egész életre. Nem elég meglátni Istennek csodáit az életünkben, és utána abban bízni, hogy ez garancia arra, hogy felettünk soha nem fogy el Istennek türelme és kegyelme, bárhogyan élhetünk ezután, mert Isten valamikor jelen volt az életünkben. Ki lehet esni Istennek kegyelméből, bármilyen nagy az, hogy milyen körülmények között és mikor, esetleg erről, ha mondanál még, hiszen egyfelől ott van Istennek igazságossága, másfelől ott van Istennek hosszú tűrése és szeretete. Hogyan ötvöződik, hogyan találkozik mindez az ember életében, hogyan próbálja Jóisten megtenni a lehetetlent is, mindent azért, hogy az embert üdvözítse, és hol tud beleszólni ebbe a megváltási tervbe az ember, hogyan tudja keresztül hozni Istennek eredeti tervét rá vonatkozva.
1: Nagyon finom és nagyon-nagyon nagyító alá vetendő dolgok ezek, amikről itt szót ejtettél. Tehát egy olyan ember, aki Istenhez tért, az eltérhet még tőle? A Szentírás ezzel kapcsolatosan is egyértelműen beszél. A már említett Ezékiel könyvének a szakaszát hadd újból itt is idézzem. Ezékiel könyvének a

33. fejezetéből pontosítok itt. Tehát a 33. fejezetéből azt mondja Isten, hogy élek én, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen az ő útjáról és éljen. És itt elmondja azt, hogy ha valaki vétkezett, de megtér a

Tehát meghal amiatt. Pál apostol is beszél olyan emberekről, akik a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Tehát az ember el tud szakadni az Isten kegyelmétől. Még a megtért ember is el tud szakadni az Isten kegyelmétől. És az egyetlen reménységünk az, hogyha óráról órára, sőt percről percre feltekintünk Jézus Krisztusra. Ránézünk, úgy, ahogy a kereszten levő lator elismerte azt, hogy ő méltán szenved, és kéri Jézustól, hogy legyen irgalmas ő hozzá. Tehát reális esélye van az embernek elszakadni Jézus Krisztustól. Sőt, a legnagyobb bűn, a legnagyobb vétek, ami létezik ezen a földön az, amikor valaki megkóstolta az eljövendő világnak az erőit, vagyis a Szentlélek hatalmasan munkálkodott az ő életében, és az ilyen ember alább hagy, belefárad a hitben növekedésben. És akkor azt mondja erre a zsidókhoz írott levélben az apostol, hogy az ilyen ember magának feszíti meg az Úr Jézus Krisztust. Az ilyen ember az első szeretetet elhagyta. És az a mondásom, mondja Isten a keresztények ellen ma, hogy az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Feltehetjük a kérdést, honnan tudhatom azt, hogy elhagytam az első szeretetemet, vagy nem? Kérdezd meg magadtól, hogy mikor szeretted legjobban Istent? És ha erre a válaszod nem az, hogy ma, hanem az, hogy valamikor a tegnap, akkor azt jelenti, hogy az első szeretetedet elhagytad. Légy buzgóságos, térj meg, emlékezzél meg az előbbi cselekedeteidről. Tehát nagyon lehetséges az, hogy az ember letérjen az első szeretetről, és elhagyja Istent. És ez óriási figyelmeztetés egyrészt a már keresztények számára, hogy nem-e eltértünk, nem-e letértünk az igazi hitről, nem-e valahogy az időnek múlásával meghidegült a szívünk, a szeretet kihűlt belőlünk. Ugye ez volt a kérdésednek az egyik része, ezzel próbáltam megválaszolni. Másrészt pedig szintén nagyító alatt vizsgálva azt a dolgot, hogy Jézus küzd minden egyes emberért. És vannak olyan emberek, akik elhagyták az első szeretetet, de vannak olyanok, akiket most szólít meg az első szeretet. És Isten küzd, és lehet, hogy utoljára szólítja meg. És dönteniük kell, hogy ezt a szeretetet befogadják a szívükbe, vagy elutasítják. Kedves hallgató, érettel is küzd Istennek lelke. Küzd, hiszen Jézus Krisztus a te életedben is helyet akar találni magának. Úgy, ahogy a zsidó néppel küzdött éveken keresztül, hogy elfogadja Krisztust az élete urának, úgy éretted is küzd Istennek lelke. Senki kívülről nem tudja megállapítani más életében, hogy hol van az a pont, amikor egy ember átlépi a kegyelemnek a küszöbét, amelyet soha többé nem léphet át. Amikor elutasítja az Istennek kegyelmét, de Isten látja, és Isten tudja. És ezért mondja az íge, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keménytsétek szíveteket. Mikor utasíthatom el Istennek kegyelmét? Ma. Mikor fogadhatom be? Most. Jézus itt áll előttünk is, mint a fügefa előtt. És azt mondja, hogy vagy megtérsz, és elkezded az igazi gyümölcsöket teremni. Az alázatosságnak, a szeretetnek, az irgalmasságnak a gyümölcseit. Vagy pedig megvannak számlálva a napjaid. De legyen mindannyiunknak a kérése az, hogy Isten könyörüljön rajtunk, és legyen segítségünkre Jézus Krisztus által, hogy megteremjük ő benne

0: örök életnek a gyümölcseit. Hogy vegyük észre a békességünket szolgáló dolgokat, hogy Krisztus keserű könnyeket hullat érettünk, akik nem sírunk önmagunkért. Hogy ugyanaz a végzetes kemény szívűség nyilvánul meg bennünk, mint ami elpusztította a farizeusokat. Ha nem tér meg a bűnös, tudnia kell, hogy a visszautasított kegyelem összes következménye már a küszöbön áll. Ugyanúgy történik minden lélekkel, aki ugyanazt az utat járja. Az Úr kijelenti, hogy romlásodra lett. És vajon ez a rádióbeszélgetés épülésedre lett, vagy romlásodra lett? Neked kell erre a kérdésre válaszolnod.
1: Igen, nem lehet elmenni az evangélium mellett egy személyes választás, egy személyes döntés nélkül. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és kívánom, hogy minden kedves hallgatóban Isten tegye éretté a figyelmeztetést, ugyanakkor szívét indítsa meg minden hallgatónak arra, hogy nyitott gondolattal, nyitott elmével és szívvel fogadja Istennek hívását. Isten gyönyörködik az irgalmasságban. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörköd a hitetlen halálában. Olvassuk Ezékiel proféta könyve 33. rész 11. versében. A pusztítás munkája, az ítéletmondás Isten számára egy halatlan cselekedet. Kegyelmében és szeretetében viszont fellebbenti a jövő fájtlát, és megmutatja az embernek a bűn útjának következményét. Isten szereti az embert, a megváltását akarja. Krisztus által garantálta, hogy minden lehetőt megtesz, hogy az embert megváltsa, de ha az ember elutasítja Istent, ő tiszteletben tartja döntését, és az ember végül azt kapja, amit választott. Isten nélkül pedig nincs örök élet, nincs beteljesedés, csak fájdalom, szenvedés, pusztulás, és végül örök halál. Itt élet-halál kérdésről van szó, éppen ezért olyan fontos a személyes döntés. Lehet valakinek a szívében megszületett a jó döntés, viszont halogatja annak végbevitelét. Ne feledjük, a jó választásának halogatása az egy rossz választás. István, jó Isten áldjon meg a mai beszélgetésért.
0: Ő áldjon meg mindannyiunkat, az egész világot.
1: És köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmét. Sok szeretettel visszavárjuk Önöket a készülékek közelébe a jövő héten is. A viszonthallásra.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, a kedves hallgatóinkat. Ez itt a Reménysugár. Egy műsor, ahol őszinte beszélgetésekben keressük a hit helyét a mindennapokban. Kérdésekkel, tapasztalatokkal és személyes történetekkel. Mai adásunk különleges, hiszen hit történeteket hallhatunk fiataloktól. Olyan történeteket, amelyek valóságosak, és éppen ezért közel állhatnak hozzánk. Vendégeim ma Harsán Ottó lelkipásztor, valamint két fiatal, Filip Hajnal és Szabó Énok. Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy csatlakoztatok hozzám a mai beszélgetésben.
1: Mi is köszönjük a meghívást, és köszöntjük a nézőket, hallgatókat, mindenkit.
0: Ebben a beszélgetésben arról lesz szó, hogy hogyan válik személyessé a hit, és milyen kérdésekkel, küzdelmekkel találkoztatok ti a hit terén az életetekben, illetve milyen döntéseket hoztatok, amikor ezekkel találkoztatok. És ez alapján fel fogjuk fedezni azt, hogy mit jelent ma Istennel járni. Kezdjük is az elején a beszélgetést, ami nem lenne különleges, ha nem ismernénk meg titeket közelebbről. Egy néhány gondolatban, mondatban röviden mutatkozzatok be.
1: Engem Szabó Énoknak hívnak, 21 éves vagyok, dolgozom, szabadidőmben talán legjobban olvasni szeretek, és mostanában így még a természetben sok időt tölteni.
2: Filip Hajnal vagyok. 20 éves, Székről érkeztem, viszont mostanában az időm nagy részét Kolozsvár töltöm, ugyanis első éves egyetemista vagyok, illetve emellett gyerekekkel foglalkozom, zongorát tanítok nekik.
3: Harsán Ottó Norbert vagyok, lelkészként dolgozom, Zilahon lakunk a családommal, és Bürgezden, Vérvölgyön, Kerestelken, Somjon szolgálok. Voltam Énoknak lelkésze, úgyhogy örülök, hogy most együtt szolgálunk.
0: Én is nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy még közelebbről megismerjük azt, hogy hogyan gondolkodtok ti a hitről, és kik vagytok valójában. Egy ilyen kvízszerű kérdéssorozatot készítettem elő nektek, amire szeretném, hogyha röviden és gyorsan sorjára válaszolnátok. Két opcióból kell választhatok egyet. És több ilyen kérdésem lesz, hogyha az imaház vagy a természet közül kellene választhatok, akkor Énok, te mit választanál?
1: Na, talán a természet.
2: És természet.
3: Szintén.
0: Biblia telefon applikációban, vagy Biblia könyvformában, papíron?
1: Könyvformában.
2: Könyvformában.
3: Ugyanaz.
0: Isten dicsőítés közösségben, vagy csendes ima?
1: Inkább csendes ima.
2: Inkább Isten dicsőítés közösségben.
3: Közösségben, igen.
0: Ebben már egy kicsit különböztök. Hit vagy bizonyíték?
1: Számomra hit.
2: Hit.
3: Hit.
0: Remény vagy türelem?
1: Remény.
2: Úgy szint.
3: Igen, remény.
0: Reggeli ima vagy esti ima?
1: Inkább reggeli.
2: Esti ima.
3: Reggeli.
0: Rövid ima vagy hosszú ima?
1: Rövid.
2: Hosszú.
3: Hosszú.
0: Kedvenc bibliai szereplő, hogyha van?
1: János apostol.
2: Jobb.
3: Pál apostol.
0: Csoda vagy tanítás?
1: Tanítás.
2: Tanítás.
3: Tanítás.
0: És ezt a mondatot egészítsétek ki, úgy érzem magam, mintha iskolában lennék, de ezáltal egy kicsit jobban megismerkedünk egymással. Akkor imádkozom a legtöbbet, amikor...
1: Csüggett vagyok.
2: Szomorú vagyok.
3: Hiányzik Isten.
0: Rátérek a következőkben személyesebb kérdésekre, és még mindig ott tartunk, hogy először jobban meg szeretnénk ismerni azt a hátteret, amiben ti felnevelkedtetek. Milyen közegben nőttetek fel? Ebben jelen volt-e a hit, vagy nem? Milyen mértékben igen, milyen mértékben nem? És mit jelentett számodra gyerekként Isten?
1: Hát én igazából félig adventista családban nőttem fel, szóval nem volt idegen a hit, mert minden szombaton imaházba jártunk, de valahogy ennek ellenére bennem nem ragadt meg a hit, és nem fogott meg semmi így a vallással kapcsolatban. Elég rossz gyerek voltam, eléggé lázadó, kiváltképpen tinédzser koromban, akkor sokszor hallani se akartam róla, de szóval nem volt jelen nagyon Isten az életemben fiatalként, sajnos.
0: Jelen volt, de nem tulajdonítottál neki nagy fontosságot.
1: Igen.
0: Hajna?
2: Hát adventista családban nőttem fel, és ez nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy a hit kialakuljon az életemben. A szüleim minden nap olvastak bibliai történeteket lefekvés előtt, illetve mindig motiváltak, hogy az imaházba vegyem ki a részem, leginkább a zenei szolgálatokba, és ez nagyon meghatározta azt, hogy kialakuljon egy bizonyos istenkép az életembe.
0: Jenok, a te életedben mikor vált valódivá a hit? Mikor kezdett gyökeret hagyni az életedben? Valami megváltozott benned ebben az időszakban? Így röviden be tudnánk minket vezetni ebben az élettapasztalatodban?
1: Hát nekem úgy 18 éves korom körül változtak meg a dolgok ezen a téren kb. Mert akkoriban úgy voltak mélypontok az életemben, és akkoriban kezdtem el úgy igazán őszintében imádkozni, meg olvasni a Bibliát. És hogy mi változott meg akkor bennem, talán azután nem mertem már így magamban bízni, magamra támaszkodni, mert láttam, hogy hova vezet, és nem mertem tovább magamra támaszkodni. És valahogy elkezdtem érezni azt, hogy hiányzik Isten az életemből, hogy élhetetlen az életem nélküle.
0: Miben érezted ezt a hiányt, vagy hogy fedezted fel a hiányt?
1: Hát, sok mindennel foglalkoztam, sok hobbim volt, és valahogy nem adott örömet, nem adott semmi boldogságot, nyugalmat. És valahogy ez az Istennel való kapcsolat adta meg, és akkor így alakult.
2: Nekem inkább 16 éves koromban fordult át nagyon a hitéletem. Addig mondhatni beleestem abba a csapdába, ha nevezhetem így, ami ugye úgy hangzik, hogy akik hívő, illetve keresztény családba születnek, ahol erős a hit, fennáll a lehetősége, hogy az adott fiatal egy ilyen langy meleg állapotba kerüljön, tehát hogy az adott hitelveket úgymond megszokásból tartsa. Úgyhogy a fiatalkorom mondhatni így telt, és amikor beléptem a serdülőkorba, akkor volt egy elég nagy törés az életembe, ami úgy nagyon megváltoztatta a gondolkodásomat, és akkor úgy nagyon úgy volt egy fordulópont, hogy elgondolkoztam azon, hogy nincs szükségem Istenre, illetve a hitre. Viszont mivel az addigi tapasztalataimból kiindulva, mégis akartam egy kis esélyt adni neki, és emlékszek arra a pillanatra, hogy úgy zokogtam a Biblia előtt, és én nem hiszek abba, hogy ha kinyitom a Bibliát, amilyen ige előjön, akkor az most úgy van, viszont tényleg az volt, hogy kinyitottam, és azt írta, hogy tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. És akkor határoztam el, ugye, hogy megkeresztelkedek, nyilván arra még vártam 2 évet, viszont hogy akkor indult be ez a folyamat, hogy már a hitet saját meggyőződésből tartottam.
0: Mennyire fontos az, hogy egy szülő már a gyerekei életébe is bevezesse a hit életét, a gyerekeket úgy nevelje? Ugyebár itt látunk 2 élettapasztalatot, ami hasonlít egymáshoz, mert gyerekkortól foglalkoztak Hajnallal és Énokkal is a szüleik, a hit életüket próbálták nevelni szépen, viszont az élet nem, mindkettőjük életében látunk különbségeket, látunk hasonlóságokat is. Ott-ott-e fontosnak tartod azt, hogy a szülők mindennek ellenére foglalkozzanak a gyerekeikkel, és egy hitbeli nevelést is adjanak nekik?
3: Természetesen. Az ifjúkor az a magvetés időszaka, és hogyha ők nem foglalkoznak velük, hogyha ők nem ültetik el a nemes magvakat az elméjükben, ha ők nem mutatják be a jó Istent a gyermekeik előtt, később sokkal nehezebb lesz nekik, és ezen kívül tudjuk azt, hogy egy megműveletlen kert gazott, bogáncsot, mindenfélét termel. És Sátán is hozzá fog járulni ahhoz, hogy az ő gondolatvilágát besugalja abba a kis szívbe, elmébe. akkor, amikor Jézus Krisztus a Földön járt, elmondta a magvető példázatát, és a magvető példázatát, pontosabban a búza és a konkoly példázatára gondolok itt, ennek a példázatnak az alkalmazásaként megláthatjuk azt, hogy lehet a szívatalaj. És Isten mindenképp szeretné az ő magvát elvetni minden egyes ember szívébe. Azonban van valaki, van egy ellenség, aki konkolyt szeretne vetni bele, és ezt meg kell előzni. Tehát semmi sem védi jobban egy fiatalt, semmi sem véd jobban egy fiatalt, mint az, hogy az ő, hogy az ígét az ő szívébe rejtse. Ezt mondja a Zsoltár író, hogy hogyan őrizheti meg az ifjú az ő utát, hanem a te ígédnek megtartása által. És ez segít. Később döntéseket fog kelleni hozzanak, amikor beér a fejük lágya, meg stb., és elkezdődik egy személyes kapcsolat a jó Istennel, de viszont azok az alapok, amiket megkapnak gyerekkorban, azok segítenek végül, hogy tudjanak dönteni. Láttak valamit egy családban, a családjukban, és én szerintem nagyon áldottak vagytok, én is áldottnak érzem magam. Egyesek azt mondják, hogy ez egy hátrány a lanymelegség miatt, de én úgy látom mégis az én életemben is, hogy áldás, mert hogyha nem ezen az úton ismertem volna meg a Jóisten, lehet, hogy sokkal jobban zültem volna, nagy valószínűséggel, és sokkal nehezebb lett volna megtalálni az igazságot.
0: Hogy látjátok, a szülők hogy tudnak segíteni a gyermekeiken annak érdekében, hogy a gyerekek életében a hit az valódivá váljon? Ti, nektek mire volt szükségetek, hogy mit vártatok el, mit tanácsolnátok a szülőknek, hogyha így lehetne fogalmazni, mert közelebb álltuk ahhoz az időszakhoz.
1: Szerintem talán a legfontosabb dolog, amit egy szülő tud tenni, az a helyes példamutatás, hogy amit vall, azt élje is, mert a gyermekek azok olyanok, hogy ha tudat alatt is, de mérlegelnek és figyelnek, hogyha a szülő mond egy valamit, de csinál mást, akkor nem adnak tekintélyt neki, nem adnak hitelesítést annak, amit mond. És szerintem ez a legfontosabb, hogy helyes példát mutassanak.
2: Egyetértek én is Énokkal, nagyon fontos az, hogy ahogy élnek, azt, tehát ne csak a, tehát amit mondanak, azt ugyanúgy meg is éljék, viszont nyilván teljes mértékben nem befolyásolhatják egy fiatal döntését, de maga az, ahogy a fiatal látja mondjuk a szüleinek mondjuk a házasságát, vagy azt, hogy hogyan beszélnek egymással, mégis fel kell keltsen benne egy olyan tudatot, hogy azért mégis egy keresztény családban azért mégiscsak áldás van. És így ő is el tud indulni egy olyan úton e felé, tehát a hit felé.
0: Felfedeztük azt rólatok, hogy a jelenben, a ti életetekben a hit azért már valódivá vált. Valahogy egy személyes, egy közeli kapcsolatba kerültetek Istennel, és érdekelne az, hogy hogyan fogjátok fel ezt a kapcsolatot, miben látjátok, mit tesztek azért, hogy megvalósuljon. Hogyha ezt a kérdést tenném fel, Énok, neked, hogy mit jelent számodra ma személyes kapcsolatban lenni Istennel, akkor mit válaszolnál rá?
1: Hát az első gondolat, ami eszembe jutott, az, hogy mindent. Mindent ez jelent, mert ahogy említettem az előbb is, sok hobbim volt, és rengeteg időt, meg rengeteg energiát fektettem sok mindenbe, de valahogy az a nyugalom és az a boldogság, amit az Istennel való kapcsolatban kaptam meg, semmi máshoz nem fogható, és valahogy ez hozott nekem nyugalmat és boldogságot a mindennapokban, szóval számomra mindent ez jelent.
0: A hobbik, amiket élveztél gyerekkorodban, azok olyan gyerekkori aktivitások voltak, amiket a többi gyerekek is játszottak, így ez befolyásolt téged, hogy azokat végezte, és hogy ilyen különálló hobbik voltak, amiket egyszerűen szerettél végezni?
1: Hát részben igen, részben nem. Például videójátékozni más barátaim is szoktak, vagyis régebben csinálták, de fotóztam például, nem igazán voltak fotós barátaim. Szóval is.
0: Is. És ezek ellenére az Istennel való kapcsolatot másképpen élted meg, mikor összehasonlítottad ezekkel a hobbikkal.
1: Igen, az valahogy sokkal többet nyújtott, mint csak egy sima földi dolog.
2: Nekem az Istennel való kapcsolat egy áldás szerintem az én életemben, mert annyira jó tudni azt, hogy akár egy nehezebb nap után van valaki, aki meghallgat, vagy tudom azt, hogy nem egyedül kell elinduljak azon az adott napon, vagy hogy alapból az életnek az útján, és hát őszintén nem is tudom, hogy Isten nélkül hogyan működne ez, ha nem lenne vele kapcsolatom.
0: Mondtad azt, hogy volt egy olyan pillanat hajnal a te életedben, amikor kételkedtél, vagy fogalmazhatok így, hogy kételkedtél, vagy inkább azt, hogy elvágtad a kapcsolatot Istentől, vagy azon az úton indultál el?
2: Tehát az Isten létezésében abban soha nem kételkedtem, viszont inkább abban, hogy ő valóban jó-e. Inkább az ő jóságát kérdőjeleztem meg, mert nem értettem azt, hogyha ő jó, akkor miért nem szereti azokat az embereket, úgymond miért nem segíti meg mindenben azokat az embereket, akik őt követik.
0: És ebben a kételkedésben hova jutottál, vagy milyen utat vett az életed, hogyan gondolkodtál?
2: Őszintén egy nagyon nagy ürességet éreztem, mert rengeteg kérdés volt az elmémben, hogy most akkor mi értelme volt az eddigi hitnek, hogyha az Jóisten valóban nem is annyira jó, mint amennyire bemutatták nekem, viszont egy idő után rá kellett jönnöm arra, akár múltbeli tapasztalatokból tanulva, hogy attól függetlenül, hogy az életünk nem egy mesebeli lét, ezt a Biblia nem ígérte amúgy se, hanem inkább azt ígérte az Úr, hogyha őt követjük, akkor van reménység, és hogy van igenis érték abban, hogy ő áldozatot hozott értünk, és hogy majd egyszer egy jobb világ vár ránk, és ez úgy megadott egy békét a lelkemnek, ez a tudat.
0: Hogyha nem jöttél volna rá erre, akkor milyen irányt vett volna az életed? Hova haladt volna? Van egy elképzelésed, vagy gondolkoztál ezen valaha?
2: Valószínűleg akkor nem ülnénk most itt. Hát erre igazából bele se szeretnék gondolni, de valószínű, hogy már nem a hit útját taposnám.
0: Énok a te életedben voltak olyan pontok, amikor úgy érezted, hogy a te gyerekkorodat úgy jellemezted, hogy azért rebellisebb voltál, azért a határokat toltad, de nem tudom, ebben az időszakban hittél Istenben, nem hittél Istenben, azon felül, amit tanítottak neked otthon, vagy az imaházban, amit felfedeztél róla, illetve volt olyan pillanat, amikor tudatosan esetleg ellenálltál a hitnek?
1: Hát, így gyerekkoromban valahogy nem is nagyon érdekelt. Nem is nagyon akartam tudni róla, szóval nem tudom, hogy mondhatom azt, hogy kételkedtem akkor, de itt 18 éves korom után nem igazán kételkedtem. Akkor már így meg voltam győződve, hogy létezik, ő van. Úgy lehet volt, hogy gyenge volt a hitem, és bizalmatlan voltam, de nem tudom, ha azt kételkedésnek lehetne hívni.
0: Uh-huh. És mi volt az a dolog, ami annyira megerősítette, hogy egy ilyen nem törődöm életből ekkora helyet nyerjen az életedben Isten, vagy ekkora fontosságot nyerjen az életedben Isten, ez első helyre kerüljön?
1: Hát, igazából szóval voltak mélyebb pontok az életemben, és még tisztán emlékszek, amikor így elkezdtem legelőször imádkozni, akkor úgy imádkoztam, hogy ha az Úr van, és ha ő létezik, akkor segítsen meg ebből a helyzetből, hogy ki tudjak menni. És azután már nem igazán kételkedtem, azután már sok minden megfordult.
0: Megkaptad azt a segítséget, amit kértél Istentől?
1: Igen, igen.
0: És ebben láttad az élő jelenlétét Istennek, tehát hogy nem egy ilyen elképzelt dolog Isten, hanem jelen van az életedben.
1: Igen, segít. Akkor már úgy nekem is az életem részévé vált, és úgy tapasztalatból tudtam, hogy ő van, és nem csak úgy egy olyan vallási dolog, hogy...
0: Hogyha nem tapasztaltad volna meg, ha nem adta volna Isten ezt a tapasztalatot neked, hogy válaszoljon az imádra, akkor hogyan képzeled el, hol tartanál az életben?
1: Hát nem akarom inkább elképzelni. Szóval, ha kételkedtem volna, és nem nyitottam volna meg a szívem az Úr felé, az felmérhetetlen nagy rossz döntéseket hozhatott volna, amik életem végéig is kihatásra lettek volna rám, szóval inkább ne is gondoljunk bele.
0: Otto, mit tehet egy fiatal, amikor kétségei vannak Isten kapcsán, Isten létezése kapcsán, vagy olyan dolgok kapcsán, amiket a Bibliában talál, de nem tud eligazodni rajtuk?
3: Nem is olyan rég fedeztem fel én is a profétaság lelkébe az orvosságot ezekre a kételyekre, amik felnőtteket, erős hitbéli embereket is kínoznak ezek a kételyek, kérdések, pont mint Tamást, őt mindig a kételyek gyötörték, hogy vajon akkor hogy is van, van is, nincs is. Nemrég olvastam azt, hogy akkor, amikor kételjeink vannak, erre az orvosság csupán egy. Tekintsünk vissza az addig kapott világosságra. Úgyhogy ez egy olyan konkrét dolog, ami a személyes életemben is segít. Akkor, amikor elkezdek bizonytalan lenni, akkor, amikor elkezdek kételkedni, akár az elhivatásomba, akár milyen téren, akkor egyszerűen azonnal visszagondolok azokra a tapasztalatokra, azokra az olvasott kincsekre, információkra, amiket már kaptam, világosságokra, és ezek megerősítenek. Vissza lehet tekinteni az Istennel szerzett tapasztalatokra is az életben, és ez megerősít akkor, amikor aggódunk, megerősít akkor, amikor kételkedünk abban, hogy van-e Isten, vagy nincs. Sőt, hogyha valakiben nagyon erősek ezek a kételyek, hogy van-e Isten, vagy nincs, azt tudom tanácsolni, hogy kérje a jó Istentől, hogy mutassa meg. És várja azt, tehát ide bátorság kell, várja azt, hogy egy tapasztalaton fog átmenni, amiben meg fogja látni Isten láthatatlan kezét. Ezen kívül különféle kételyekre, különféle irányokra az életben nagyon-nagyon jó a Bibliát tematikusan kutatni. Tehát keresd meg azt a bizonyos témát, ami érdekel, például a siker témája, vagy bármi más, a bűnkezelésének a témája, hogyha a lelkiismeret furdalásaid vannak. Tehát tematikusan keresd meg azt, hiába olvasod minden regényt a Bibliát, az segít feltérképezni az egészet, de nem ad válaszokat a kérdésekre. Úgyhogy a Bibliának ez az elhivatása, hogy megerősítse a hitünket. Nekünk táplálnunk kell a hitünket, máskülönben elveszítjük. Éppen ezért a rendszeres bibliaolvasás megerősít minket hitben. Vannak más dolgok is, amik táplálják és erősítik a hitünket, az Istennel szerzett tapasztalataink, a minőségi keresztény zene, ami Istennel kapcsol össze, és sorolhatnék sok mindent. Tehát érdemes ezeket a témaköröket is kikutatni, hogy mi az, ami megerősíti a hitedet. Mert Jézus még a tanítványoknak is azt mondta, hogy kicsinhitűek. Tehát ez azt jelenti, hogy a hitben mindig lehet fejlődni, a hitet meg lehet erősíteni, és igen, van egy részünk benne.
0: Hajnal, neked mi volt a legnagyobb kérdésed Istennel kapcsolatosan, vagy a hit terén? Volt-e ilyen kimagasló kérdésed, amire hosszabb időn keresztül kerested a választ?
2: Hát ugye az előbbi kérdésben is említettem egy kicsi részét, hogy az Isten jósága, illetve hogy valóban szereti az embert. Sokáig ugye nem értettem azt, hogy miért van ennyi nyomorúság a Földön, hogyha Isten valóban szereti az embereket, viszont akkor rá kellett jöjjek, hogy egy szülő is, hogyha rosszat tesz a gyereke, akkor ugyanis megfenyíti, vagy megengedi, hogy viselje a következményeit, de attól, hogy gondok vannak az életünkben, vagy a környezetünkben, azon azt jelenti, hogy Isten rossz, vagy nem visel gondot rólunk.
0: És ezt hogy fedezted fel, ezt a választ? Segített valaki, hogy ráérezzél erre a válaszra, hogy megértsed, vagy hogy állt össze a fejedben?
2: Ez csak Krisztus által. Mármint, hogyha az ember kérdései vannak, akkor vagy valakiről kérdései vannak, akkor ahhoz kell forduljon, és meg kell kérdezze, hogy valóban ilyen vagy, és én is ezt tettem, és ha nem is szemtől szembe, de megkérdeztem az Urat, és szemmel látható jeleket adott, amiket ugye kértem tőle. Hát most nem ilyen misztikus dolgokra kell gondolni, de kértem, hogy bizonyos dolgokba adjon jeleket, vagy segítsen meg, és ő pont így tett, ami nekem elég volt bizonyítéknak.
0: Énok, a te életednek mi volt a legnagyobb kérdése Isten kapcsán?
1: Hát talán a legnagyobb is az, ami így a legjobban megpróbált, az, hogy ő csak is olyan dolgokat ad meg és enged meg az életembe, amik a javamra válnak. Hogyha kérek valamit, akkor ő nem adja meg, ha nem válik javamra is. Ez így sokszor így megingatta a hitemet, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy megpróbált.
0: Uh-huh. És hogy jutottál békességre ennek a kérdésnek a kapcsán?
1: Hát, a válasz erre az, hogy a hit és a bizalom. Mert rábízom az utam, és tudom azt, hogy ő látja az elejétől a végéig az életemet, és tudja azt, hogy mit enged meg, és rábízom.
0: Mit szoktatok tenni azokban az esetekben, amikor nem érzitek azt, hogy Isten rögtön válaszol, vagy hogy ott van, jelen az életedben, nem kapod meg a jelt, nem kapod meg az imádra a választ? Ezt hogy szoktátok feldolgozni, hogy szoktátok felfogni, és hogy szoktátok megoldani ezt a helyzetet lelkileg?
2: Ez nagyon érdekes, de ezen én is amúgy régen sokat gondolkoztam, hogy vajon ezzel Isten tanítani akar nekem valamit. És akkor jöttem rá, hogy kiskoromban én nagyon türelmetlen voltam, de hogy így mindent azonnal akartam. És egy időben, amikor sokat imádkoztam egy bizonyos dologért, hogy az Úr mutassa meg nekem a helyes utat, nagyon sokat kellett várjak a válaszra. És akkor jöttem rá, hogy ezzel ő tanított nekem egy türelmet, úgymond, tehát formálta maga a karakteremet, illetve segített abba is, hogy majd a jövőbe ezt a úgymond a hasznomra tudjam formálni.
1: Persze, sajnos túl sokszor már előfordult, hogy nem éreztem, és hogy kételkedtem, hogy ő velem, vagy nincs, de így visszanézve az éveket, annál szebb gondolat nincs, amikor így látom azt, hogy minden nehéz pillanatban velem volt, soha nem hagyott el, és ez nagy bátorítás ad a jövőre nézve is.
0: Tehát, hogy utólag össze tudtad kapcsolni a fonalat, látod a kis apró puzzle darabokat, amik elvezettek téged valahova, és akkor láttad ezekben Istennek a jelenlétét.
1: Igen, meg így, ahogy visszanézek a különböző élethelyzeteimre, akkor így látom azt, hogy akkor milyen lelki állapotban voltam, de így valahogy elképzelem, hogy az Úr az mögöttem volt egész végig, és visszatekintve tapasztalom is, hogy soha nem hagyott el.
0: Otthon mit tehetünk, amikor nagyon nagy kérdéseink vannak Isten kapcsán, vagy Isten számára, és nem találjuk a válaszokat, vagy nem érezzük a jelenlétét, nem jön semmi irányunkban. Illetve mit látsz, miben látsz egy kihívást a fiatalok életében, mi az, ami számukra egy kísértés ebben a témában?
3: Jó, megpróbálom rendre venni a kérdéseket. Akkor, amikor nem találunk úgymond válaszokat a kérdéseinkre, és ezt itt most gondolok arról, hogy tényleg kutatjuk a Bibliát, az ikletett írásokat, és mégsem találunk, érdemes megkeresni lelki embereket, olyan embereket, akiknek az életében látszik a Jóisten. A lelki embernek az egyik sajátossága a szelídség. És van egy mennyei bölcsesség, ami egyszerűen kisugárzik ilyen személyekből. Érdemes megkérdezni ilyen személyeket, mert ezeknek a személyeknek már élettapasztalatuk van a Jóistennel, és ez segít. Ami a kihívásokat jelenti, egy átkozottul hitetlen világban élnek a fiatalok, és nagyon-nagyon kevés a lelki befolyás. Kivéve, ha nincsen egy nagyobb közösség, ahol barátkozzanak lelki fiatalokkal, nagyon-nagyon sok a hitetlen befolyás a fiatalok számára, és akarva akartalanul a Biblia is beszél, hogy jó erkölcsöt megrontanak rossz befolyások. Úgyhogy eljön az a pillanat, amikor ha egy fiatal nem kapaszkodik Istenbe, és nem, és itt a szülők segítségét is láthatom, így is segíthetnek nekik, hogy legyen egy személyes hitéletük a jó Istennel, tehát bátorítsák erre a fiatalokat, akkor, amikor nincsen egy személyes hitélete egy fiatalnak, nagyon-nagyon nehéz megállni. Ezen kívül, ha nem tekintenek Krisztusra, és ez is egy óriási kihívás, hogy az ember példaképeket keres. Hogyha nem Krisztus a példaképe, akkor azt, amire tekintünk, minket akarva-akartalanul megváltoztat. Legyen az média, legyen az különféle személyek, vagy sztárok, vagy mit tudom én, kisebb korban rajzfilm, hősök, és így tovább. Hogyha nem az Úr Jézus Krisztusra tekintenek, akkor csalatkoznak az egyházban, a gyülekezetben, vannak negatív dolgok, és Sátán igyekszik, hogy legyenek olyan dolgok, amikbe csalatkozzanak, akkor más keresztény fiataloknak a képmutató élete, vagy a szülőknek a képmutató élete, úgy, ahogy meg volt említve. Ezen kívül az óriási kísértés özön, ami van a világunkban, tehát óriási. Azonban a Jóisten képes megőrizni, és ha kérik őt, a Jóisten meg tudja óvni őket a gonosztól, úgy, ahogy a mi atyánkban is tanít az Úr Jézus Krisztus. Ami a megoldásokat illeti, hát igen, van egy nagyon fontos lecke, amit meg kell tanulnia az életben, és ez az Istenbe vetett bizalom. Úgy, ahogy Énok is elmondta, akkor is, amikor nem látod azt, hogy a Jóisten úgy alakítja a dolgokat, ahogy te elképzelted, vagy akarod, akkor mit teszel? Csalatkozol benne? Vagy tovább fogsz bízni benne, hogy ő mégis tudja, hogy mit tesz? És Jézus Krisztus azt mondja, hogy boldog ember az, aki én bennem meg nem botránkozik.
0: Ezekről a kihívásokról, kísértésekről, döntésekről beszélnénk a következőkben. Hajnal, a te hitéleted mennyire befolyásolja a döntéseidet nap mint nap?
2: Hát nagyon igyekszem arra, hogy befolyásolja, viszont mivel én is emberben vagyok, sokszor van, hogy hallgassak a szívemre, mert ugye a világ az azt sugallja, viszont a Biblia mégis azt írja, hogy a szív a legcsalártabb mindennél. És emiatt is igyekszem arra, hogy a meggyőződéseim szerint éljem a mindennapjaimat, vagy esetleg a döntéseimet így hozzam meg.
0: Milyen kérdésekben szokott megjelenni a maga hit életed, és a döntést befolyásolja?
2: Hát igazából mindenben, akár a beszédben, magaviseletben, sokszor még a szombat terén is.
0: És a hited miatt előfordult az, hogy nehéz volt egy döntést meghozni?
2: Igen, nem is olyan rég volt egy érdekes tapasztalatom. Épp az első vizsgai időszakomat éltem, és a legnehezebb vizsgámat péntekre tették, naplemente előtt fél órával. És gondolkoztam nagyon, hogy mit tudjak csinálni, mert tényleg sokat tanultam, és nem szerettem volna megbukni. Úgyhogy hát úgy döntöttem, hogy elmegyek, és naplemente előtt 5 perccel én kijövök. Meg is érkeztem az egyetemre, a tanárnő 10 percet késett. Na, ami azt jelentett, hogy még 20 perc volt naplementéig, én már biztos voltam benne, hogy ez így nem fog működni, és hogy nem fog sikerülni. Bementem a terembe, kiosztották a tételeket, és 15 percem volt, hogy valamit írjak. Most 15 perc az nem volt nagyon elég igazából semmire, de amit tudtam, úgy gyorsan lefirkáltam, meg beadtam a tételt, és eljöttem. És akkor úgy teltek a napok, folyamatosan benne volt a fejembe, hogy olyan tényleg ezt kellett tennem, hogy most Isten ezt akarja, hogy most a szombat, és ezek a Sátántól jöttek ezek a gondolatok, és akkor eszembe jutott az, hogy ha Isten azt kérte tőlem, hogy a szombat, akkor a szombatot azt meg kell szentelni. Viszont az egésznek az volt az érdekessége, hogy mikor kiosztották a tételeket, pont annyi pontot kaptam, de hogy pont a limitnél, amennyi ahhoz kellett, hogy átmenjek azon a vizsgán. És az érthetetlen volt, mert tényleg, amit írtam, az csak úgy lehetett, hogy átmenjek, hogyha minden helyes volt, amit leírtam. És ez nekem egy nagyon nagy csoda volt, hogy még így is az Úr megsegített.
0: Énok, a te döntéseidet mennyire befolyásolja a hited?
1: Hát én is igyekszek. Igyekszek ahhoz, hogy nagyon befolyásolja minden döntésemet a hit. És így eszembe jutott, hogy az életemben hányszor... Szóval, ha Isten nem lett volna jelen az életemben, akkor hányszor másképp döntöttem volna is. Sokkal rosszabb döntéseket hoztam volna.
0: Milyen életterületeken fektetsz hangsúlyt, hogy erkölcsös döntéseket hozzál?
1: Hát inkább így a földi dolgok tekintetében. Például most fiatalok vagyunk, a párválasztás, vagy bizonyos célok, amik lehet inkább nagyra vágyóak, és akkor jobb lemondani róla. Ilyen tekintetben hallgatok inkább a Szentlélek sugallatára, hogy mondjak le róla.
0: És a te életedben volt olyan döntés, amit nehezen hoztál meg, mert érezted, hogy a hitednek a határvonalát súrolja?
1: Hát volt. Most így eszembe jutott egy dolog, hogy például fiatalkoromban szerettem tőzsdézni, eléggé is. Azért meggyőződtem arról, hogy az Úr az nem helyesli ezt, és meggyőződtem arról, hogy jobb lemondani róla, de idő kellett, amíg le tudtam. Most nem egy függőségről beszélek, de idő kellett, amíg az Úr meggyőzött arra, hogy mondjam azt, hogy oké, akkor ennyi.
0: És amiután lemondtál a tőzsdézésről, érezted azt, hogy az Isten megállt téged? Vagy hogy azt a hiányt, ha hiányként élted meg, miután lemondtál róla, betölti valami mással?
1: Hát, igazából az életem utána nyugodtabb lett, mert éreztem az Isten jelenlétét, és azt, hogy ő valami jobbat tartogat számomra, valami a földi tekintetben nem is jobbat, nem is megérősebbet, de tudtam azt, hogy ő tudja, hogy merre vezet az életben.
0: Amikor kortárs nyomás van rád téve, és erősen mondjuk egy baráti társaságban, ha nem is most, de régebben, nyomást tettek rád a barátaid, akkor ez hogyan befolyásolt téged? Hogyan maradnál most meg a hitben, hogyha most érne téged ez a kihívás?
1: Hát, szerintem a legfontosabb, hogy hogyan maradjunk meg a mai világban Isten mellett, az a naponkénti kapcsolat Istennel, hogy tartsunk fenn vele kapcsolatot úgy az zélkutatás által, úgy imádság által, mert a nyomás az tényleg nagy, de tapasztalatból tudom, és meg vagyok győződve arról, hogy nem lehetetlen. Nem egy olyan lehetetlen dolog, hogy kitartsunk Isten mellett.
0: Hanyi, te mennyire érzed az életedben jelen a kortárs nyomást?
2: Hát nagy mértékben, főleg az utóbbi időben, amikor felkerültem Kolozsvára. Nagyon érzem azt, hogy a barátok, illetve a közösség befolyásol, viszont igyekszem megtartani az elveimet és ragaszkodni azokhoz.
0: Hitedet hogy szoktad megélni a mindennapokban? Vannak bizonyos dolgok, amiket minden egyes nap elvégzel annak érdekében, hogy a hitéleted úgymond egyenesben maradjon, tehát hogy közel legyél Istenhez?
2: Nyilván mondhatom, hogy a tanulmányozás által, viszont nem akarok álszent lenni, sokszor megtörténik, hogy úgy megyek el akár az egyetemre vagy munkába, hogy nem nyitom ki a Bibliát, és emiatt érzem is aznap, hogy ez így nem jó. Viszont én nagyon sokat énekelek napközben, és úgy érzem, hogy ez nagyon segít abban, hogy akár a kortárs nyomást vagy a kétségeket úgy felülírja, úgymond, hogy ez ad erőt a mindennapokban, hogy igenis kitartsak, mert megéri.
0: Énunk, a te életedben vannak ilyen kis szokások, amiket beiktattál, hogy fenntartsák a hitéletedet a mindennapokban?
1: Igen. Ugye mondtam még a legelején, hogy szeretek nagyon olvasni, és ez valahogy megmaradt, hogy így reggel este olvasom a Bibliát, reggeli esti ima, ezek szerintem egy egészséges hitélethez elengedhetetlenek.
0: Uh-huh. Szoktál nehézségeket is érezni a mindennapokban, amikor nincs időd esetleg, hogy ezeket elvégezz, vagy például Hajni említette azt, hogy neki könnyebben megy az éneklés, amikor ezeket a napokat megéli, hogy egybe folynak, és minden zsúfolásig teli van. De ezeket a napokat hogyan töltöd meg Istennel? Vagy olyanok a napjaid, hogy jól meg tudod élni az olvasást, az imádságot minden egyes nap?
1: Hát, inkább azt mondom, hogy igyekszek mindig úgy szabni az időmet, hogy jusson rá idő, és ne maradjon el, mert meggyőződésem, hogy ez fontos.
0: Mennyi időt szoktál szánni olvasásra, imádkozásra?
1: Hát úgy reggel este egy fél óra legalább, de van úgy többet időm, akkor többet is.
0: És tanulmányozol, vagy hogy néz ki ez az én idő Istennel?
1: Hát igazából leülök olvasni a Bibliát, és kizárok minden külső tényezőt, ami zavarhatna, és akkor így nyugodtan elmélyülhetek a Bibliába.
0: Uh-huh. van egy rend, egy rend, ami alapján olvasod a Bibliát, vagy kiválasztod magadnak mindegyik napra, hogy milyen részeket olvassál?
1: Hát én általában így krónika sorrendben szoktam olvasni. Az utóbbi időben volt úgy, hogy ide-oda ugrottam egyik könyvről a másikra, mert meguntam, és akkor úgy voltam vele, hogy nem kötelező most ezt nekem pont azt olvasni, és akkor inkább átugrottam. De így általában egy krónika sorrendben szeretem a legjobban, mert akkor van egy eleje, van egy vége.
0: Mondtad azt, hogy ki szoktad zárni a zavaró tényezőket. Hogyha egy fiatal életében nagyon jelen vannak ezek a zavaró tényezők, szól a telefon, hívnak a barátok, ezt vagy azt kell tenni. Egy ilyen fiatalnak mit tanácsolnál? Hogyan kapcsolja le a zavaró tényezőket az életéből, hogy rá tudjon hangolódni a Bibliára, Isten szavára és az Istennel való kapcsolatra?
1: Hát igazából ez egy elég nehéz dolog, mert a mai fiataloknak telefon az szinte már a kezükben maradva is mindig várja, ki lájkolja őt, vagy bármi ilyesmi, de a legjobb az, hogy lerakja a telefont, és minden tényezőt ki, próbálja meg kizárni, és kapjon egy olyan időt, amikor félre tud rakni mindent.
0: Hajni, te ilyen téren mit tanácsolnál valakinek?
2: Hát nagyon fontos az, hogy bármit teszünk, legyen az a Biblia tanulmányozáson kívüli tevékenység is akár, akkor arra koncentráljunk. A tapasztalatból mondom, amikor tanulni kell, akkor tanuljunk, amikor enni kell, akkor együnk, és amikor Bibliát olvasni kell, Bibliát olvasunk, és ha pont üzenetezni kell valakivel, akkor azt csináljuk, de nyilván soha ne, tehát maga a social media, meg illetve az ilyen elektronikai eszközök ne vegyék el az időt az Isten igéjétől, vagy a többi tevékenységtől.
0: Van egy utolsó fő kérdésem, és ennek még két alpontja, és Otto, veled kezdeném. Hogyha egy dolgot szeretnél, hogy valaki megértsen a hitről, akkor mi lenne az?
3: Az, hogy a hit az nem tőlünk származik, az elsősorban Isten munkája, Isten szent lelke munkája, de a hit az közreműködés Istennel. Tehát, hogyha én nem állok hittel az igéhez, akkor, tehát hogyha nem mondom azt, hogy igen, Isten igazat mond, én elismerem az igazságot, és hiszem azt, amit Isten mondott. Tehát ha nem fogom szaván a jó Istent, akkor soha nem lesz hitem. Mert mindig kételyek mindig lesznek, s a jó Isten mindig megengedi a kételj lehetőségét. Tehát nem mindig zárja ki, sőt a legtöbb esetben nem zárja ki a kételj lehetőségét. Ha le akarom tagadni a napot az égről, letagadhatom, attól akkor is ad az igazság, hogy süt a nap. És ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak hittel álljok hozzá a dolgokhoz, hanem tápláljam is a hitemet, a hit az hallásból jön. Tehát ne higgyek akármit, hanem higgyem el az igazságot, és elsősorban az Isten ígé az igazság. Ezzel a szemüveggel ítéljek meg minden mást, nem minden mással az ígét, tudománnyal, vagy mit tudom én. Mert Isten nem ember, hogy hazudjon. A jó Isten felteszi az ígébe a kérdést, hogy te azt hiszed, hogy én olyan vagyok, mint te. A másik dolog az, hogy a hit ugyanakkor a Szentléleknek egy gyümölcse. És ez azt jelenti, hogy ha én közreműködök a Szentlélekkel, a Szentlélek meg fogja teremni ezt a gyümölcsöt. Tehát nekem hitem lesz. Olyan szomorú, amikor emberek elmondják, hogy én valamikor hittem, de most már nem tudok hinni. Fájdalmas. Mert valójában, ha valaki elveszíti a hitét, elveszíti a reményt, nem lesz reménysége, és nem fogja érezni soha, hogy a jó Isten vagy bárki más szereti, mert el kell higgye, hogy valaki szereti, azt mondja, hogy szeretlek. Hogyha te folyton bizonyítékot kérsz tőle, állhat a fejére, verheti össze a bokáját, mert nem fogod tudni érezni azt, hogyha nem hiszed el, hogy az illető személy szeret. Úgyhogy ilyen szempontból tudniuk kell minden fiatalnak, minden embernek, hogy a hitünk alakítja az életünket. Akarva, akaratlanul. Nem elég az, hogy
4: csak jó ember legyél, szükséged van az Istenbe vetett hitre.
0: Énok, hogyha arra, ha egy mondatban kellene válaszolja arra a kérdésre, hogy miért érdemes hinni, akkor mit válaszolnál?
1: Hát egy mondatban talán az, hogy boldoggá tesz.
0: És Hajni, ha lenne egy olyan személy, akit te ismersz, és úgy látod róla, hogy keresi Istent, akkor hogyan bátorítanád, hogyan találja meg őt?
2: Értse meg azt, hogy a hit az egy Istentől kapott ajándék, hogy nekünk van erre lehetőségünk, hogy van kive hinnünk. És amit tanácsolni tudnék, az, hogy ne figyelje azt, hogy mit sugalnak mondjuk a barátait most negatív mondjuk kritikákra, vagy minden olyan dologra gondolok, ami nem Istennel megegyező, vagy hogy mit sugal a környezete, hanem Istentől kérjen tanácsot mindenben, és helyezze a bizodalmát rá.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Én hálás vagyok, hogy a hit terén itt egy kis kerekasztalra összegyűlhettünk, hogy mindketten vállaltátok a szolgálatot, és azt, hogy itt legyetek jelen, és hogy azon felül, hogy megosztotok néhány dolgot a saját életetekből, sebezhetővé is tegyetek magatokat a világ előtt. Köszönöm, hogy bátorítottatok minket, a nézőket, a hallgatókat a hit terén, és kívánom azt nektek, hogy a Jóisten áldja meg az életeteket, és adja meg mindazt a jót, amit csak adhat, és minden olyan tapasztalatot, ami nehéz, ahhoz adjon erőt, és kitartást nektek, és sok-sok hitet. Köszönöm Otto, hogy a mai téma keretében megosztottál velünk gondolatokat, amelyek elgondolkodtathatnak a mindennapokban, vagy éppenséggel már elgondolkodtattak, és választ fogalmaztak meg számunkra. Köszönöm, hogy itt voltatok, és ha jól éreztétek magatokat, akkor szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
1: Köszönjük mi is, hogy meghívtak.
0: Kedves nézők, kedves hallgatók, kedves fiatalok, akik követtétek a mai adást, három vendég meghívottam volt itt a stúdióban. Velük együtt hit történeteket fedezhettünk fel, igazából az ők hit történeteiket fedezhettük fel. Bár csak egy parányi részletet elemezhettük az életeiknek, úgy gondolom, hogy nagy tanulságokra taníthatnak ezek bennünket, és érdemes volt végighallgatni őket. Amennyiben szeretnétek egyéb hittörténeteket is megismerni,

hiszen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsőítsem.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesszé meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a mai témakörünk megbeszélésén, amikor szeretnénk feldolgozni, szeretnénk megismerni a Szentírásból két nagyon fontos kérdést. Az egyik, meddig lesznek a megváltottak a mennyben, miután Jézus Krisztus eljön és magához veszi, mert hisz azt találjuk feljegyezve János evangélium a 14. részében, az első három versben, amit Jézus Krisztus megígért az utolsó vacsora után, amikor a felházból tanítványaival együtt ment Gecsemáné kertje felé. Emlékezzünk vissza ezekre a szavakra. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz vesztek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus megígérte, ő elmegy, ezt betöltötte, meghalt, feltámadt, és feltámadása után felment a mennybe. Azonban Jézus Krisztus megígérte azt, hogy miután elvégzi mennyei szolgálatát, ahogy itt a Szentírásban találjuk feljegyezve, elmegyek és helyet készítek néktek, Jézus Krisztus megígérte azt, hogy ő másodszor is el fog jönni erre a földre, azokért az emberekért, akik elfogadták ők személyes megváltójuknak, akik készek voltak engedelmeskedni az ő tanácsainak, azoknak az elveknek, pontosabban azokat az elveket megtartották, amelyek a Szentírásban találhatók, és mindazok az emberek, akik hűségesen követték Jézus Krisztus tanítását és életpéldáját, azoknak örök életet ígér. Ez be fog teljesedni Jézus Krisztus második eljövetelekor. Azonban szeretnénk megemlíteni öt olyan eseményt, amely Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor be fog teljesedni. Lapozzuk fel a Szentírásból Tesszalonika beliekhez írt levelet, az első levél 4. részéből olvassuk el a 15 és a 16. verset. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt Krisztusban. Jézus Krisztus világosan beszél földi élete alatt is arról, hogy amikor másodszor eljön, akkor nem fog minden ember feltámadni, aki a sírban van. Élek a Biblia szavával, csak azok fognak feltámadni, akik Krisztusban haltak meg. Mit jelent ez a Biblia kijelentés? Azt, hogy mindazok az emberek, akik Krisztus lábnyomában jártak, akik számára az Isten szavában található örök elvek alkották hitük és életük alappillérét és életük gyakorlatát, azok az emberek, ha meg is halnak és meghaltak Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléig, azok fel fognak támadni, amikor Jézus Krisztus eljön az egek felhőjében, hogy ítéljen eleveneket és holtakat, ahogy a hiszek egyben találjuk, azok az emberek feltámadnak örök életre, akik neki engedelmeskedtek az ő életükbe. Azonban, ahogy már szerettem volna eddig is hangsúlyozni, és részben említettem, hogy Jézus Krisztus beszél arról, hogy két feltámadás lesz. Így találjuk feljegyezve János evangéliumának az 5. részében Jézus Krisztus nagyon egyszerű és világos tanítását a feltámadás igazságával kapcsolatban, az 5. részben, a 28. és a 29. versben. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. Jézus Krisztus számára a feltámadás igazsága ugyanolyan természetes, mint minden más igazság, és amilyen igazság az, hogy mindenki meg fog halni. Olvasom a 29. verset. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonosz művelték a kárhozat feltámadására. Ebből világosan látjuk azt, hogy Jézus Krisztus két feltámadásról beszél. Elmondja, hogy azok az emberek, akik a sírban vannak, némelyek feltámadnak az örök életre, némelyek feltámadnak az örök kárhozatra. Itt látjuk azt, amikor azzal foglalkozunk, hogy mi minden történik Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor, hogy az igazak, akik tiszta szívből, szeretetből követték és engedelmeskedtek a mindenható Istennek, azok fel fognak támadni az örök életre. Azt, amit itt viszont olvastunk a Szentírásban, hogy némelyek feltámadnak az örök kárhozatra, erről most, ma, ez alkalommal foglalkozunk, de majd egy kissé később. Azonban amellett, hogy az igazak feltámadnak, mi lesz az élő igazakkal? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnák, még egy problémát szeretnék felvetni ezzel kapcsolatban. Sokan azt tanítják, sajnos sokan úgy is hiszik, hogy az ember akkor örökli a mennyet, vagy akkor kapja a büntetést, amikor meghal. Ahogy ezt keresztény zsargonnal ki tudjuk fejezni, hogy a halála pillanatában nyeri el az ember vagy az örök életet, vagy az örök kárhozatot. Azonban a Szentírás ezt sehol nem tanítsa. Isten szavában ez sehol nem található meg. Szeretném emlékeztetni mindannyiukat arra, hogy milyen szavakkal fejeződik be a hiszekedj. Melyik a hiszekednek úgymond az utolsó mondata? Így hangzik: hiszem a testnek feltámadását és az örök életet. Ebből mit látunk? Hogy testben örököljük a mennyet, vagy lélekben örököljük a mennyet? Tehát a hiszekedj vége nagyon határozott és a bibliai igazságokkal teljesen megegyezik, amikor azt mondja, hogy hiszem a testek feltámadását és az örök életet. Ami azt jelenti, Jézus Krisztus második eljövetelekor az igazak feltámadnak, mi lesz az élő igazakkal? Ezt is olvassuk el Korintus beliekhez írott levélből, az első levélnek a 15. részéből, az 51. és az 52. versből. Korintus beliekhez írott első levél, 15. rész, 51-52. Ímé titkot mondok néktek, mindnyáján ugyan nem aluszunk el, de mindnyáján elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságba, és mi elváltozunk. Jézus Krisztus eljövetelekor, tehát a halott igazak feltámadnak romolhatatlanságban. Mi segítsen bennünket a Jóisten, hogy mi is azok között legyünk, mi pedig a romlandó testettől megszabadulva, vagyis ahogy az ige mondja, a romlandó test romolhatatlanságban öltözünk. Mi elváltozunk egy szempillantásban, és a halálból feltámadt Isten gyermekei és az élő Isten gyermekei együtt és egyszerre öröklik a mennyet. Hiszem a testnek feltámadását, és miután feltámadott a test, és az örök életet, kapja meg minden egyes ember az örök életet. Ezért, mivel a feltámadás megtörtént, így a megváltottak alkalmasak lesznek arra, hogy örököljék a mennyet. Azonban tegyük fel egy másik kérdést is. Miután Jézus Krisztus az ő népét, az ő gyermekeit magához veszi és felviszi a mennybe, mi fog történni azokkal az emberekkel, akik élve érték meg Jézus Krisztus eljövetelét, azonban életüket nem hozták összhangba az isteni elvekkel, nem éltek Istennek tetsző életet, nem engedelmeskedtek. Már itt látjuk azt, hogy Jézus Krisztus második eljövetelekor két embercsoport vesz. Egyik csoport az, akik öröklik az örök életet, a másik csoport, akik elveszítették örökre az örök életet. Kedves jelenlevők, melyik csoportban szeretnénk lenni Jézus Krisztus második eljövetelekor? Meg vagyok győződve, hogy mindannyian abban a csoportban szeretnénk lenni, akik az örök élet részesei lesznek. Azonban ez nagyon szép kívánság és vágy, de nem elegendő a célba érkezéshez. Ehhez szükségünk van arra, hogy most válasszuk az engedelmességet, válasszuk Isten akarata szerinti életet. Imában kérjük Istentől azt, hogy adjon erőt legyőzni minden hibánkat, bűnünket, melyek elválasztanak bennünket az örök Istentől és az örök élettől. És így, Isten segítségével, már most, ebben az időben, ebben az életben, mert csak ez az élet létezik, és több nincs, ebben az életben cselekedjük az Istennek az akaratát. Azonban ugye ott volt a nagy kérdés, hogy mi lesz a bűnösökkel? Mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem hajlandók megtenni életükben ezt a legfontosabb, legáldottabb és legszebb döntést, amelyet ember hozhat az életben? Ott volt a nagy kérdés, mi lesz a bűnös emberekkel? Ezt olvassuk Jelenések könyvéből, a 19. rész 21. verséből. A többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jő ki, és madarak mind megelégedjenek azoknak húsával. Jézus Krisztus minden embertől, aki visszautasította az ő golgotai áldozatát, aki becsmérelte szófogadatlan életével, hogy az ő vére bűntörlő vérként folyt a golgotai kereszten, attól az embertől, aki ezt visszautasította, Jézus Krisztus az ő eljövetelekor visszavonja az életet és meghal. Nem lesz temetés, nem lesz gyász, mert nem lesz, aki gyászoljon, nem lesz könnyhullatás, mert nem lesz, aki sírjon, mert minden ember meghal egy szempillantás alatt, és itt azt olvassuk a versnek a végén, és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. Tehát itt látjuk, hogy a bűnösök meg lesznek semmisülve. Az igazak felmentek a mennybe, és még egy dolog fog történni Jézus Krisztus második eljövetelekor, miután az igazakat magához vette is Jézus Krisztus, a gonoszokat megsemmisítette. Ezt olvassuk itt folytatásként, úgymond a Szentírásban, Jelenések könyvének 20. részében, a 2. és a 3. versben. És láték egy angyalt az elsőtől a 3. terjedő versben. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözti az 1000 esztendőre, és veti őt a mélységbe, és bezárja azt, és bepecsételi őt felette, hogy többé el ne hitesse, és veti őt a mélységbe, és bezárja azt, és bepecsételi ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután eloldoztatik a sátán egy kevés időre. Tehát mit mond? Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Mi történik még Jézus Krisztus második eljövetelekor? Azt olvassuk, hogy a sátán meg lesz kötözve. Hogyan lesz megkötözve? Itt a Bibliában János apostolnak az angyal látomásban úgy mutatta be, hogy jött egy angyal hatalmas lánccal és lánccal kötözte meg. Mit jelent ez a lánc? Próbáljuk maguk elé képzelni az egész jelenetet. Jézus Krisztus eljön, az igazakat magához veszi, a bűnöseket megsemmisíteni, lesz-e élő ember 1000 éven keresztül ezen a földön? Nem. Tehát a körülmények láncával lesz megkötözve. Miért? Mert a sátának nem az a munkája, hogy szántson, vessen, gyáriparban dolgozzon, vagy vezesse a repülőgépet, Önnek egyetlen egy munkája van, egyetlen egy célkitűzése az az, hogy bennünket, bűnös embereket valami módon elfordítson Jézus Krisztusra és a bűn útjára tereljen. Ez az ő feladata. És mivel nem lesz ember a Földön, így nem lesz kit elcsábítani, nem lesz kit lázítani a mindenható Isten ellen, tehát a körülmények láncával meg lesz kötözve. Itt azt is olvastuk a Szentírásban, hogy megkötöztetik 1000 esztendőre, és azt is olvastuk, hogy az 1000 esztendő elteltével el lesz oldozva a sátány egy bizonyos rövid időre. Azonban, hogy ez mit jelent, ezzel majd később fogunk foglalkozni. Azonban most szeretnék feltenni még egy kérdést. Jézus Krisztus magával viszi a megváltottakat a mennybe, és 1000 évig a megváltottak ott lesznek a mennyben. Mit teszünk, ha Isten segítségével ezen a földön Isten akaratát cselekesszük, és mi is azok között leszünk, hogy Jézus Krisztus magához vesz bennünket, akkor mit fogunk tenni 1000 évig ott fenn a mennyben? Olvassuk el erre a kérdésre is a választ a Szentírásból. Jelenések könyvének a 20. részében, a 4. versben ez áll. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és látám azoknak a lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyekét homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. Kiket látott itt látomásban János apostol? Azt mondja, azokat az embereket, akik inkább életüket letették, mint hogy megtagadják Jézus Krisztust és lemondjanak igazságának cselekvéséről, embereket, akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, ezek az emberek ott vannak fenn a mennyben, és valamit végeznek. Mert így kezdődik a vers, így kezdődik a kinyilatkoztatás, hogy János apostol lát királyi székeket, és a megváltottak ülnek ezeken a királyi székeken, és ítélkeznek. Hát az első kérdés, amit nyomba fel kell tennünk, hogy ki felett ítélkeznek a megváltottak? Azok felett, akik visszautasították Jézus Krisztus megbocsátó kegyelmét és szeretetét. Azok felett, akik elvesztek, mert a halott gonoszok nem támadtak fel Jézus második eljövetelekor, az élő gonoszokat megsemmisítette, amikor másodszor eljött. Ezek felett folyik az ítélet. De vajon miért kell ítélkeznünk a már úgyis halálra ítéltek felett? Miért, ez az egyik kérdés, a másik kérdés, miért vonja be Jézus Krisztus a földről megváltottakat a mennyei ítéletbe? És ezek felett való ítéletbe? Azért, mert, és próbáljunk helyszínen gondolkodni. Mi ott vagyunk a mennyben. Lehet, hogy férjünk, feleségünk, szüleink, gyermekeink pedig elvesztek örökre. Lehet, hogy velünk együtt imádkoztak, velünk együtt szolgáltak az Istennek, velünk együtt ünnepelték a szombatot, és vettek részt az Isten tiszteleteken. Talán másoknak is beszéltek az igazságról. És amíg a elménkben ott van a nagy kérdőjel, ezek miért nincsenek velünk a mennyben? És amikor Isten minden elveszett embernek életét, és minden elveszett embernek élettitkát elénk tárja, akkor mi meggyőződünk arról, hogy Isten igazságosan járt el, amikor szerettünket bármilyen közel is állt szívünkhöz. Nem vette magához az örök életre, azért, mert látszat szolgálat megvolt, de lelke mélyén egészen másmilyen személyiség, másmilyen ember volt. Más szóval nem őszintén szolgált a mindenható Istennek. Tehát nem volt méltó az örök életre. Ez az egyik ok, amiért a megváltottakat Isten bevonja az ítéletben. A másik, miért kell ítéletet hirdetni, ítélkezni azok fele, akik már úgyis halálra ítéltek. Azért, mert a mennyben az 1000 év alatt, ameddig folyik az ítélet a gonoszok felett, ki lesz mondva, minden ember bűnéhez mérten a büntetés súlya is. Vegyünk egy példát. Élt ezen a földön egy becsületes ember, aki őszinte volt, a maga nemében jó lelkű volt, segítőkész, csak egyszerűen nem követte az Isten akaratát. Elveszítette az örök életet. És ezen ember mellé tegyük oda Hitlert, akinek a lelkén több mint 20 millió ember élete szárad. Vajon egyforma büntetést érdemel mind a két ember? Természetes, hogy nem. A büntetés súlya lesz meghatározva minden ember felett az ezer éves ítélet szakaszon. Ekkor már senkinek nem lesz lehetősége arra, hogy bűnbocsánatot nyerjen bűneire, és Isten kegyelméből örök életet. Ez régen lejárt, most csak a bűn és a büntetés súlya lesz megvizsgálva, és csak a büntetés súlya lesz kimondva minden ember felett. Most figyelemmel kísérjük továbbá azt, mert itt úgy olvastuk a Szentírásban a Jelenések könyvének 20. részében, a 3. versnek a végén, azután a sátánnak el kell oldoztatni egy kevés időre. Nézzük meg 5 eseményt, ami történni fog az 1000 év végén. Az első dolog a Jelenések könyve 20. rész 5. versében található. A többi halottak pedig meg nem elevenednek, míg be nem telik az 1000 esztendő. Mikor támadnak fel a többi halottak? Mikor támadnak fel azok a gonoszok, akik már a sírban voltak Jézus Krisztus második eljövetelekor, és akik ugyanakkor meglettek semmisítve? Mikor? Amikor eltelik az 1000 esztendő. Tehát az 1000 esztendő végén fel fog támadni az első embergyilkostól kezdve, Káintól kezdve, véges végig minden egyes ember, aki visszautasította Isten kegyelmét és megbocsátó szeretetét. Feltámadnak miért? Feltámadnak azért, hogy elvegyék méltó büntetésüket. Mi történik még? Tehát ez az első dolog. Feltámadnak a gonoszok. Olvassuk ugyanitt a 7. versben. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán is eloldoztatik az ő fogságából. Ez a másik nagyon fontos esemény az 1000 év elteltével. Sátán miért lesz eloldozva? Mert feltámadnak a gonoszok, és neki lesz munkája. Éjjel-nappal neki fog lázítani Isten ellen mindazokat a gonoszokat, és nem is lesz nehéz. Miért? Mert amilyenek voltak életükben, olyan irigyek, büszkék, dőfösek, gyűlölködők, bosszúállók, ugyanolyan jellemtulajdonsággal fognak felkelni, és sátán karmai közé veszi őket, elkezdi irányítani őket, meggyőzni arról, hogy itt az alkalom, lázadjunk fel Jézus Krisztus ellen és a megváltottak ellen, és így, ha őket legyőzik, akkor miénk lesz a győzelem, és mi fogunk uralkodni. Miért mondtam ezt? Azért, mert a 3. eseményt is szeretném olvasni Jelenések könyve 21. rész 2. verséből. És én János láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alvá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Miért nevezi a Szentírás az Új Jeruzsálemet, mint egy férje számára felékesített mennyasszonynak? Ki a férj? Ki a lelki férj? Jézus Krisztus. Ki Jézus Krisztusnak a mennyasszonya? A földről megváltott emberek. Akkor miért nevezi itt a Szentírás az Új Jeruzsálemet, mint férje számára felékesített mennyasszonynak? Azért, mert az Új Jeruzsálemben lesznek a megváltottak. Miért? Mert Isten eredeti tervét a bűn nem változtatta meg, csak elodázta, elhalasztotta. Figyeljük meg, hogy mivel kezdődik a Bibliának az első lapja. A teremtés történetével, ember teremtésével, Édenkertbe való elhelyezésével és a boldogság állapotával. Sajnos bejött a bűn, és egy óriási kitérőn vezet keresztül a Szentírás bennünket, És miről beszél a Szentírás utolsó része? Az új földről és az új jégről. Isten a teremtéskor az embernek, nekünk a földet szánta. És a Bibliában Isten azt árja elénk, hogy az 1000 év végén, miután Jézus Krisztus megmisíti a bűnt, a bűnöst és a bűnnek a következményét, akkor az megváltottak otthona újból itt lesz a földön. És ezért mondja, hogy az új Jeruzsálemben ott vannak a megváltottak, az új Jeruzsálem leereszkedik a földre, és amikor a sátán látja azt, hogy az új Jeruzsálem itt van a földön is, megváltottak, benne vannak, akkor a sátán azt mondja a feltámadt gonoszoknak, no lássátok, itt az alkalom. Támadjuk meg, semmisítsük meg az új Jeruzsálemet és a benne lakozókat, és miénk a hatalom. És mi fogunk uralkodni a földön? Hadd kérdezzem, változott-e sátán őslázadási terve? Nem. Lázadás Isten ellen, és mindenki ellen, aki Isten ellen, aki Isten mellett áll, és aki Istennek engedelmeskedik. Tehát ez a harmadik nagy esemény, említettük, a gonoszok feltámadnak, sátán eloldasztatik az ő fogságából, leereszkedik az új Jeruzsálem, és most mi történik? Olvassuk a 20. rész 8 és 9. versében. A sátánról van szó, és kimegy, hogy elhitesse a földnek szegletén levő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger, fövenyek, képzeljük el, hogy mennyi gonosz lesz akkor a földön. És feljövének a földnek szélességére, és körülvevék a szentek táborát, a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészti azokat. Ez a harmadik nagy esemény. Amikor ostromgyűrűbe veszik a gonoszok az új Jeruzsálemet, a megváltottak otthonát, és amikor meg akarják támadni, akkor Isten tüzet bocsát, és megsemmisíti ezeket az embereket. Azonban itt csak annyit mond el a Szentírás, hogy az Istentől a mennyből tűz szála alá is megemészti azokat. Ami azt jelenti, az egész emberiség itt találkozik először is, meg utoljára is. Miért először is, meg utoljára is? Sohasem volt az emberiség történetében az, hogy az egész föld lakósai együtt vannak és egyszerre találkoznak. De utoljára is. Miért? Mert a megváltottakat Jézus Krisztus ez alkalommal is megszabadítja. És mi lesz? Tehát a bűnösökkel? Itt azt olvassuk a Szentírásból, hogy tűzszál alá az égből, és megemésztette azokat. Azonban a 10. verset figyeljük meg. És az ördög, aki elhitette őket, vetették a tűz és a kénkő tavába, ahol a tenger, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztattak éjjel és nappal örökön örökké. Ki lesz megsemmisítve az embereken kívül az 1000 év végén? Meg lesz semmisítve a bűn, a bűnös, így tehát minden ember, sátán, bukott angyalai, a halál és a bűnnek a következménye. Minden meg lesz semmisítve. Erről ma még később olvasok, azonban szeretném felhívni kedves figyelmüket arra, hogy itt azt mondja a Szentírás, hogy kínosztatnak éjjel és nappal örökön örökké. Vajon mit jelent a Szentírásnak ez a kijelentése, amikor a bűnösök megsemmisítéséről van szó, hogy örökön örökké? Mit akar, mit jelent ez? Ahogy Jézus Krisztus a Golgotai halála által lehetővé tette minden ember számára az örök életet, tehát hogy örökké éljen, mindazok az emberek, akik ezt a nagy áldozatot, amelyet Krisztus hozott érettünk megváltásunkért, visszautasítják, azoknak nem lesz másban részük, mint örökön örökké meg lesznek semmisítve, vagyis örökre meg lesznek semmisítve. Szeretnék egy párhuzamot hozni. A Biblia két halálról beszél. Az első halál, amelyet mindannyiunknak el kell szenvednünk, kivétel nélkül, és ebből az első halálból minden embernek, minden ember fel fog támadni, És a Biblia beszél a második halálról, például olvassuk el a 20. rész 6. versét, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeknek nincs hatalma a második, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezzel esztendeik. Boldog ember az, akinek része van az első feltámadásban. Vajha, kedves ellenlevők, mindannyiunknak része lenne az első feltámadásban. Szívleljük meg Isten igazságát, éljünk Isten tanítása szerint, tegyük azt, amit Isten a Szentírásban mond, és naponta vívjuk a csatát, kérjünk segítséget Istentől, Istenem, adjál erőt, hogy én győzzek. Adj erőt ellenállnom Sátán kísértéseinek, bűnös vágyaimnak, gondolataimnak, kívánságaimnak. És add meg, Istenem, hogy csak a te akaratod valósuljon meg az életemben. Ezért imádkozzuk, és azt mondja akkor, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. Azonban, ha olvassuk a 14. verset, a pokol, vagyis a sír és a halál vetetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. Minek nevezi a tűznek tavát a Szentírás? Második halálnak, az örök halálnak. Tehát, ahogy az első halálból mindenki fel fog támadni, az igazak Jézus Krisztus második eljövetelekor, a gonoszok az ezer év végén, hogy elvegyék méltó büntetésüket, a második halálból senki nem fog feltámadni, mert a második halál az az örökre való megsemmisítése az embernek. Miután ez megtörténik, valamiről beszél még, mint amit szeretnék 5. pontban hangsúlyozni és olvasni, a Jelenések könyvében, a 21. részben olvassuk a következő verset, ez pedig a 21. rész első verse. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nincs. Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy új eget és új földet teremt Isten a megváltottak számára. A bűnnek minden nyomát megsemmisíti és következményét. Tehát az új földön nem lesz többé halál, nem lesz többé sírás, szenvedés. Miért? Mert a régiek elmúltak. Egy pillanatra, mivel az új földről van szó, ejtsünk néhány szót arról, hogy milyen is lesz az új föld. Hadd olvassuk fel a Szentírásból egyik legide vonatkozóbb kijelentést, Pál apostolnak Korintus beliekhez írott levélből, az első levél második részéből a 9. verset. Korintus beliekhez írott első levél második rész 9. verse. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embereknek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készít az ő szeretőknek. Mit mond a Szentírásban Isten szava? Mi el se tudjuk képzelni, hogy milyen lesz az az élet. Miért? Először is azért, mert azt olvassuk Jelenések könyvének a 21. részében, 4. versben, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Kedves ellenlevők, el tudjuk mi képzelni azt, hogy nincs többé halál? Nincs többé sírás, nincs többé elválás, nincs többé veszekedés, gyűlölet, lárma, bosszúállás, betegség. Mi ezt nem tudjuk elképzelni. Ezért mondja a Szentírásban Isten, hogy amiket szem nem látott, és fül nem hallott, emberi elme el se tud képzelni. Azokat készít Isten az ő szeretőknek. De jó lesz, ha már ott leszünk. Én várom azt a napot. Nem tudom, önök várják? Készülnek rá? Arra boldog találkozásra, amikor Jézus Krisztus eljön, a mi boldog reménységünk, amikor meglátjuk jönni az egek felhőjén az világegyetem urát és megváltóját, Jézus Krisztust. Milyen nagy boldogság lesz az. Minden szenvedést, minden gúnyt, minden betegséget és megvetést elfelejtünk. Szóra sem lesz érdemes, hogy megemlítsük, mert az elsők elmúltak. Vagy pedig emlékezzünk vissza, amikor az Ádám és Éva vétkezett, akkor azt mondja, hogy tövist is bogácskőről teremjen néked a föld. Vajon az új földön is lesz tövis és bogács? Lapozzuk fel Ésaiás próféta könyvében az 55. rész 13. versét. A tövis helyén ciprus növekedik, a bogács helyett mirtus növekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségéül és örök jegyül, amely el nem töröltetik. Az új földön a bűnnek semmilyen nyoma nem lesz. Miért? Mert a bűn következményét is megsemmisíti Isten ezer év végén. És az új földön csak tiszta jellemű emberek fognak élni. Jelenések 21. rész 27. versében ezt olvassuk. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, mely a bárányé. Ó, kedves hallgatóim! Szívleljük meg ezt az ígét. Új föld lesz, örök élet lesz, Jézus Krisztus megígérte, és ami Istenünk nem ember, hogy hazudjon, az ő ígéretét betölti, de itt azt mondja, hogy nem megy be semmi tisztátalan. De ez mit jelent? Hadd vessem fel a kérdést. Oda jön Jézus Krisztus eljövetelekor, Jézus Krisztus az egy ember, és azt mondja, hogy Jézusom, én mindent legyőztem, csak egy picikét még szeretem a hazugságot. Többit már mindent legyőztem. Jézus Krisztus azt mondja, jó, hát ha csak egy nagyon picikét hazudsz, akkor menjél be a mennybe. Másik is oda jön, és azt mondja, hogy Mester, én minden felett győztem, csak egy picikét még irigy vagyok, vagy egy picikét szeretek lopni. Jó, hát az már nem sok, akkor menjél be. Ha Jézus Krisztus ilyen apró bűnökkel és apró jellemhibákkal levő embereket beengedne a mennybe, szeretnénk mi olyan mennyben élni? Vagy lenne különbség az olyan élet, vagyis a mennyei élet és a jelenlegi élet között? Nem. De akkor ez valamire figyelmeztet bennünket. Le kellene nekünk győznünk Isten segítségével, mert csak úgy lehetséges, minden jellemhibánkat, ha Isten országának örököse akarunk lenni. Hiszen majd nagyon megegyeznek velem abban, hogy igen, mert a Szentírásban is ezt találjuk feljegyezve. Ezért, mivel minden hibát Isten segítségével legyőztünk, így örökölni fogjuk a mennyet. Vessünk fel még egy kérdést. Vajon a mennyben megünnepelünk valamilyen napot, vagy minden nap egyforma lesz? Szeretném megint visszaemlékeztetni mindannyiukat az édeni életre. Vajon a Biblia, a Szentírás beszéle arról, hogy Ádám és Éva a bűnbeesés előtt ünnepeltek-e valamilyen napot Éden kertjében? Igen. Mert a teremtés története úgy fejeződik be, hogy Isten megáldotta és megszentelte a szombatot, a hetedik napot, és megnyugodott a teremtés munkájától, és Ádám és Éva is az Éden kertjében a teremtőtől kapott mintakép alapján megtartották a szombatot. Azonban, hogy lesz ez az új földön? Olvassuk el Ésaiás próféta könyvének 66. részéből a 23. 24. versét. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni. Olvassuk el a 22. verset is. Mert mint az új egek és az új föld, amelyet én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Mit látunk? Melyik napot fogjuk ünnepelni az új földön? A szombatot. Miért? Mert a szombat nem más, mint az a nap, amely a mindenható teremtő Istenre emlékeztet bennünket, és a hatnapi teremtésre. Még egyszer vessünk fel egy nagyon jellegzetes kérdést, mert is szeretnénk oda jutni az újföldre, kik öröklik azt, az újföldet. Néhány igét olvassunk el ezzel kapcsolatban. Az egyiket János evangéliumának a 12. részéből Jézus Krisztus ajkáról hangzanak el ezek a nagyon fontos szavak. 12. rész 26. verse. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Legalapvetőbb dolog. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki őt szolgálja, az őt kövesse. Aki őt szereti, az őt szolgálja. Jelenések könyvében viszont azt találjuk feljegyezve, hogy aki megtartja az Isten parancsolatait, az bemegy a kapukon a városba. És ha mi teljes szívből engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak, és mindenben őt követjük, akkor az örök élet részesei leszünk. Kedves hallgatóim, egy dolgot szeretnék feltenni befejezésül. Mennyire szeretjük Jézus Krisztust? Hogy erre a kérdésre megválaszolhassunk, úgy tudunk megválaszolni, úgy tudjuk megállapítani, engedelmességünk hőfoka bizonyítja Isten iránti szeretetünket. Engedelmeskedjünk mindenben Jézus Krisztusnak, hogy az örök élet részesei lehessünk. Ebben segítsen meg a mindenható Isten. Amen.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: találkozás Jézussal.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon szívhez szóló előadásokat, beszámolókat hallottunk Jézusról, aki szeret minket. Nem tudom, milyen érzések fogalmazottak meg bennünk, hogy jó egy ilyen lényt ismerni? Jó egy ilyen lénynek a közelében lenni? És szeretnénk-e nem csak 10-20-30 évig élvezni az ő közelségét, hanem az örök kiválságon keresztül? A tanítványok 3-3,5 éven keresztül voltak Jézussal, és amikor Jézus azt mondta, hogy én most elmegyek, akkor nagyon szomorúak lettek. És Jézus azt mondta, hogy én visszajövök érettetek. Visszajövök, hogy magamhoz vegyelek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ezek után, az ígéretek után a tanítványokat foglalkoztatta az, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. De hogyan lesznek ezek az események? Nem tudom, hogy önöket foglalkoztatja ez a kérdés, Jézus visszajövetele, a világ vége. Foglalkoztat-e bennünket? Örömmel tölt el, vagy félelemmel tölt el az, hogy Jézus visszajön érettünk? Hát ha Jézus a mi barátunk, akkor biztos, hogy örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket. Ha már most ezen a földön örülünk annak, hogy ő a közelünkben lehet, sok-sok áldásaiban részesülhetünk, akkor mennyivel inkább annak, hogy majd az örökké valóságon keresztül is egy ilyen szerető személy közelében lehetünk. De Jézus elmondta azt, hogy néhány dolognak meg kell történni előtte. Jézushoz jöttek a tanítványok, amikor Jézus az olajfák hegyén volt, és megkérdezték Jézust, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus válaszolt az ő kérdésükre, és ezt mondta, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek,